Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit augusztus 10-én, hétfő hajnalban, homokora későjeli műsorunkban, a mikrofonnál Szabó Anita. A mai nap gondolata Zeisel Endre orvos és genetikustól származik, és így hangzik. Mindenkinek van fogyatékossága, csak nem mindenkinek látszik. A következő 3 órában későjeli műsorunkat sugározzuk a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnosradio.ro weblapon. Első óránkban a tegnapi istentiszteletet ismételjük meg. Második órában a nap áítata hangzik el, amelyet kalendárium névnap köszöntő és lélekhangoló rovat követ. A harmadik órában irodalmi kincsek rovatunkban Áprili Lajosra emlékezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Istentisztelet következik, amelyet a tegnap délelőtt rögzítettünk a kolozsvár-szamosfalvi református templomban. Ígét hirdett Pintek Márton lelkipásztor.

Imádkozzunk, testvéreim! Ha mi segítségünk legyen az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, kezdőénekül a 168. ének első verszakát. A 168. ének így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk!

hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Isten szent igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelében, a második rész 1-10-ig terjedő verseiben a következőképpen. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykore világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan, a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiaivalánk, mint egyebek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett, minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg, és együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék, mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, ezért imádkozzunk. Úr Isten, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlás és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.
Isten dicsőségére és lelkünk épülésére énekeljük továbbá, kedves testvéreim, a 391. éneket. Énekeskönyvünk 391. éneke, melynek mind az 5 verszakát énekeljük, így kezdődik. Gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem!

Imádkozzunk, testvéreim! Örökké való Isten, Atyánk Jézus Krisztus által eljöttünk szent házadba, templomodba, e gyülekezet közösségébe, és itt most megállunk felséges szent színed előtt. Jöttünk, mert kívánkozott a mi lelkünk te hozzád. Jöttünk, mert lelked elindított, és szívünkben megújult megváltónk hívó szava. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. Jöttünk, és itt vagyunk. Elhoztuk életünket, hálánkat, kéréseinket, és szeretteink a ránk bízottak háláját és kéréseit. Arra kérünk, légy közel hozzánk, Istenünk, hogy dicsőíthessünk téged, hogy hálát adhassunk életünkért és mindenért, amit nekünk adtál, az igyekezetért, amellyel arra indítottál, hogy megjelenjünk itt a te szent színed előtt. Kérünk, szenteld meg ezt a vasárnapot is, hogy ez az egész mai nap a te dicsőségedre és tiszteletedre szolgálhasson. Magasztalunk téged a földi és mennyei seregekkel, mert tőled jön életünk megtartása, megújítása és megváltása. Add, hogy téged úgy ismerjünk meg, mint gondviselő atyát, aki nem hagysz minket magunkra, hanem gondoskodsz rólunk és szeretteinkről. Add, hogy úgy tapasztaljunk meg, mint egyszülött fiút, akit megfeszítettek azért, hogy nekünk életünk legyen, aki közöttünk élt, hogy mi benne élhessünk, aki győzött, hogy még a halál se árthasson nekünk. Add, hogy úgy tapasztaljunk meg, mint Szentlélek Istent, aki érthetővé teszi számunkra a mennyei szót, aki bennünk lakozik, hogy senki és semmi el ne tudjon minket szakítani tőled és az örökké valóságtól. Kérünk, tégy minket alkalmasakká az evangélium meghallgatására, megértésére és befogadására. Segíts meg minket, hogy úgy tudjuk fogadni most is szent ígédet és annak üzenetét, hogy a számunkra bátorítás, bíztatás és vigasztalás lehessen. Taníts minket jobban bízni benned, erősebben hinni, és még igazabban élni, hogy még inkább rá tudjuk bízni magunkat és szeretteinket. Segíts bennünket elfogadni nem csak a jót, hanem a veszteségeket is. Azzal a hittel a szíveinkben, hogy te a rosszból is jót tudsz kihozni. Te mindent a javunkra tudsz fordítani. Segíts minket átadni magunkat neked, a te jó, kedves és tökéletes akaratodnak, ami Urunkért, a te szent fiadért. Hallgass meg minket, most és mindörökké. Amen. Isten ígének hirdetésére és hallgatására készülve, énekeljük el a 400B jelzésű ének első, második és harmadik verszakait. A 400B jelzésű énekünk, melynek az első három verszakát énekeljük, így kezdődik. Légy csendes szívvel és békével, életednek Istenében.

Szeretett atyám fiai, olvasom Isten szent igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelében, a második rész 8-tól 10-ig terjedő verseiben, hogy a megnevezett helyen miképpen van megírva Isten igéje, kélek hallgassátok meg figyelemmel, és keresztjénekhez illő lelki alázatossággal. Mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék, mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Ez Isten igéje. Keresztény testvéreim, az efézusi levél kulcsszava a kegyelem, és a lekcióban elhangzott versek témája Isten hatalmának, irgalmasságának a tettei Jézus Krisztusban. Isten mérhetetlen hatalma a hívőkön abban is megnyilvánul, hogy a Krisztusban hívők részesedhettek Uruknak a sorsában, és ez a mai ige központi üzenete számunkra. Textusunk tehát Jézus és a benne hívők kapcsolatára irányítja, összpontosítja a figyelmünket, mely kapcsolat mindenre kiterjedően meghatározza a hívők identitását. Napjainkban egyre többet lehet hallani az identitásról, hogy az mennyire fontos vállalni és megőrizni. Mert identitásunk életre szóló, és nem szabad lecserélni, mint egy ruhát. Szó esik a nemzeti identitásról. Arról, hogy minket, magyarokat, mi tesz mássá, különlegessé a többi nép között. Mi az, ami csupán csak ránk jellemző? És mit őrzünk mi akkor, amikor a magyarságunkat őrizzük. De ugyanígy foglalkoztat minket az is, hogy mi teszi a mi családjainkat mássá, egyedibbé, különlegesebbé minden más családnál. Ha visszagondolunk eddigi életünkre, fiatal korunktól kezdve igyekeztünk kialakítani a magunk számára egyféle identitást, hogy ki vagyok én, hová tartozom. És ezt az identitást fejezi ki az ember a maga öltözködésével, beszéd stílusával és sok más dologgal is. A mai ígénk úgy szintén az identitással foglalkozik, mégpedig a keresztény, a hívő ember identitásával. Kik vagyunk mi, hívő keresztény emberek? Miben vagyunk mások, mint a pogányok vagy a nem keresztények? Összehasonlítjuk magunkat másokkal, és aztán levonjuk a következtetést. Azt mondjuk, hogy ők olyanok, mi pedig ilyenek vagyunk. De egyáltalán nem biztos az, hogy egy ilyen összehasonlításból olyan jól jönnénk ki. Az, hogy kik vagyunk mi, hívő keresztények, az ígéből derül ki igazán. A mai íge szakasz, ha figyeltétek, azzal kezdődik, hogy kik voltunk, és ez nagyon lényeges. Ha nem tudjuk, hogy kik voltunk Isten nélkül, azt sem fogjuk tudni, hogy kik vagyunk vele együtt.
Ha nem látjuk, hogy honnan jöttünk, azt sem látjuk, hogy most hol vagyunk és merre tartunk. Ahhoz, hogy tudjam, ki vagyok, először tudnom kell, hogy ki voltam. Szembe kell néznem korábbi életemmel és tetteimmel, cselekedeteimmel, de őszintén és igazán mindenféle szépítgetés nélkül. És a múlt, az én múltam és az efézusi hívők múltja nem egy igazán fényes múlt. Mit ír Pál apostol? Hogy mi mind a levegő fejedelméhez igazodtunk. Az efézusi hívek halottak voltak. Egy gonosz hatalom lelke munkálkodott bennük, és teljes mértékben ki voltak szolgáltatva ösztöneiknek. Az ókoriak azt hitték, hogy a föld és a hold közötti térség tele van gonosz és ártó szellemekkel. Fennebb a jó akaratú szellemek vannak, de az alsó régiókban démonok tanyáznak. És ezek nem csak a földi életben ártanak az embereknek, hanem ártani tudnak haláluk után is. Útjukba állnak, és megakadályozzák abban, hogy a lélek a mennyekbe juthasson. Ezekkel az ártó szellemekkel számolni kellett. Mi ma természetesen nem hiszünk ilyesmiben, de vajon a horoszkópban sem, a rontásban sem? Igen, mi már nem hiszünk abban, hogy a levegőben ártó démonok vannak, de azért némelykor ugyanúgy félünk, szorongunk, mint az efézusbeliek, akik hittek abban, hogy mindenütt, mindenhol démonok rebdesnek. Nos, ezeket az ártó, ránk eselkedő, láthatatlan, de annál veszélyesebb erőket ma baktériumoknak, vírusoknak nevezzük. És ezek ugye mindenütt ott vannak, a szobánkban, a kézfogásainkban, az öleléseinkben, és ez állandó félelemmel tölt el bennünket. Ki is voltam én? Egy szorongó, rettegésben élő ember. Olyan, aki sokszor úgy éreztem, hogy magamra hagytak. Aztán azt is mondja Pál, hogy kívánságaink, vágyaink, ösztöneink szerint éltünk. Szolgái voltunk mindezeknek, és ezt mi tudtuk is magunkról. Tudtuk, hogy ez vagy az a vágy, vagy tisztátalan érzés nem vezet bennünket a jóra, és mégsem tudtunk ellenállni. Ugyan felismertük a jót, meg is volt bennünk az akarat, hogy megtegyük, de nem volt hozzá elég erőnk, és azt tettük, amit nem akartunk, a rosszat. Hát nem kétségbe ejtő ez a helyzet, hogy tudom, mi a jó, és mégsem azt cselekszem, hanem a rosszat. Nos, ígénk erről az álláspontról, erről az állapotról azt mondja, hogy bűnben jártunk. És ez nem azt jelenti, hogy néha tévedtünk, hanem azt, hogy benne voltunk, benne éltünk a bűnben. Nem tudtunk parancsolni magunknak. Vágyaink, ösztöneink, hajlamaink újra és újra erősebbeknek bizonyultak. Ígény pedig nem szépít a valóságon. Azt mondja, hogy halottak voltunk. Ezek az erők, ezek a vágyak, ezek a kívánságok azt tették velünk, amit éppen csak akartak. Leírását annak, hogy kik voltunk, azzal zárja Pál, hogy a harag fiai voltunk. Mint a többiek, mint a legtöbb ember, mint azok, akik mindenért és mindenkire haragszanak. Az időjárásra, a melegre, a szárazságra, a körülményekre, és sajnos Istenre.
szívük mélyén még hitetlenül is. Hát ilyenek voltunk, szorongó, félelemben élő, magunknak parancsolni nem tudó, állandóan panaszkodó és elégedetlenkedő emberek. Nem szép itt az ége, mi se próbáljuk ezt tenni, halott emberek voltunk. És ebben a reménytelen helyzetben aztán valami olyan történt, amire logikusan nem lehetett volna számítani. Mert logikus az lett volna, hogy az Efézus béli hívek is Isten haragja alatt maradjanak, mint a többiek. De Isten szeretettel és írgalommal fordult feléjük. Ez a nem várt isteni válasz megtörte a bűn zsoldja, a halál kérlelhetetlen determinizmusát. Egyébként Isten szeretete az Ószövetségben is akkor mutatkozott meg leginkább, amikor Istennek minden oka meglett volna arra, hogy kitöltse az ő haragját bűnös népére. A gazdag irgalmasság emlékeztet a nagy kegyelmű Istenre minket. De Krisztus halott volt. Krisztus is halott volt, írja Pál, ám őt Isten feltámasztotta. Isten irgalmas válaszában döntő szerepe van Krisztusnak, akit feltámasztott a halálból és a maga jobbjára ültetett. Krisztus, ami Urunk, minden erőnél és hatalomnál nagyobb. A keresztény ember pedig benne hisz, és ez azt jelenti, hogy ő vele együtt Isten minket is életre keltett, feltámasztott. A feltámadásról, az üdvösségről egyesek azt szokták gondolni, hogy az majd valamikor a távoli időben fog velünk megtörténni, vagy a halálunk után. Itt viszont azt olvassuk, hogy feltámadásunk, üdvösségünk már megtörtént. Nos, az ígének ezt a különös üzenetét, hogy azok, akik Krisztusban hisznek, már feltámadtak, már a mennyben vannak, értsük úgy, hogy amit Isten megígért, azt mi kész ténynek vehetjük. Ha ő azt mondja, hogy üdvösséget ajándékoz nekünk, azt mi úgy vehetjük, hogy az már meg is történt, hogy az már élő valóság. És ha mi ezt valóságnak vesszük, akkor az felszabadít minket. Az apostol

fordult írgalommal felétek, mert annyira tehetetlenek és kétségbe esettek voltatok. Hát nem felszabadító, hogy Istennek a szeretetéért, az ő kegyelméért nem kell nekem gyarló, esendő, bűnös embernek megküzdenem. Azért én tenni semmit nem tudok, de nem is kell tennem. Ahogy a megszületendő gyermek nem tud semmit tenni azért, hogy szeressék, de nem is kell tennie semmit, mert amúgy is szeretik. Vártak rá, készültek az érkezésére, és szeretik. Szeretjük a gyermekeinket, mert a világon vannak, mert ők a miénkek. Lehet, hogy még mindig gondozásunkra szorultak, lehet, hogy még mindig szükségük van ránk, de mi szeretjük. És valahogy így szeret minket az Atya. Ki nem érdelmetően, feltételek nélkül, és mi hívő emberek ennek az ingyen való kegyelemnek köszönhetően vagyunk és élünk. Az üdvösség tehát Isten ajándéka, és az ő kegyelméből van. De hát nem is jöhet máshonnan, mint Istentől magától. És hallottuk, hogy Isten alkotása vagyunk, ő pedig jó cselekedetekre teremtette a hívőket. Az efézusi hívők korábban bűnben jártak, halottak voltak. Most pedig életre keltve és feltámaszva a jó cselekedetekben járnak. A jó cselekedeteket is Isten készítette elő a hívők számára. Igen, a hívő ember Istennek egy olyan alkotása, akit Isten Krisztusban kifejezetten a jó cselekvésére teremtett, vagy teremtett újjá. Nos, az elhangzottak alapján elmondhatjuk, testvéreim, azt, hogy a Krisztusban hívő ember identitása így fogalmazható meg. A hívő ember félelemtől meggyötört, szorongó, vágyainak, ösztöneinek kiszolgáltatott ember volt. A jelenben viszont Isten szeretetét, kegyelmét átélő ember, aki szorongás helyett örvend Isten jelenlétének és az ő ajándékainak, és jó cselekedeteivel, melyekről tudja, hogy azokat is Isten készítette el számára, dicsőíti, magasztalja és áldja a mindenség urát. Fel kell ismernünk, hogy melyek azok a jó cselekedetek, és meg kell értenünk, hogy mi Istennek kedves és tökéletes akarata. Vajon ilyenek vagyunk? Mai hívő emberek? Esetleg nem indultunk el ma reggel is félelemmel és szorongással, hogy mit tartogat számunkra ez a mai nap? Talán szívünkben, lelkünkben haraggal ébredtünk. De most már hallottuk az ígét. Tudjuk, hogy mi a mi identitásunk. Tudjuk, hogy Isten feltétel nélkül szeret minket. Ezért most már nem szorongunk, Isten alkotásai vagyunk, fel vagyunk szabadítva arra, hogy a jót cselekedjük. Csak a jót, csak is a jót. És nem akárhogyan, örömmel és derűsen az Atyaisten dicsőségére, Jézus Krisztusunk által, most és mindörökké. Amen. Isten ígének szavára válaszolva énekeljük el a 471. ének első és második verszakait. A 471. ének így kezdődik: rád tekint már hitem, megváltóm Istenem a Golgotán.

Mennybéli felséges Isten, köszönjük, hogy a Te ígéd szólt hozzánk. Mi kérdéseinkkel jöttünk, Te válaszodat adtad. Mi kétségeinket és félelmeinket hoztuk, Te közel jöttél és megszólítottál. Ma ismét kijelentetted, hogy Tiéd minden hatalom, menjen és földön. Tudtuk mi ezt eddig is, mégis jó ezt nekünk újra és újra hallani. Alázattal örvendünk, hogy ez az isteni hatalom lehajolt hozzánk, megtalált minket, megváltott és megújít bennünket. Nagy szükség van erre, mert túl sokat szorongunk. Tele vagyunk félelemmel, elhagyatottaknak érezzük magunkat ebben a mai világban. Megvalljuk előtted, hogy nincs elég erő bennünk a jónak megcselekvésére. Pedig tudjuk, hogy mi a jó. Tudjuk, hogy mit és hogyan kellene tenni. A lélek ugyan kész, de a test erőtelen. A szándék, az akarat megvan, és mégis gyakran azt tesszük, amit nem akarunk, a rosszat. Megvalljuk előtted azt is, hogy a harag fiai vagyunk. Sok mindenért túl hamar megharagszunk, de megbocsátani azt már nem tudunk. Hálát adunk, Urunk Istenünk, azért, hogy amit Te ígérsz nekünk, azt mi úgy vehetjük, hogy az már meg is történt. Hálásak vagyunk azért, hogy megváltó Urunkkal együtt életre keltettél, új életre. Feltámasztottál, és a Te mennyei világodba áthelyeztél minket vele együtt, ő általa. Köszönjük, hogy az üdvösség ingyen kegyelemből van, a Te mindenre elégséges kegyelmedből. Semmit nem kell tennünk azért, hogy szeress minket, és ez felszabadít, és örömmel tölt el bennünket. Légy áldott, Urunk Istenünk, azért is, hogy jó cselekedetekre teremtettél minket, hogy ezeket előre el is készítetted számunkra. Tied a dicsőség minden jóért, amit nekünk tennünk lehet. Magasztalunk azért, hogy megérthettük, kik is vagyunk mi, akik hiszünk benned. Áldunk és magasztalunk azért, hogy a Te alkotásaid lehetünk, és áldunk azért is, hogy megszabadítasz bennünket szorongásainktól, félelmeinktől, és felszabadítasz a jó cselekvésére. Köszönjük, hogy soha nem hagytál el minket magunkra. Kérünk, hogy ígéreted szerint továbbra is légy benned bízó népednek őriző pásztora, kegyelmes gondviselője és megtartója. Gyógyítsd meg a betegeket, adj vigasztalást a szenvedőknek és a gyászolóknak, hordozz minket karjaidban, oltalmazd meg minden gonosztól és minden káros szenvedétől, és segíts, hogy hozzád tudjuk vezetni a ránk bízott lelkeket, minél többeket, és a Te ígéd szerint éljünk. Ezért áldj meg minket kegyelmedből, Jézus Krisztus által. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten színe előtt, elcsendesedve és magatokban imádkozva.

áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet áldozatos kész szeretetébe ajánlom a perselyes adakozást. Adakozzanak a hívek, emlékezvén arra, hogy a jókedvű adakozót szereti és meg is áldja Isten. Hirdetem továbbá, hogy a mai Isten tisztelet keretében emlékeznek meg gyászoló szerettei, immár csak néhai László János testvérünkről, akit az elmúlt hét keddi napján kísértünk el utolsó földi útjára. László János 1951. szeptember 17-én született, és ez esztendő augusztus 1-én hunyt el. 75 évet kapott az Úristentől ajándékba a földi életre, ebből 32 éven át élhetett boldog házasságban az ő társával, annak halála után pedig 21 évig özvegyen. Koporsója mellett a vígasztalás igéje Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott leveléből hangzott el a 6. rész 7-től 10-ig terjedő versei alapján. Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratánja is. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet. Aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. A jó téteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Annak okáért, amíg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel. Rá emlékezve a következő adományokat kaptuk. László János Levente fia 200 lejes adomány, Alb Zsuzsánna testvére 100 lejes adomány, Moldován Katalin testvére 150 lejes adomány, Molnár Ilona unokatestvére 100 lejes adomány, Molnár Gergely unokatestvére 100 lejes adomány, Bogendorfer Katalin unokatestvére 100 lejes adomány, Molnár Dojna unokatestvére 100 lejes adomány, Tarca Mónika unokája 150 lejes adomány, és Vér György unokatestvére 50 lejes adomány. Összesen a pénzadományok összege 1050 lej, mely összeget Isten iránti hálával kedves mindnyájuknak nagyon szépen megköszönünk gyülekezetünk nevében. Emléke legyen áldott, pihenése csendes, Isten nyugosztalja őt békességben. Amen. Hirdetem azt is, hogy folytatjuk az adománygyűjtést a parókia javítás munkálatainak a finanszírozására. Isten iránti hálával köszönjük az eddig már beérkezett adományokat. És emlékeztetem a testvéreket, hogyha Isten segít, ebben az évben is sor kerül a vakációs Biblia hétre a vallásóráskorú gyermekeink számára. Augusztus 17-e és 22-e között, valamint a torockói ifjúsági táborra az ifjak számára augusztus 23-a és 28-a között. Kérjük a jelenlévőket, hogy hordozzák imádságukban mindkét rendezvényünket. Agyhavonta egy lejt az Ágnus Rádiónak. Ezzel a felkéréssel fordulok testvéreimhez. Tudjuk, hogy külön perselj van kitéve az Ágnus Rádió számára.
Adományainkkal járuljunk mi is hozzá ahhoz, hogy Isten igéje az Ágnus Rádió szolgálata által eljuthasson azokhoz is, akik a gyülekezeti istentiszteletre a templomba időskoruk, gyengeségük vagy betegségük miatt nem tudnak eljönni. Adományaikat előre is Isten iránti hálával köszönjük. És hirdetem azt is, hogy Kolozsvári Egyház megyei nyílt nap lesz a 17. Kolozsvári Magyar Napokon. Helyszín a Hídelvei Református Egyházközség és a Református Kollégium szakiskolája. Időpont augusztus 19-e, szerdai nap, 10 órától áhítattal kezdődik ez a rendezvény. A szervezők mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Hirdetéseink után hitünk megvallására készülve énekeljük el a 299. éneket. Énekeskönyvünk 299. éneke, melynek mind a 4 verszakát énekeljük, így kezdődik: az Isten bárányára letészem bűnöm én.

Jöjjetek, testvéreim, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztény Anya Szentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra várva énekeljük el a 488. ének első verszakát. 488. énekünk így kezdődik. Áldásoddal megyünk innen.

Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal. Amen.

Az elmúlt órában istentiszteletet sugároztunk, amelyet a tegnap délelőtt rögzítettünk a Kolozsvár szamosfalvi református templomban. Ígét hirdetett Péntek Márton lelkipásztor.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be Homokóra késői műsorunk hallgatásában. A mikrofonnál Szabó Anita. Ma Czeisel Endre orvos és genetikus gondolatával köszöntöm Önöket. Mindenkinek van fogyatékossága, csak nem mindenkinek látszik. A következő percekben a nap állítatát Lukács Orsolya tolmácsolja. Ezt követően a református ifjúsági gyülekezet két dicsőítőjének szól.

mai áhítatunk címe a változás ideje. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Prédikátorok könyvének 3. fejezetének 1. verse. A következő percekben Trippen Ruth Taylor, Egyesült Államokbeli testvérünk.

Kezdő tanárként sok-sok évvel ezelőtt az iskola bejáratánál lévő hirdetőtábla díszítéséért én voltam a felelős. A táblának vonzónak, inspirálónak és kreatívnak kellett lennie. Sok időt és előkészületet is igényelt. Mivel sokszor nem tudtam egy nap alatt befejezni a táblát, kiraktam egy üzenetet rá, amelyen ez állt: bocsánat, változom, folyamatban lévő munka vagyok. Nyugdíjba vonulásom óta sok kihívást és változást tapasztaltam. Nem tudok megtenni olyan dolgokat, amelyeket régebben csináltam. Időnként alkalmat

magam. Azon tűnődöm, képes vagyok-e még ellátni Isten munkáját. Isten tud még használni? Életemnek ebben a szakaszában félelmeim ellenére tudom, hogy még mindig szükségem van Isten bocsánatjára és kegyelmére. Még mindig folyamatban lévő munka vagyok. Aztán eszembe jut az igen, aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Hálát adok Istennek, hogy bár én változhatok, de Isten soha nem változik. Micsoda vigasztalás tudni, hogy még Isten még mindig gyógyít, helyreállít, még mindig megadja mindazt, amire szükségünk van ahhoz, hogy saját utunkra.

imádkozzunk. Ó, Urunk, segíts megértenünk, hogy a változás az élet szükséges része. Segíts, hogy a változást pozitív

változások váratlan áldásokat hozhatnak, mondja ezt a Trippen a Ruth Taylor, Egyesült Államok beli testvérünk. Imádkozzunk a nyugdíjas tanárokért!

Lőrinc Anna vagyok, és szeretettel köszöntöm Önöket az Agnus Rádió augusztus 10-i kalendáriumában. Augusztus 10-ét írunk. Ez az év 222. szökőévben 223. napja a Gárgány naptár szerint. Az évből még 143 nap van hátra. Tekintsük át először, hogy milyen történelmi események kötődnek a mai naphoz. Augusztus 10-én 955-ben az Augsburgi csatában a német hadsereg legyőzte a magyarokat, ami a kalandozások végét jelentette. 1519. augusztus 10-én Magellán portugál felfedező 5 hajóval elindult Sevillából, hogy körbehajózza a földet. A másodparancsnok Juan Sebastián Elcano vezetésével az expedíció befejezte a földkörüli utat, miután Magellán a benszülöttekkel vívott harcban meghalt a Fülöp-szigeteken. Magellán nevezte el a csendes óceánt. Ezen a napon 1793-ban Párizsban megnyílt a Louvre Múzeum. 1968-ban ezen a napon először rendeztek világbajnoki Forma 1-es futamot a Hungaroringen. A versenyt Magyaródon a frissen megépült Hungaroring versenypályán tartották.

Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek augusztus 10-éhez kötődnek. Most lássuk, kik a nap híres szülöttei. 1805. augusztus 10-én látta meg a napvilágot Toldi Ferenc, irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár, az MTA tagja. 1814-ben a mai napon született Henri Nestlé, német üzletember, a Nestlé cég alapítója. Ezen a napon 1948-ban született meg Gerevics Pál,

világbajnok vívó edző. A magyar karcsapattal kétszeres olimpiai bronzérmes, négyszeres világbajnok, 1977-ben egyéni világbajnok, többszörös magyar bajnok. Magyarország legeredményesebb vívó családjában született. 1954-ben ezen a napon született Budapesten Básti Júlia, Kossuth Díjas színésznő. Kis és Jászai Mari díjas. Pályafutását 1980-ban a kaposvári Csíki Gergely Színháznál kezdte. Ezen a napon 1960-ban született meg Antonio Banderas, spanyol származású amerikai színész. Ők voltak a nap híres szülöttei.

Most tekintsük át azoknak a híres embereknek a listáját, akik a mai napon hunytak el. Ezen a napon 1896-ban tesztrepülés során meghalt Otto Lilienthal, német mérnök, a vitorlázó repülés úttörője. 1981-ben 25 métert siklott saját gyártású repülőjével. Különböző siklógépeivel több mint 200 repülést végzett. Utolsó repülése során, amelyet egy kétfedeles siklógéppel hajtott végre, lezuhant. Áldozatok nélkül pedig nem megy. Így örökítette meg a szájhagyomány Lilienthal utolsó szavait. 1938. augusztus 10-én halt meg Zombori Vilmos, publicista, haditudósító, amatőr, színes, filmes, az első magyar színes némafilm készítője. 1945. augusztus 10-én hunyt el Robert Hutchings Goddard, amerikai feltaláló, a modern rakétatechnika atyja. 1961-ben a mai napon meghalt Bolvári Géza filmrendező, forgatókönyvíró, színész. A mai napon 1969-ben hunyt el idősebb Kodolányi János, Kossuth Díjas író, újságíró, az úgynevezett népi írók kiemelkedő képviselője. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek elhalálozásuk augusztus 10-éhez köthető.

0: A Neuton Familia dala szólt, a következő percekben a mai nap ünnepeltjét köszöntjük.
1: Augusztus 10-én Lőrinc, Lórend, Csilla, Roland, Blanka és Bianca névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Lőrinc latin eredetű név, a Laurentius névből származik, jelentése Laurentum városából való. Másik magyarázat szerint Laurus, babér szóból származik, így jelentése babérkoszorúval díszített. A Lórend, illetve kis régies változata a Lórend férfi név Germán Roland nevéből keletkezett, az R és az L hang fölcserélődésével. Ennek eredete a germán Hruodland, ez pedig a Hruodnand fejleménye. Jelentése dicsőség és merész. Szabadon fordítva, vakmerőségével dicsőséget szerzett harcos. A Csilla, írói névalkotás a csillag szóból. Először Duganics András Etelka című regényében szerepelt 1788-ban. A Csilla növénynév is, a Csilla növénynemzetség magyar nevének, a csillagvirágnak a változata. A nyelvjárási csillaszó jelentése pedig a gyékény és a nád gyenge hajtása, illetve gyéren növő sázs. A Roland német eredetű a germán Hruodnád névből származik, jelentése vakmerő hős. A Blanka középlatin spanyol eredetű név, jelentése fényes, ragyogó, tiszta. Más magyarázat szerint germán eredetű névnek a latinosított formája, jelentése ugyanaz. Köszöntünk tehát augusztus 10-én minden Lőrinc, Lórend, Csilla, Roland és Blanka nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig!

0: és a második leállításával is fenyeget, közölte a Fotovoltaikus és Energiatárolási Ipari Szövetség. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutár folyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 55 bani, és 100 magyar forint 1 lej 43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 32 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Agere Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét, Péntek Márton, a kolozsvár-szamosvalvi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Zsoltárok könyve 103. részének 19. verse.

0: amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet. Máté írása szerinti Szent Evangélium 25. részének 31. és 32. versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
3: Reklám.
4: Reklám.
2: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Hírek.
1: Önök Rádiunk híreit hallják Hírenk először címszavakban. Megakadályozták a Duna csökkenését, legalább 9 napig biztosította az atomerőmű működése. Repülőgépek is landolhatnak majd az A3-as autópálya egyik szakaszán. Újabb hőségriasztást adtak ki a meteorológusok. Sürgős adócsökkentésekkel fakasztanának energiát a válságban a napelemesek. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. 8 cm-rel nőtt a Duna vízszintje a Csernavodai atomerőműnél, ami biztosítja a létesítmény további működését. Közölte vasárnap a Facebook oldalán Radomir utca ügyvivő védelmi miniszter. A tárcavezető szerint vasárnap reggel végezték el az első mérést az uszályok elsüllyesztése és egyes mederkotrások után. Mint írta, a szombati 3 cm-es apadás után vasárnap reggelre a Duna 4 cm-es vízszint emelkedését mérték Csernavoda térségében. Mivel az előrejelzések vasárnapra további 4 cm-es csökkenést jósoltak, a beavatkozással valójában 8 cm-nyi vízszintesést sikerült megakadályozni, magyarázta az Agerpress szerint.

0: Az erdélyi autópálya egy 3 kilométeres szakaszát úgy alakítják ki, hogy szükség esetén repülőgépek leszállására is alkalmas legyen, számolt be a Digi24. A különleges útszakasz az A3-as autópálya a Bihar megyei, Bisztraterebes, Bihar közötti szakaszán lesz. A tervek szerint a leszállópályaként is használható egyenes szakasz az autópálya 50-es és 53-as kilométerek között húzódik majd. A 3 kilométer egy 28 kilométeres autópálya szakasz része, amelynek hozzávetőleg 65%-a van kész. A 3 kilométeres szakaszt a hétköznapokban ugyanúgy használhatják majd az autósok, mint az autópálya többi részét. Rendkívüli helyzetben repülőgépek leszállására is alkalmassá válhat. Ilyen helyzet lehet például, ha egy katonai légibázis átmenetileg nem használható, vagy egy repülőtér valamilyen okból bezár. Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap sárga jelzésű hőségriasztást adott ki 7 romániai megyére. A figyelmeztetés Krassó-Szörény, Temes, Arad, Bihar, Szatmár, Szilágy és Máramaros megyét érinti, és hétfő délelőtt 10 órától kedd délelőtt 10 óráig lesz érvényben, írja az Agile Press. A meteorológusok szerint hétfőn az érintett területeken rendkívül magas hőmérsékleti értékekre, kánikulára és fokozott hőterhelésre kell számítani. A hőmérséklet páratartalom index elérheti a kritikusnak számító 80 egységet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek Máramarosban és Erdély északnyugati részén 33-34 Celsius fok, a Bánságban és a körös vidéken pedig 34-36 fok között alakulnak. Az éjszakák sem hoznak mindenhol enyhülést, a nyugati dombvidéken trópusi éjszakákra számíthatnak legtöbb 21-23 Celsius fokig hűl a levegő. Ágazati adócsökkentést követel a szárazság okozta energiaválság ismeretében a napelemipari szereplők szövetsége nem sokkal azután, hogy a prosumerek érdekképviselete és hasonló lépésekre egyenesen 0%-os áfa bevezetésére szólította fel a kormányt. A román államnak konkrét intézkedéseket kellene hoznia a villamos energia tárolásba és az új napelemes termelőkapacitásokba történő beruházások felgyorsításának ösztönzésére, például adókedvezmények bevezetésével és a beépített kapacitásokra vonatkozó adózás átmeneti csökkentésével a következő 2 évben. A szárazság okozta energiakrízis kontextusában, amely leállította a csernobodai atomerőmű egyik reaktorát, és a második leállításával is fenyeget, közölte a Fotovoltaikus és Energiatárolási Ipari Szövetség. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutár folyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 55 bani, és 100 magyar forint 1 lej 43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 32 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet.

Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Jó hírom!

0: M3-as autópálya a Bihar megyei Bisztra-Terebes Bihar közötti szakaszán lesz. A tervek szerint a leszállópálya kint is használható egyenes szakasz az autópálya 50-es és 53-as kilométerek között húzódik majd. A 3 kilométer egy 28 kilométeres autópálya szakasz része, amelynek hozzávetőleg 65%-a van kész. A 3 kilométeres szakaszt a hétköznapokban ugyanúgy használhatják majd az autósok, mint az autópálya többi részét. Rendkívüli helyzetben repülőgépek leszállására is alkalmassá válhat. Ilyen helyzet lehet például, ha egy katonai légibázis átmenetileg nem használható, vagy egy repülőtér valamilyen okból bezár. Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap sárga jelzésű hőségriasztást adott ki 7 romániai megyére. A figyelmeztetés Krassó-Szörény, Temes, Arad, Bihar, Szatmár, Szilágy és Máramaros megyét érinti, és hétfő délelőtt 10 órától kedd délelőtt 10 óráig lesz érvényben, írja az Eger Press. A meteorológusok szerint hétfőn az érintett területeken rendkívül magas hőmérsékleti értékekre, kánikulára és fokozott hőterhelésre kell számítani. A hőmérséklet páratartalom index elérheti a kritikusnak számító 80 egységet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek Máramarosban és Erdély északnyugati részén 33-34 Celsius fok, a Bánságban és a Körösvidéken pedig 34-36 fok között alakulnak. Az éjszakák sem hoznak mindenhol enyhülést, a nyugati dombvidéken trópusi éjszakákra számíthatnak, legtöbb 21-23 Celsius fokig hűl a levegő. Ágazati adócsökkentést követel a szárazság okozta energiaválság ismeretében a napelemipari szereplők szövetsége nem sokkal azután, hogy a prosumerek érdekképviselete is hasonló lépésekre egyenesen 0%-os áfa bevezetésére szólította fel a kormányt. A román államnak konkrét intézkedéseket kellene hoznia a villamosenergia tárolásba és az új napelemes termelőkapacitásokba történő beruházások felgyorsításának ösztönzésére, például adókedvezmények bevezetésével és a beépített kapacitásokra vonatkozó adózás átmeneti csökkentésével a következő 2 évben. A szárazság okozta energiakrízis kontextusában, amely leállította a csernobodai atomerőmű egyik reaktorát, és a második leállításával is fenyeget, közölte a Fotovoltaikus és Energiatárolási Ipari Szövetség. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutár folyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 55 bani, és 100 magyar forint 1 lej 43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 32 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Agger Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét, Péntek Márton, a Kolozsvár Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Zsoltárok könyve 103. részének 19. verse.

amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet. Máté írása szerinti Szent Evangélium,

0: 25. részének 31. és 32. versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Reklám. Reklám.
3: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Hírek.
4: Önök rádiunk híreit hallják hírenk először címszavakban. Megakadályozták a Duna csökkenését, legalább 9 napig biztosította az atomerőmű működése. Repülőgépek is landolhatnak majd az A3-as autópálya egyik szakaszán. Újabb hőségriasztást adtak ki a meteorológusok. Sürgős adócsökkentésekkel fakasztanának energiát a válságban a napelemesek. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. 8 cm-rel nőtt a Duna vízszintje a Csernavodai atomerőműnél, ami biztosítja a létesítmény további működését. Közölte vasárnap a Facebook oldalán Radomir utca ügyvivő védelmi miniszter. A tárcavezető szerint vasárnap reggel végezték el az első mérést az uszályok elsüllyesztése és egyes mederkotrások után. Mint írta, a szombati 3 cm-es apadás után vasárnap reggelre a Duna 4 cm-es vízszint emelkedését mérték Csernavoda térségében. Mivel az előrejelzések vasárnapra további 4 cm-es csökkenést jósoltak, a beavatkozással valójában 8 cm-nyi vízszintesést sikerült megakadályozni, magyarázta az Ager Press szerint. Az erdélyi autópálya egy 3 kilométeres szakaszát úgy alakítják ki, hogy szükség esetén repülőgépek leszállására is alkalmas legyen, számolt be a Digi24. A különleges útszakasz az A3-as autópálya a Bihar megyei Bisztra-Terebes-Bihar közötti szakaszán lesz. A tervek szerint a leszállópályaként is használható egyenes szakasz az autópálya 50-es és 53-as kilométerek között húzódik majd. A 3 kilométer egy 28 kilométeres autópálya szakasz része, amelynek hozzávetőleg 65%-a van kész. A 3 kilométeres szakaszt a hétköznapokban ugyanúgy használhatják majd az autósok, mint az autópálya többi részét. Rendkívüli helyzetben repülőgépek leszállására is alkalmassá válhat. Ilyen helyzet lehet például, ha egy katonai légibázis átmenetileg nem használható, vagy egy repülőtér valamilyen okból bezár. Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap sárga jelzésű hőségriasztást adott ki 7 romániai megyére. A figyelmeztetés Krassó-Szörény, Temes, Arad, Bihar, Szatmár, Szilágy és Máramaros megyét érinti, és hétfő délelőtt 10 órától kedd délelőtt 10 óráig lesz érvényben, írja az Ager Press. A meteorológusok szerint hétfőn az érintett területeken rendkívül magas hőmérsékleti értékekre, kánikulára és fokozott hőterhelésre kell számítani. A hőmérséklet páratartalom index elérheti a kritikusnak számító 80 egységet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek Máramarosban és Erdély északnyugati részén 33-34 Celsius fok, a Bánságban és a körös vidéken pedig 34-36 fok között alakulnak. Az éjszakák sem hoznak mindenhol enyhülést, a nyugati dombvidéken trópusi éjszakákra számíthatnak legtöbb 21-23 Celsius fokig hűl a levegő. Ágazati adócsökkentést követel a szárazság okozta energiaválság ismeretében a napelemipari szereplők szövetsége nem sokkal azután, hogy a prosumerek érdekképviselete is hasonló lépésekre egyenesen 0%-os áfa bevezetésére szólította fel a kormányt. A román államnak konkrét intézkedéseket kellene hoznia a villamos energiatárolásba és az új napelemes termelőkapacitásokba történő beruházások felgyorsításának ösztönzésére, például adókedvezmények bevezetésére.

0: és a beépített kapacitásokra vonatkozó adózás átmeneti csökkentésével a következő két évben. A szárazság okozta energiakrízis kontextusában, amely leállította a csernobodai atomerőmű egyik reaktorát, és a második leállításával is fenyeget, közölte a Fotovoltaikus és Energiatárolási Ipari Szövetség. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutár folyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 55 bani és 100 magyar forint 1 lej 43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 32 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Edger Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét, Péntek Márton, a kolozsvárszamosvalvi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Zsoltárok könyve 103. részének 19. verse.

0: amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet. Máté írása szerinti Szent Evangélium 25. részének 31. és 32. versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra! Maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Reklám. Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Vasárnapi beszélgetés.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit a mai vasárnapi beszélgetés rovatunkban. A Kolozsvári Művészeti Múzeumban volt megtekinthető július 23-a és augusztus 9-e között, azaz még ma is látogatható, a Két világ színei és közös fényei című tárlat, amely Ferenc Júlia és G. Szabó Béla képzőművészek alkotásait mutatja be. A kiállítás kurátora Ferenc Miklós, aki G. Szabó Béla hagyatékának gondozója is. A mai vasárnapi beszélgetésben vele beszélgetek a kiállításról, a két művész barátságáról, valamint arról, milyen volt közöttük felnőni. Ön személyesen is ugye közel állt mind a két művészhez. Milyen volt gyermekként közöttük felnőni?
1: Alig voltam 6 éves, amikor G. Szabót megismertem. Ferenc Júliát már nyilván korábban, mert nagynéném, aztán később nevelő anyám lett, amikor 1960-ban fölkerültem, de 1956-ban, akkor volt nagyapáméknak az 50 éves házassági évfordulójuk nyárát Szentbenedeken, ahol ő lévita tanító volt, és G. Szabó ezt megelőzőleg már a 40-es években nagyon sokat járt azon a vidéken, és rajzolt nagyapámnak vendégeként. Viszont én 1956-ban ismerem meg, amikor hazajön Kínából, részt vesz ezen a családi ünnepségen, és utána aztán, amikor 60-ban fölkerültem Kolozsvára, és a Bátori Gimnázium valamikor a piarista gimnázium volt, az én időmben 11-es számú középiskola volt, oda jártam, a Farkas utcában nőttem föl, egykori Betlen nemes kis palotának is lehetne mondani, ez pont középen van a Farkas utcai templom, illetve a piarista gimnázium között, tehát ez számomra meghatározó volt gyermekként a Farkas utcába felnőni. Abban a műterem lakásban, ahol nevelő anyám Ferenc Júlia, illetve nevelő apám Furman Károly ötös művészek éltek, és ahol tulajdonképpen 1939-ben megalakul a Barabás Miklós C, és sok képzőművész ott együtt rajzol, mert nagyon szép tágas is volt ez a műterem lakás, együtt rajzolnak, és akkor ismeri meg 1939-ben G. Szabó Júlia nénémet, Karcsi bácsit, ott hosszú ideig ebben a 8 szám alatti lakásban van a Barabás Miklós színek, a, mondjam így, a hivatala, mert ugye nagyon kezdetek voltak, a 15-ök alapítják meg, és én szerencsés voltam, mert gyerekként abból a képzőművész társaságból nagyon sokat megismertem. Éppen Júlia néném és Furman Károly úron keresztül, Fülöp Antal Andort, Brósz Irmát, G. Szabó Bélát, Kós Andrást, aki ugye az édesapja indítatására menj fiam, és szedd össze a fiatal képzőművészeket, Kósa Hubát, Olajos Istvánt nem csak később tudtam, mert őt 44-ben meggyilkolják, Szervációs hosszú ideig, amik el nem hagyja Erdélyt, évente látogathattam, és ez számomra gyerekként nem csak meghatározó volt, de ott a 8 szám alatt volt az erdélyi magyar levéltár, gyűjtő levéltár, amit a nemes grófok és a betlen grófok ajánlottak föl 1800-as évek közepétől. Ott volt az alakuló maga a levéltár, és én ott ismertem meg gyerekként Kelemen Lajost, aki nagyon sokat ott ugye dolgozott, vagy Szabó T. Attilát, aki később Mikó Kolozsvári lelkész lettem, hívem is lett, vagy éppenséggel Jakó Zsigmondot, vagy Dani Jánost, ezekkel az emberekkel én gyerekként találkoztam. És egy ilyen gyerekkort megélni, ahol ilyen nagyszerű, közismert személyiségek árnyékába lenni, ezt mindig úgy szoktam mondani, hogy hát életemnek egy különös és nagy ajándéka volt, hogy ezt az áldást, ajándékot kaphattam ezeken az embereken keresztül. Meghatározó volt gyermekkoromban, később már a 10 éves érettségi találkozómon úgy emlékeztem vissza, hogy ha valamit újra kellene kezdeni, akkor biztos, hogy ott a Farkas utcába kezdeném, ugyanazokkal az embereknek az árnyékával, az irányításával, nevelésével meghatározó volt, ugye László Dezső nagy lelkésze volt a Farkas utcai templomnak, és ő irányított tulajdonképpen aztán később a teológia felé is, de ugye vannak emberek, akik hát azt mondják, hogy másképp csinálnám, más lehet több bölcsességgel vagy valami, de én visszaemlékezve ezekre az 50-valahány esztendőre, 60 évre, most már több mint 60 évre is, azt mondanám, hogy úgy ott kezdeném valahol a Farkas utcába, mert minden ott kezdődik, az alfa, vagy a nagy templomi A betű a tető szerkezetébe, és ott folytatnám, amíg hát a lehetőség adatik számomra.
0: És akkor látta a Gyészabó Bélát és Ferenczi Júliát is folyamatosan dolgozni? Ez milyen élmény volt?
1: Egyrészt láttam, hát Gyészabón mellett felnőni, és nagyon sokszor az utunkocsiját, gépkocsiját Létai Lajostól megkapta, és akkor minket a három fiút, három testvér nőttünk fel Júlia néném mellett. Nagyon sokszor magával vitt ezekre az utakra, kirándulásokra, de nem kellett kocsi, mert sokszor a bükkbe, a hójába, ugye egyszerűen csak kimentünk, és valóban élmény volt számomra, amikor Júlia néném is jött, Gyészabó is jött. És ez mindig úgy, hogy Júlia válasz ki azt a tájegységet, amit szeretnél. Júlia nénémnek adta ezt az elsőbséget a választásra, ha egy tájképről volt szó, és utána pedig Gyészabó elvonult, és minket sokszor sok esetben azért vittek, hogyha valaki arra vetődött és bámészkodott, akkor egyszerűen az volt a feladatunk, hogy szóljunk diszkréten, hogy hát a művésznő és a művész úr ugye csendben szeret dolgozni. És persze akkor élményt jelentett utána látni azt a tájképet, vagy éppenséggel sokat modellkedtem, mikor a Dantét készít, akkor 13-14 éves voltam, és nagyon sok figura, tele van a Dante, szinte az egész csak figurális ábrázolással, nagyon sokszor ott lehettem. Annak idején én is úgy szerettem rajzolni, és 13-14 éves lettem, amikor Júlia néném, Gyészabó felajánlották, hogy hát szívesen foglalkoznak velem. Na, el is kezdtük ezt rendszeresen, szinte naponta valamit ugye kellett rajzoljak, bemutassam. Aztán egy idő után azt mondtam, hogy hát én ilyen szépen, ilyen nagyszerűen soha nem fogok tudni rajzolni, és akkor úgy valahol abba maradt. De ez is olyan emlék számomra, hogy ennek a két nagyszerű embernek az árnyékába felnőni, vagy éppen Fuhrmann Károlynak is például nagyon sokat segítettem, és mondhatnám azt, hogy szinte gyerekként a különféle technológiáját az ötvösségnek úgy el tudtam sajátítani, sőt, készítettem is különféle láncokat, díszítéseket, rengeteget rajzoltam, és volt is egy ilyen elképzelésem, hogyha majd lelkész leszek valahol vidéken, ott is kezdtem a lelkészi szolgálatot, mert 53 évvel ezelőtt végeztem a protestáns teológián, akkor esetleg az ötvös művészettel is fogok foglalkozni. Fiatal lelkészként rendszeresen visszatértem, mert közel volt Pusztakamarás, és Fuhrmann Károlynak a műtermébe például hetente egyszer-kétszer úgy fölmentem. Aztán amikor 1982. májusába beiktattak a Pata utcai gyülekezetbe, akkor egy egészen más élet kezdődött. A lelkészi szolgálat ugye zsúfoltá vált, jöttek az építkezések, mert mindent kisajátítottak, lebontottak, újat kellett létrehozni. És akkor hát egy maradt, amikor sikerült a gyülekezeti házat is felépíteni, és 90-ben, amikor esperes is lettem, akkor először Erdély viszonylatban, azt hiszem, az első magán jellegű galériát ott sikerült létrehozni, ez volt a Gyészabó Béla galéria, ez pedig, ahol most beszélgetünk, a Bolyai utcai lakása, ez a Gyészabó Béla emlékház. És ebben a Gyészabó Béla galériában 135 kiállítást valósítottunk meg feleségemmel, aki titkárnőm volt Anna Máriával, és ezzel párhuzamosan, amikor 2004-ben sikerült felépíteni a Pata utcába az átépített templom mellé a gyülekezeti házat, ott jött létre az úgynevezett Fehér Galéria, és ott pedig 50 kiállítást. És ezzel párhuzamosan pedig a Gyészabó Béla hagyatékból, amit 1985-ben hunyt el Gyészabó Béla, és végrendelet szerint Ferenc Júlia nagynéném ugye rendelkezett a hagyatékáról, és ezt az egész hagyatékot 86. március-áprilisában már rám testálta, és akkor jöttek aztán ezek a lehetőségek, hogy ebből a nagy hagyatékból, nem csak a fametszetekből, hiszen Gyészabó neve a fametszetekkel lehet azonosítani, és azt mondom fametszet, akkor nagyon sokan hogy a Gyészabó Bélára gondolnak, hanem a pasztelekből, rajzokból, és ami teljesen ismeretlen anyag maradt, amit halála után ugye ládákba úgymond elzárva találtunk meg, azok az olajképek. És ezekből az olajképekből 80-at kereteztünk be, és ezeket az olajképeket Gyészabó soha nem mutatta, még a legközvetlenebb barátainak sem, mert ő mindig azt mondta, ha valaki festőművésznek titulálta, hogy én kérem, csak grafikus vagyok. És valóban Gyészabó a fametszeteit lett igazán világhírűvé, és nyilván, amikor végigbarangolta ezt a világot, akkor rajzokat, paszteleket készített, de hát a pasztel is ugye a grafikához sorolható technikájából miatt, és ezekből születtek aztán meg később azok a fametszetek, amelyek erdélyi tájakat, és azokon a részeken, tehát Magyarország, Görögország, Olaszország, Dalmácia, Bulgária, Finnország, Belgium, Németország, Ausztria, aztán ugye már 56-ba eljut Kínába, és az a tulajdonképpen a fametszésnek az ős hazája, és eljut már idősebb korba, 73-ba Mexikóba, és még idősebb, 81-be eljut aztán Kolumbiába is, és ezekről a tájakról mindig rajzokkal, pasztelekkel tér haza, és ezekből születtek meg azok a fametszetek, amelyek Gyészabó Bélának munkásságát jelentette. Most gyerekként visszatérve ugye felnőni és látni ezt a két nagyszerű embernek a barátságát, tiszta, őszinte barátságát, és ahogy dolgoznak, hát ez mindig csodálattal töltött el, és ezért örvendek, hogy ez a mostani Bánffy-palotai kiállítás is végül is létrejöhetett, mert először 39 közös kiállításon ott találkoznak, és akkor alakul ki ez az egy életre szóló, tiszta művészbarátság Ferenc Júlia és Gyészabó Béla között. Viszont kiállítani 1969. áprilisában húsvét nagyhetén nyílik meg a Szentegyház utcai galériában, akkor állítanak ki először közösen. Aztán később még 23 kiállítás fémjelzi ezt a közös kiállítás lehetőségét Magyarországon, Szigligeten, Budapesten, Debrecenben állítanak ki együtt, többek között a Nemzeti Galériában, Nagytéténybe például. Ott is több kiállítás születik, viszont Nagykárolytól Brassóig és Kézdivásárhelytől Temesvár, Nagyváradig és Kolozsvár és Vásárhely, Szászrégen és Székelyföldön, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Székelykeresztúr, Székelyudvarhely, tehát ezekben a városokban együtt állítanak ki, és mindenütt nagyon nagy sikerrel mutatkoznak be a közönség előtt. Mint ahogy itt is a múlt héten csütörtökön volt ez a kiállítás megnyitó, ahol Gyiszabó Bélának fametszetei és nagyméretű pasztelei, de ezt hozzá kell tegyem azt, hogy olyan munkák, ami egyszer vagy kétszer, ha ki volt állítva, de van olyan munka, ami még soha nem volt kiállítva. A másik rész pedig Julia nénémnek, Ferenc Juliának szintén olajképei és pasztelei állítottuk ki. Na most az olajképek és a pasztelek, vannak olyan munkák, amin ott például van egy akt, és vannak olyan hólyaképek, amit ugyanabban az időszakban a két művész egyszerre készíti el. Julia nénémnek a munkássága, hozzá szeretném fűzni, hogy ő eredetileg freskó festő szeretett volna lenni, hát ez ugye abban az időben nem adatott meg, mert nagyapám Lévita tanító lévén szerényebb anyagi lehetőséggel bírt, és akkor maradt eleinte az olajfestményekkel, aztán később áttért a pasztelezésre. Gyészabó pedig úgy emlékezett vissza, hogy eredetileg festőnek készültem. De a változás akkor következett be, amikor 30-as években letelepedik Kolozsváron, rövid ideig elhelyezkedik a villamos művek tervező mérnökeként, mert gépészmérnöki oklevelet szerzett Budapesten, de ezzel párhuzamosan Varga Nándor Lajos tanítványaként a Szépművészeti Főiskolán, a Király Akadémián is tanul, és munkanélkül marad, és akkor úgy emlékezik erre a korszakra, hogy rajzoltam reggeltől estig. Rajzolt csak, mert ugye olajképekre nem igazán jut. És 32-ben egy kiállításon találkozik, amit Kós Károly szervez fiatal képzőművészek részére, és ezen a kiállításon mindössze egy pár rajz, illetve pasztel van a falon, és akkor kérdezett rá Kós Károly, hogy hát fiatalember miért nem mászik fára? Azaz miért nem metsz fát? Később aztán megszületik ez a fára mászó fametszete is, ahol tulajdonképpen önmagát ábrázolja. A felfele kapaszkodik egy fatörzsön, de nincs csúcs, mert a ketté tört a fatörzs, és ő különben is mindig vallotta, hogy hát fiam, csúcs nincs, mikor rákérdeztem, hogy melyik az, amit úgy érez, hogy na most ez a csúcsa az ő művészetének, mert a csúcsról utána lefele megy az ember. Viszont felfele kell mindig kapaszkodni, és a felfele kapaszkodó egy ilyen, még ha ketté tört fatörzsű fán is, akkor ha csúcs nincs is, de van egy kilátás, és ezt a kilátást másokkal is meg lehet ugye láttatni, és tulajdonképpen ez a igazán a művészetnek is a célja, hogy ahogy Gyészabó is elmondta, de Julia néném is ezt mindig így vallotta, hogy először egy művész önmagának rajzol, és azt, amit ő szeretne. Nem amit diktál, ezért a szociál idején Julia nénémet aztán mellőzik is, ki is zárják a művész szövetségből, az úgynevezett unióból, mert ő nem volt hajlandó azt festeni, rajzolni, amit ugye akkori idők diktáltak. Gyészabó sem rajzolt sosem, mert rendelése, meg stb. Ilyen felkérésre, hanem mindig azt, amit ő szeretett volna rajzolni. Tehát a művész először önmagának rajzol, és utána azoknak, akik igazán szeretik a művészetet, akik értékelik ezt a művészetet, és ez mondjuk látható, érezhető volt ezen a múlt heti megnyitón, a Banfi Palotában, mint pedig a Farkas Barkasnak, ahogy újra megjelent a könyv bemutatóján. Mert 1953-ban jelenik meg ez a székely magyar népmeséket tartalma Faragó Józsefnek a gyűjtésében ez a Farkas Barkas, amit Julia néném Gyészabóval illusztrál. És 63-ig ez 6 kiadást ért meg. 60 ezer példányban jelent meg ez a több kiadást megért Farkas Barkas, és ezt én most örülök, hogy újra sikerült kiadni, tehát megvoltak az eredeti rajzok, és azok alapján készültek a faksimile különösebb nyomdai technikával, de ugyanazokkal a színekkel, lehetőleg ugyanolyan papír minőségre is sikerült kiadni, és ezt a könyvbemutatót, hát nem véletlen szerintem, de a két kiállító művésznek a munkásságán, vagyis kiállításán, egy szombati napon, az elmúlt szombaton mutattuk be, hát csak meglepődtem, hogy mennyi apró gyermek volt, és milyen nagy érdeklődéssel övezte ennek a Farkasbarkasnak, a meséskötetnek a bemutatóját. De ugyanilyen érdeklődés jelentene biztos, hogyha szintén a 60-as évek elején jelenik meg, Bözödi György gyűjteményes gyűjtésében. Bágyi János, ez egy bözödi egyszerű juhász ember volt, aki se én is olvasni igazán nem tudott, de csodálatos lelki világa volt, és Bözödi György 117 mesét jegyzett föl ettől az embertől, ettől a Bágyi Jánostól, és ezt az eszős, mert ugye ővel beszélnek, gyermük, így is jelent meg, és ezzel a mesegyűjteményben ezt a nyelvezetet is használják, ezt szintén Gyész Szabó és Ferenc Júlia közösen illusztrálták. És talán ez jelzi is, és nem véletlenül, hogy mind Gyész Szabó Béla, mind Ferenc Júlia milyen sajátos lelkülettel tudtak a gyermekvilág felé fordulni. Júlia néném annál is inkább, hogy ugye gyermek a napsugárnál is, és a dolgozónőnél is dolgozott, és végül is onnan ment majd nyugdíjba, mint képzőművészeti alapnak a tagja, de számukra, és azt hiszem, ez nem véletlen, hogy mind Júlia néném, mind Gyész Szabó Béla, minket, a három testvért, Ferenci fiút, Imre bátyámat, István bátyámat, akik zenészek lettek. Imre bátyám, ő már el is hunyt, és az Anna, a lánya, az, aki a Júlia néném hagyatékát gondozza, én besegítek, tanácsokkal látom el, és most már a jövőbe igyekszem részére, Júlia néném részére is kiállításokat szervezni, de mind Gyész Szabó Béla, mind Ferenc Júlia hogyan tudott a gyermekvilág felé fordulni, és érdeklődésüket úgy fölébreszteni és lekötni. Ez nagyon fontos, amikor egy képzőművész nem csak ábrázol, és nem csak a maga sajátos elképzelésével, sajátos lelki világával, hanem ahogy az ő művészetével mind a felnőtt világot, mind pedig a gyermekvilágot, mert ebben élünk, meg tudja szólítani, le tudja kötni, és főleg tudja formálni. Azt hiszem, hogy igazán kevés művésznek adatik meg, amikor így tud üzenni afelé a világ felé, akik számára készülnek ezek a képzőművészeti alkotások. És én nagyon hálás vagyok, és boldog vagyok, hogy egy ilyen világba tudtam belecsöppenni, gyermekként felnőni, ifjú lelkészként tevékenykedni, és egész lelkész életemet szinte elképzelhetetlennek tudnám, hogyha nem ebben a világban nőttem volna föl. Nem csak kívülről szemléltem és megcsodáltam, és most ugye a hagyatékot gondozom, kezelem, ezzel a 180 hagyatékból szervezett kiállításra, hanem úgy is, mint aki a képzőművészeti alkotásokat nem csak szemléltem, hanem gyűjtöttem. Úgyhogy én mikor például nyugdíjba mentem, nyugdíjas lelkészként, amit nem a hagyatékból kaptam, hanem amit én fiatal teológusként, később lelkészként gyűjtöttem, több mint 100 képzőművészeti alkotást mondhattam magaménak, amit egyrészt művészektől kaptam, másrészt vásároltam, és amit aztán, mikor már nem volt, hogy hová tegyem, akkor nyilván nagyon sokat odaajándékoztam olyan fiatal lelkészeknek, barátoknak, akiknek az életében láttam, hogy hát szeretik, értékelik, és megbecsülik, és akkor örömmel adományoztam. Különben a Gyész Szabó hagyatékból most már lassan közel 1000 alkotást adományoztam, elsősorban múzeumoknak, de egyházi intézményeknek, kulturális intézményeknek, és nyilván nagyon sokat magánszemélyeknek is, mert azért én azt mindig vallottam, hogy hát őrizni kell, de ha az ember valahol olyanoknak tud adományozni, akiknek örömet szerzel, ahol megbecsülik, értékelik, és bizonyos mértékig láthatóvá is teszik, akkor érdemes, ugye, és öröm oda ajándékozni, mert végül is a művészetnek, ugye ez is a célja, hogy ahogy említettem, hogy a művész önmagának alkot, de nyilván azokra gondol, akik szeretik a szépet és a művészetet. És ha valaki ugye egy képet ott a szobájába lát, és azt naponta látja, és az a családjának egy idő után erekévé válik, akkor megéri, hogy ebből a csodálatos nagy hagyatékból oda ajándékozni másoknak is. Mit jelent ez a hagyaték? Hát közel 1500 fa metszet. Mint egy 2000 pasztel, persze

0: év után most újra sikerült egy közös Ferenc Júlia, Gyészabó Béla kiállítást szervezni, ami még látogatható, és érdemes elmenni.
1: Kanyarodjunk egy kicsit vissza akkor a mostani kiállításhoz, aminek a címe ugye Két világ színei és közös fényei. Hogy ezt a nevet kapta?
0: Azért, mert ugye egy férfi képzőművész és egy női. Más a férfi, más a női lelkület. Más a gyermek lelkülete, más az idősebb lelkülete. És nyilván ez a sajátos lelki világra szerettünk volna utalni, a színek pedig mindegyik művész másképpen lát. De mind a két művészben, ami közös, az, hogy ugye nem csak a szemével lát az ember, hanem a szívével is. És mind Gyészabó Bélánál, mind Ferenc Júliánál ezek a színek másképp jelentkeznek. Egy példát mondjak, emlékszem, hogy Gyészabó 64-ben a Dantét illusztrálja. Nagyon sok portré, nagyon sok figurális ábrázolásmód benne, de volt, hogy Julia néném is készített teljesen külön, másként. Például, amire emlékszem, hogy Beatrix levetti a fájtlát, egy ilyen című illusztrációt, mikor Gyészabó Béla, ez nagyon szép volt a Julia néném, a reneszánsz beütés érzékelhető, mikor Gyészabó Béla meglátta Julia néném, hogyan ábrázolja a Beatrix-t, és ahogy leveti a fájtlát, akkor azt mondta Julia, egy kérésem van. Többet ne készíts ilyen jellegű képet, mert én ilyen szépen nem fogom tudni kimetszeni a fába, mert tényleg nagyon nehéz ugye azokat a lágy, vékony hajszál vonalakat és a hajnak a hullását, a fátyolnak a levegését visszaadni. Persze ezt nem olyan célzattal mondta, és én sem ezzel a céllal akarom ezt most elmondani, hanem egyszerűen érzékeltet szeretném, hogy mennyire más volt a Julia nénémnek az ábrázolás módja, a lelki világa, amit csak egy női lélek tud igazán ráérezni és ábrázolni. A Gyészabó Bélai látás, akár a színekben, a formákban, a lelki világa, mert hát ugye más. És ezért sajátos, ugye, ami tényleg a nőivé asszonyá, anyává igazán tudja formálni. Amit a kívülről a férfi világa nem fog tudni igazán megérteni. A szülésnek a fájdalmát, és mégis a csodálatos örömét, hogy egy gyermek születik a világra. Ez csak a nő tudja igazán megérteni, akinek ugye a keble alatt, az anyamében ott van a gyümölcs, az anyamék gyümölcse, a gyermek, a zsoltáros szerint, és ennek tudunk örülni. Ez összekapcsol bennünket egy életre, engem is a három gyermekemmel, vagy az unokákkal. De azt hiszem, hogy azt az érzést, amit a nő a terhesség alatt, a szülés fájdalmában, a gyermek nevelésében, azt csak ők tudják igazán megérezni. És ezért van ez a meghatározás is, hogy két külön világ színekben, fényekben, ábrázolásmódban, és mégis nagyon sok olyan közös fedezhető föl, éppen ebben a kiállításban is, ami nem csak ugyanazt a tájat ábrázolja, és ugyanolyan fákat, vagy ugyanolyan tavakat, vagy virágokat, vagy növényzetet, hanem mégis valahol másképpen. És azt hiszem, hogy ez a megnevezés ilyen formában, ha egy kicsit megállnak a nézők a különféle a képek előtt, akkor rá fognak jönni arra, hogy más, tényleg más Gyészabó Béla, és más Ferenc Júlia. De mind a kettőt tud üzenni, és az üzenet mindkét részről ugyanaz. A szépet, a tisztát meglátni, a jóságot, az alázatot meglátni. Amúgy Gyészabónak szoktam ilyenkor emlékeztetve idézni Gyészabót, hogy tiszta környezetben dolgozni, egy kicsit embertársainkra is gondolni,

0: hiszen ez lenne a művész igazi öröme és boldogsága, akkor ezt látom, hogy milyen tiszta lelkülettel, embertársainkra ránk gondolva alkotott mindjárt Szabó Béla, mint Ferenc Júlia. És ez a boldogság, amelyről a mi hitünk szerint ugye a tökéletes boldogság, amely szemmel nem látható, füllel nem hallható, emberi szívvel meg nem gondolható, ez akkor adatott meg igazán nekik, amikor Gyész Szabó Béla a 80 éves korában, 1985. november 30-án hunyt el, és Ferenc Júlia pedig 1999. július 26-án hunyt el, és mindketten a házsongárdi temetőben nyugszanak. Nekünk pedig mi adatít meg, hogy látván lássunk, látni azt, ami az élet, nagy éhivel mondom, Krisztusra vonatkoztatva, az életnek a titka, ami az életünknek a csodája és ajándéka.
1: Mit szeretne, hogy a jelenlegi kiállítás látogatói mivel térjenek haza a kiállítás megnézése után?
0: Hát amikor ugye egy kiállítást szervezünk, akkor ennek van egy rész visszatekintő jellege, mégpedig ebben az esetben a két képzőművésznek a munkássága, amit úgy állítottunk össze, hogy a legkorábbi korszakától, tehát egész a halálukig teljesebb és hitelesebb képet nyerhessen a szemlélő annak a művésznek a hagyatékából szervezett kiállításon, ugye amelynek a célja ez, hogy időben, térben, technikájában egy átfogó képet nyújtani a szemlélő részére. Most, hogy a szemlélőt mi ragadja meg igazán? A korai korszakban készült olajképek, vagy a később készült pasztelek Júlia néném esetében, vagy pedig a eddig ismeretlen Gyész Szabó Béla által készített olajképek, be nem mutatott kiállítása még eddig nem került pasztelek, vagy pedig éppen azok a nagyméretű fametszetek, amelyeket szinte először mutattunk be a közönségnek. Szerintem egyrészt azért, mert portrékat, tájképeket, különféle Kolozsvár környéki és távoli világnak a tájaibról készült és hazahozott munkáknak a bemutatása. Azt hiszem, hogy a cél nyilván, hogy a ma szemlélő számára az, hogy olyan maradandó élményt és emléket nyújtani, amivel, hogyha úgy rákérdezünk, hogy igen, láttad ezt a kiállítást, és ebből a kiállításból mi lenne az, ami megragadott, és ami maradandó nyomot hagyott, akkor én meg vagyok győződve, hogy egy-egy képnek a élményét magával visz, és el tudnám mondani, hogy nem tudom én, a Golgota Júlia nénémtől, vagy pedig egy majális, csak két képre utaljak, vagy Gyészabótól a Ködös szikla, vagy éppenséggel a szakapulkói ugró, vagy hajóhintázó, vagy a kolozsvári tűzoltó torony, vagy éppenséggel a két portré, ugye, amely egy időszakban készül, és mind Gyészabót, mind Júlia nénémet olyan erős színekkel ábrázolja Gyész Szabó Béla. Szalmakalapos önarcképére gondolok itt, vagy Júlia nénémnek. Szintén egy szalmakalapos, de napraforgók között lévő önarcképe, de ami mindjárt a két portré mellett ott van, az egy fekvőnője. És számomra ez különleges, és a nézőknek is a megnyitó alkalmával fölhívtam a figyelmét, hogy ugyanaz a modell egy időben festi meg két képzőművész, csak egy picit más szögből, mert az egyik ugye itt állt, a másik pedig túl, és akarva akaratlanul biztos, hogy a szemlélő is észreveszi azt, hogy anélkül, hogy ezt elmondaná, hogy ez a női akt hogyan látja Gyész Szabó Béla, vagy hogyan látja Ferenc Júlia. Most szeretném úgy fölhívni esetleges a figyelmet az, hogy többek között van Gyész Szabó Bélának a 50-es évek elején készült, Fellegvárról, a Sáncaljáról készült nagyméretű fa metszete. Széchenyi téri híd, szemben az öreg malom, ez a címe különben a fa metszetnek, és a Fellegvár maga, Viszont a hídon rengeteg figura van, akik ugye a híd azért van, hogy járjunk rajta, de mi az érdekesség ennek a fametszetnek? Gyészabó rajzol, mellette ott vannak a vámészkodók. Önmagát rajzolja, ábrázolja. Aztán van egy gyerek, aki hegedűvel megy, az az én testvérbátyám, Imre bátyám, aki ugye ott van ezen a képen. Van egy férfi sakktáblával, az egy Rudi nevű barátja, akivel nagyon sokszor sakkozott, mert szeretett sakkozni Gyészabó, tehát őt is ábrázolja. Van egy család, gyerekkocsit tól, az a család az egyik, az a Rónai család, zenész család, akiket Gyészabót ábrázol. Van egy másik család, szintén gyermekekkel, az később a bátyámnak volt a tanárja, Balogh Ferenc, és az ő gyerekei mind a három szintén zenész volt. István bátyámnak volt Ferenc az osztálytársa, tehát ők is rajta vannak. Ez nyilván, hogy a kívülálló látja, hogy itt egy gyerek van, ott egy gyerekkocsit toló család, de ezt igazán én csak azért tudom, mert Gyészabó úgy elmesélt annak idején, hogy ugye kép hogyan készült, és hogy ő tudatosan, és nagyon sok képen tudatosan ábrázol olyan embereket, olyan figurákat, akik a tájnak, a képnek a részévé válnak, és ezáltal mondjuk maradandót jelentenek az utókor részére, éppen azért, mert Gyészabó Béla így megörökíti. Na most minden egyes kép, ugye, amit akár Ferenc Júli, akár Gyészabó készít, egy pillanatot ragad ki, vagy egy rövidebb, hosszabb időt ragad ki, akár a tájszemléletében, akár a portréiban, amelyek azt a pillanatot örökítik meg, ami viszont már a múlandóság élmaradt. Ezt talán jobban lehetne érzékelni a fotoművészetben, ahol elkattintja a fényképezőgépet, és egy pillanatot rögzít. De ez a pillanat olyan a mi életünkben, hogy most megélem, mert ennek a mostani időnek vagyok a része, de egy fél óra, egy pár perc múlva az már a múltat jelenti. És amikor valaki elmegy egy ilyen kiállításra, és odaáll egy kép elé, és megszemléli, és természetesen rögtön látja, hogy mit ábrázol az a kép, akkor egy olyan momentum, pillanat rögzítődik az ő emlékébe, lelkületébe, ami, hogyha tetszik, és ha örömöt jelent, akkor ez már maradandóvá válik, és én azt hiszem, illetve meg vagyok győződve, hogy amikor elmegy egy ilyen kiállításról, akkor még hosszú ideig foglalkoztatja esetleg az az emlék, az az élmény, amit ott a kép előtt szemlélve, csodálva, megnézve, lehet csak úgy egy rövid ideig szemlélve, és utána tovább lépve, de mindig marad. És én meg vagyok győződve, hogy visszatérve, hogy milyen élménnyel, emlékkel mennek el, hát én nagyon bízom és reménykedem abban, hogy mindenki valamit magával visz, és az a kiállítás egy ilyen rohanó, lerombolt világban, az olyan emléket jelent, vagy élményt jelent, ami hát felüdíti, egy picit szebbé teszi az ő életét. És ezt, ha újra és újra egy kicsit föleleveníti magában, akkor megszépíti azt a pillanatot, amikor fölelevenítem egy-egy ilyen kiállításnak az emlékét. De ez nem kell kiállításra menni, ez így van mindennel, ami az életünkben történik, a családban történik, a gyermekeinkkel, az unokákkal, ami ugye kicsit széppé teszi, üdévé, felfrissíti az életünket, az akkor mindig maradandó nyomot jelent és hagy magában. És ez nagyon fontos, hogy így éljük meg az életünket, és tudatosan így próbáljunk egy kicsit megállni, és értékelni azt, hogy ma még vagyok, ma még emberek vannak körülöttem, a családon túl, a barátokon túl, a környezetem, és holnap már, vagy ezt sosem tudjuk, mi is csak egy emlék maradunk, de jó, hogyha így emlékeznek ránk az utókor és a környezetünk, hogy valamit tudtunk adni, valamit tudtunk nyújtani. Most én is ezekkel a kiállításokkal, a szervezésekkel tudatosan ezt szeretném megélni, és így adni tovább és tovább. És aminek igazán örvendek az, hogy a gyermekeink és az unokáinkat is valahol úgy neveltük és neveljük, hogy hát ez nem úgy van, hogy hárman vagytok testvérek, egy a tiéd, egy az övé, egy az övé, hanem ezt őrizni kell, és éppen azok részére kell őrizni és továbbadni, akik részére tulajdonképpen, mint Gyészabó Béla, mint Ferenc Júlia, ezeket a csodálatos képeket úgymond készítették és hátrahagyták.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat hétfőn, augusztus 10-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, amit Zeizel Endre orvos és genetikus tollából származik, és így hangzik. Mindenkinek van fogyatékossága, csak nem mindenkinek látszik. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Az első órában áhítatot hallhatnak, majd fellapozzuk a napkalendáriumát, ezután ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezt követően látogató egészségügyi rovatunkat hallgathatják majd meg. 1 órakor híreket mondok, ezután jó hír csendül, majd mesekosár rovatunkban a Süni meséjét folytatjuk, ezt követően pedig a Határtalanból hallhatnak 3 részt, ami a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsora. 2 órakor ismét híreket mondok, majd jó hír csendül, ezután versrovatunk következik. Végül keresztény életfelekezet közi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében 14:20-kor. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben a nap áhítatát hallgathatják meg, amelyet ma Lukács Orsolya tolmácsol a kedves hallgatóknak.

Mai áhítatunk címe a változás ideje. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Prédikátorok könyvének harmadik fejezetének első verse. A következő

Kezdő tanárként sok-sok évvel ezelőtt az iskola bejáratánál lévő hirdetőtábla díszítéséért én voltam a felelős. A táblának vonzónak, inspirálónak és kreatívnak kellett lennie. Sok időt és előkészületet is igényelt. Mivel sokszor nem tudtam egy nap alatt befejezni a táblát, kiraktam egy üzenetet rá, amelyen ez állt: bocsánat, változom, folyamatban lévő munka vagyok. Nyugdíjba vonulásom óta sok kihívást és változást tapasztaltam. Nem tudok megtenni olyan dolgokat, amelyeket régebben csináltam. Időnként alkalmatlannak érzem magam. Azon tűnődöm, képes vagyok-e még ellátni Isten munkáját. Isten tud még használni? Életemnek ebben a szakaszában a félelmeim ellenére tudom, hogy még mindig szükségem van Isten bocsánatjára és kegyelmére. Még mindig folyamatban lévő munka vagyok. Aztán eszembe jut az ige, aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Hálát adok Istennek, hogy bár én változhatok, de Isten soha nem változik. Micsoda vigasztalás tudni, hogy mi Isten még mindig gyógyít, helyreállít, még mindig megadja mindazt, amire szükségünk van ahhoz, hogy saját utunkra

változtatunk. Ó, Urunk, segíts megértenünk, hogy a változás az élet szükséges része. Segíts, hogy a változást pozitív

változások váratlan áldásokat hozhatnak, mondja ezt Trippen a Ruth Taylor, Egyesült Államok beli testvérünk. Imádkozzunk a nyugdíjas tanárokért!

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg, amelyet Malukács Ózsolya tolmácsolt a kedves hallgatóknak. A következőkben fellapozzuk a nap kalendáriumát Lőrinc Annával.

Lőrinc Anna vagyok, és szeretettel köszöntöm Önöket az Agnus Rádió augusztus 10-i kalendáriumában. Augusztus 10-ét írunk. Ez az év 222. szökőévben 223. napja a Gárgány naptár szerint. Az évből még 143 nap van hátra. Tekintsük át először, hogy milyen történelmi események kötődnek a mai naphoz. Augusztus 10-én 955-ben az Augsburgi csatában a német hadsereg legyőzte a magyarokat, ami a kalandozások végét jelentette. 1519. augusztus 10-én Magellán portugál felfedező 5 hajóval elindult Sevillából, hogy körbehajózza a földet. A másodparancsnok Juan Sebastián Elcano vezetésével az expedíció befejezte a földkörüli utat, miután Magellán a benszülöttekkel vívott harcban meghalt a Fülöp-szigeteken. Magellán nevezte el a csendes óceánt. Ezen a napon 1793-ban Párizsban megnyílt a Louvre Múzeum. 1968-ban ezen a napon először rendeztek világbajnoki Forma 1-es futamot a Hungaroringen. A versenyt Magyaródon a frissen megépült Hungaroring versenypályán tartották.

Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek augusztus 10-éhez kötődnek. Most lássuk, kik a nap híres szülöttei. 1805. augusztus 10-én látta meg a napvilágot Toldi Ferenc, irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár, az MTA tagja. 1814-ben a mai napon született Henry Nestlé, német üzletember, a Nestlé cég alapítója. Ezen a napon 1948-ban született meg Gerevics Pál, világbajnok vívó, vívóedző. A magyar karcsapattal kétszeres olimpiai bronzérmes, négyszeres világbajnok, 1977-ben egyéni világbajnok, többszörös magyar bajnok. Magyarország legeredményesebb vívó családjában született. 1954-ben ezen a napon született Budapesten Básti Júlia, Kossuth Díjas színésznő. Kiss és Jászai Mari díjas. Pályafutását 1980-ban a kaposvári Csíki Gergely Színháznál kezdte. Ezen a napon 1960-ban született meg Antonio Banderas, spanyol származású amerikai színész. Ők voltak a nap híres szülöttei.

Most tekintsük át azoknak a híres embereknek a listáját, akik a mai napon hunytak el. Ezen a napon 1896-ban tesztrepülés során meghalt Otto Lilienthal, német mérnök, a vitorlázó repülés úttörője. 1981-ben 25 métert siklott saját gyártású repülőjével. Különböző siklógépeivel több mint 200 repülést végzett. Utolsó repülése során, amelyet egy kétfedeles siklógéppel hajtott végre, lezuhant. Áldozatok nélkül pedig nem megy. Így örökítette meg a szájhagyomány Lilienthal utolsó szavait. 1938. augusztus 10-én halt meg Zombori Vilmos, publicista, haditudósító, amatőr, színes, filmes, az első magyar színes némafilm készítője. 1945. augusztus 10-én hunyt el Robert Hutchings Goddard, amerikai feltaláló, a modern rakétatechnika atya. 1961-ben a mai napon meghalt Bolvári Géza filmrendező, forgatókönyvíró, színész. A mai napon 1969-ben hunyt el idősebb Kodolányi János, Kossuth Díjas író, újságíró, az úgynevezett népi írók kiemelkedő képviselője. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek elhalálozásuk augusztus 10-éhez köthető.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapozhattuk fel Lőrinc Annával, a következőkben pedig ünnepeltjeinket köszöntjük Boldi Zsárzáik Annával.
1: Augusztus 10-én Lőrinc, Lórend, Csilla, Roland, Blanka és Bianca névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Lőrinc latin eredetű név, a Laurentius névből származik, jelentése Laurentum városából való. Másik magyarázat szerint Laurus, babér szóból származik, így jelentése babérkoszorúval díszített. A Lórend, illetve kis régies változata a Lórend férfi név Germán Roland nevéből keletkezett, az R és az L hang fölcserélődésével. Ennek eredete a Germán

An Hruodland, ez pedig a Hruodnand fejleményem. Jelentése dicsőség és merész. Szabadon fordítva, vakmerőségével dicsőséget szerzett harcos. A Csilla, írói névalkotás a csillag szóból. Először Dugonics András Etelka című regényében szerepelt 1788-ban. A Csilla növénynév is, a Csilla növénynemzetség magyar nevének, a csillagvirágnak a változata. A nyelvjárási Csilla szó jelentése pedig a gyékény és a nád gyenge hajtása, illetve gyéren növő sázs. A roland német eredetű, a germán Hruodnád névből származik, jelentése vakmerő hős. A blanka, középlatin spanyol eredetű név, jelentése fényes, ragyogó, tiszta. Más magyarázat szerint germán eredetű névnek a latinosított formája, jelentése ugyanaz. Köszöntünk tehát augusztus 10-én minden Lőrinc, Lóránt, Csilla, Roland és Blanka nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

Ünnepeltjeinket a Soul Wave Mindent Elhittem című dalával köszöntöttük, a következő percekben a Bagosi Brothers Company énekel nekünk.

0: Az elmúlt percekben a Bagosi Brothers Company énekelt nekünk, a következőkben látogató egészségügyi rovatunkat hallgathatják meg. A látogató életmód magazin mai témája a gyermekvállalás, a szerkesztő Szabó Anita.
1: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják. Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a látogatót sugározzuk. Adásunk mai témája a gyermekvállalás. Egy általános tájékoztatóval indítunk, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített, amelyet egy bizonyságtétel követ a Miskolci Európa Rádió jóvoltából. Ezt követően egy szakértői tájékoztatót sugárzunk az Agnus Rádió jóvoltából, majd szintén mi zárunk igei tanítással. Most pedig következzen egy általános tájékoztató, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített.
2: Gyermekvállalás. A társadalom öregedésével párhuzamosan a szülőképes nők aránya is egyre alacsonyabb. A Magyar Központi Statisztikai Hivatal szerint ma átlagosan 28-29 éves korukban szülik az első gyermeküket a nők, míg korábban ez 22-23 év volt. A szülőképes korú nők jelenleg a népesség 24-25%-át teszik ki. Az elmúlt 35 évben a népesség folyamatosan csökken és öregszik, így a szülőképes korú nők létszáma is csökken. 2011 és 2016 között 270 ezer fővel, tehát 10,5%-kal. Nem csak a népesség, de a szülőképes korú nők is fokozatosan öregszenek, jóval többen vannak az idősebb létszámúak, mint a fiatalok. A KSH szerint a 70-es években született nagy létszámú nemzedékek most a 30-as-40-es éveikben vannak, fokozatosan ők is elhagyják a szülőképes kort. A 35 év alatti fiatal nemzedékek létszáma fokozatosan csökken, hiszen a születések száma is visszaesett az elmúlt időszakban. Csökkent a bizonyos életkorig megszült gyermekek száma is. A 30-34 éves nőknek jelenleg átlagosan egy gyermekük van. Ma 100 nőre 100 gyermek jut. 20 éve ez 170 volt, tehát lényeges a visszaesés. A 35 és 39 évesek között is sok a gyermektelen. Azonos az egy és két gyermekesek aránya, az átlagos gyermekszám is visszaesett. Kitolódott a gyermekvállalás átlagos ideje. A KSH adataiból kiderül, hogy jelenleg 28-29 éves korban vállalják az elsőt, ez korábban 22-23 volt. Az 50-es években született, nagy létszámú, úgynevezett ratkó nemzedék maga is sok gyermeket vállalt a 70-es években. Ezt ösztönözte az akkor bevezetett gyermekvállalást ösztönző intézkedéscsomag is.
1: A Beregszászi Pulzus Rádió általános tájékoztatóját hallották. Most következzen egy bizonyságtétel, amelyet a Miskolci Európa Rádió készített. Tarackközi Gerzson és felesége, Tarackköziné Nemes Mónika 7 gyermeket nevelnek. Épp most várják a 8. Barnabást. A legkisebb 6, a legnagyobb pedig 21 éves. Azt mondják, mindig is nagy családot szerettek volna, és hogy nem vállalták, hanem áldásként kapták a gyerekeket. Ficsor kis Alicia interjújában nem csak erről, hanem házasságukról is meséltek.
3: Talán induljunk el onnan, hogy hány éve házasok? Most megfogtam önöket ezzel a kérdéssel?
4: Nagyon megfogott, mert őszintén szólva a... annyira nem tartjuk számon, tehát nem szoktuk, és most ezt értse jól mindenki, nagy dobra verni, vagy nem szervezünk ünnepséget, vagy nem fontos számunkra most, hogy ebből valamiféle különleges napot gyártsunk, vagy alkossunk, mert nekünk minden nap nagyon fontos. Tehát számunkra minden egyes nap a házasság napja, minden egyes nap egy ünnep, egy ajándék, amit kapunk, és ezért nekünk nincs is ilyen kiemelt nap. 1996-ban házasodtunk össze, úgyhogy 22. esztendő ez a hivatalos házasságkötésünk, de magát a házasságunkat, mint szövetségünk, szövetséget, a gyűrű felhúzását, a számuk, ez 95-ben történt meg, hogy mindig egy évet ráadunk, és a gyermekeink is így szokták emlékezetben tartani, hogy idén már a 23. házassági évfordulónk van, szövetségkötésünknek a 23. évfordulója.
3: A csupa olyan mondatot mondott, aminél mindig nem meg tudnék állni, és most erre rákérdezni, de az a nap, amikor összekötötték az életüket, tehát amikor felhúzták a gyűrűt, az hogy zajlott? Élesen él még ez az emlék, Gerzson?
5: Azt hiszem, egy életre megmarad, már csak azért is, mert november 1-ére tettük, halottak napja. Mások azt mondanák, hogy hát ilyenkor igazából nem ezzel kéne foglalkozni. Reformáció ünnepe volt október 31-e, mind a ketten szolgáltunk, tele voltunk egész úton a szolgálatnak a terhével, örömével egyaránt, és akkor eldöntöttük, hogy holnap megkeressük a gyűrűt és felhúzzuk. Tehát ezért emlékezetes, és a Sárospataki várkertbe tettük ezt.
3: Felszokták idézni egyébként ezt az emléket most, vagy ez már régóta így egy kicsit így homályosabb is?
4: A gyerekeink számára szoktuk felidézni. Tehát mivel ők azért szép számban vannak, és a családunk eléggé népes, az ő emlékeikbe véssük be, bizonyos kérdések felmerülnek a gyerekeink bizonyos életkoraiban és életszakaszaiban, és ilyenkor úgy fölemlítjük, elmondjuk, beléjük vésődik, hogy hogyan is történt, mert én azt gondolom, hogy fontos ezeket átadni a gyerekeinknek, ők ezt tovább viszik, számukra is ez egy hagyomány, egy példa, vagy nem biztos, hogy követendő példa, de megmarad a szívükben, lelkükben, úgyhogy igazából a gyerekek miatt szoktuk ezt felidézni, ha felidézzük.
5: Igen, és általában próbáljuk összekötni azzal, hogy nekünk már most nem a saját házasságunknak a idézelbetéve felépítésére kell gondoljunk, mert hála Istennek azt mondhatjuk, hogy sikerült megélni a hátunk mögött lévő szakaszt, hanem valahol a gyermekeink kerülnek abba a korba, hogy társat keresnek, hogyan, miként, és ez azért egy nagyon izgalmas kérdés, hogy tudjuk úgy segíteni háttérből őket, hogy olyan társra találjanak, akivel aztán tényleg boldogan tudják leélni az életük nagyobb részét.
3: Szóba kerültek a gyerekek. Monika most éppen várandós. Hányadik gyermeket hordja a szíve alatt?
4: A nyolcadikat.
3: A nyolcadikat.
4: Így van.
3: Milyen korúak a gyerekek?
4: 21 és 5 és fél éves a legkisebb, tehát 21, 20, 19, 17, 15, 9 és 5 és fél éves Monika a legkisebb, aki azért kapta a nevét, mert mindig azt mondtam, hogy a legkisebb gyermekem lány lesz, és az én nevemet fogja viselni, de hát az Úristen másképp gondolta, úgyhogy most a végeztelés gyermekét hordozom a szívem alatt, Barnabás, ki nagyon korán megmutatta, hogy milyen irányba indul el, nálunk nincs gender ideológia, úgyhogy egy kisfiút várunk, az egyensúly így nem állt helyre, nem 4 fiú, 4 lány lesz, hanem 5 fiú és 3 lány, ez lesz a nemek aránya a családunkban.
3: Mindig tudták, hogy ilyen nagy családot szeretnének? Az elejétől fogva?
5: Igen, mindig tudtuk, és valahol azt mondtuk, hogy körülbelül egy olyan 5 gyermek lenne az az ideális létszám, amivel úgy jól éreznénk magunkat, aztán rájöttünk, hogy mindegyikük egy ajándék, mindegyikük élete egy ajándék, és elkértük Istentől őket, tehát hogy igazából már egy ideje megpróbáltak lebeszélni bennünket a gyermekvállalásról, Monika betegsége, meg minden más egyéb miatt, de valahol minden egyes életet úgy kértünk és fogadtunk.
3: 22 év, 8 gyermek, és most így hallottam, hogy egy betegség. Nagyon nehéz évek lehetnek ezek. Mik azok a legfontosabb fogódzók az önök életében, amelyekben úgy mindig kapaszkodnak? Egymásba kapaszkodnak? Mindig? Minden helyzetben?
4: Hát nem akarok semmiféle ilyen egyházi szakszöveggel itt válaszolni, de én úgy érzem, hogy a mi életünknek a vezetése az Atyától jön. Az, hogy mi találkoztunk, hogy egy életünk, hogy mi találkoztunk, hogy 22 év, 23 év után is úgy érezzük, hogy a legjobb részünk a másik. Hogy azt érzem, hogy én vagyok a Gerzsomból kiszedett oldalborta, és azt mondja, hogy én vagyok az a rész, ami hiányozna belőle, és ez nem csökken, hanem ez erősödik, hogy nem vállaltuk a gyerekeket, tehát mi nem vállaltuk őket, hanem mi áldásként kaptuk. Nem terveztük őket, hanem mire felocsuttunk, ott voltak. Én azt gondolom, hogy ez az Istentől van, és minden nap ezért adunk hálát. Ma reggel is úgy keltünk föl, hogy akármi történik körülöttünk, azért vagyunk hálásak, hogy az Úristen így gondolta, hogy ha felfordul körülöttünk a világ, de mi vagyunk egymásnak. És a másik az, hogy egy nagyon mély bizalom van. Én az életemet rá tudom bízni. És azt szoktam mondani, hogy onnan tudom, hogy Gerzson a társam, hogy ő az egyetlen a világon, akit tud szeretni. Senki más nem tudna.
5: Én csak egy mondattal hadd reagáljak még, hogy egyértelműen kimondhatjuk azt, hogy az elsődleges kapaszkodó az az Isten a számunkra. De egymásba kapjuk Istennek a gondviselő vezetését, szeretését, és egymásra is ugyanúgy kell figyeljünk, mint az Istenre, és akkor tudjuk megélni ezt az Istennek másikon keresztül jövő isteni gondviselést, vagy szeretetet, vagy megtapasztalást. Ehhez tényleg az a bizalmi alap kell, hogy azt mondhassuk, hogy igen, ő az én társam, és én az ő társa vagyok, és úgy szeret engem, ahogy az a legjobb nekem, és én úgy szeretem őt, ahogy az a legjobb neki.
4: Egyébként azt hozzátenném, hogy számunkra az a fantasztikus, mivel már nagy gyerekeink vannak, hogy hogyan kapcsolódtak bele ebbe a bizalmi kapcsolatba, és még évekig azt mondtam, hogy ha van valaki, akire rábíznám az életemet ezen a földön, vagy földi tekintetben, ember az Gerzson, a gyerekeink megjelentek mellettünk, és fantasztikus azt megélni, amikor a gyerekeinkkel egy olyan gyerekszülő kapcsolat alakul ki, ami már nem egy ilyen parancsra működő tisztelet elven alapszik és nyugszik, hanem a gyerekek elkezdenek ugyanolyan szeretettel és megbízhatósággal mellénk állni. Ez nekem fantasztikus, hogy a nagyok hogy tudnak ott állni, segíteni, támogatni, észrevenni a bennünk zajló kérdéseket, fáradtságot, hogyan tudják összeszedni magukat, hogyan tudnak átvenni terheket a család életéből. Tehát én azt érzem, hogy ez az egész bizalmi kapcsolat, ez tovább növekszik a gyerekeinkben, ez egy csoda.
3: Ahol 7 gyermek szaladgált, hogy most már nyilván korukból adódóan talán nem szaladgálnak annyira a lakásban, de minden esetre biztos volt sok olyan éles helyzet, amikor szülőként önöknek ott kellett állni és tanítani őket. Hát akkor így kérdezek most szülőként, mi a legfontosabb tanács, amikor pont látja az ember, hogy hát itt egy olyan helyzet alakult ki, amikor megint tanítani kell nekik valamit, mert valahogy nem tudja még megoldani.
5: Nem egyszerű, és nem lehet rá át meg bét mondani, mert ez is az élethelyzetből fakad. Van olyan, hogy a gyermeket hagyni kell, hogy kiordítsa magát, hogy kihagyja magából, és nem az a cél, hogy bedugjam a száját, és azt mondjam, hogy már pedig én vagyok a szülőd, és én megtanítalak, és én megmondom neked, és úgy fogod csinálni. Van olyan, amikor azt kell mondani, hogy ne haragudj, de itt egy határ van, és ezt a határt nem lépheted át, és kibújhatsz magadból, de akkor se lépheted át, mert amíg az én felelősségem a te életed, addig nekem ezt a határt Istentől rendeltem, meg kell húznom. Az őszinteség ezekben a helyzetekben, tehát hogy ha rosszat vagy hibáztam valamit szülőként, azt is fel kell vállaljam, és a gyermeknek azt is látnia kell, hogy én sem vagyok tévedhetetlen, hanem én is mondhatok olyat, vagy láthatok úgy, tehát ha úgy hozta az élet, hogy kiderül, hogy egy konfliktus helyzetben a gyermekekkel mégiscsak neki volt igaza, vagy jól döntött, én ezt nem ismertem el, utólag rendbe kell rakni. Tehát ha kialakul egy ugyanaz a bizalmi, tehát a házasság légkörének ki kell hatnia a gyermekekkel való kapcsolat légkörére is. Ha a házastársammal szemben nem igazságközpontú, hanem kapcsolatközpontú, szeretetközpontú maga a rendszerünk, akkor a gyermekeinkkel is ugyanez kell legyen. Tehát ha nem ez a rend, hanem az igazság kerül a középpontba, onnantól kezdve valószínű, hogy egy idő után el fognak válni, mégpedig úgy, hogy nem fog hazavágyni a gyermek, és megteheti azonnal menekül.
3: Hát a logisztika egy édesanyja életében valami hihetetlen dolog, nem?
4: Igen, nekem azért könnyű, mert hogy itt vannak a nagyok, tehát mi úgy csoportosítottak a gyerekeinket, hogy nagyok, közepesek, meg kicsik. De igaz, már a középsők is már a nagyokhoz csoportosultak, tehát nekem sokkal könnyebb most, mint az elején. Az elején a 3 kicsi 97, 98, 99-ben születtek, tehát mire felnéztem, már ott volt 3 gyerek, de 3 pelenkás volt egyszerre, tehát az sokkal nehezebb volt, mint most. Mert azért a nagyok már, tehát amikor István született is 2009-ben, már 12
6: két éves volt. Tehát olyan szépen, olyan gyönyörűen haladtak az életkorba, hogy nagyon sokat segítettek, és ez is egyébként különleges a testvér kapcsolatban, hogy itt már nem a labdán, meg a csoki maradékon, meg a krémestálnak a kinyalásán mennek a viták, hanem a nagyok gondoskodnak, tehát egy egészen másfajta testvér szeretetet tudnak átadni a kicsikéknek. Hát igen, ez egy jó kérdés, hogy a kapcsolatápolás, meg a kettesben hogy van. Az ember mindig szívesen ad tanácsokat másoknak, hogy legyen mindig egymásra fordított idő, meg erről ne feledkezzetek el, de most nagyon őszintén megmondtam, hogy 23 év alatt olyan idő, mikor csak kettesben tudtunk volna mondjuk nyaralni, szerintem a házasságkötésünk első pillanatától kezdve sem volt. Aztán úgy megpróbáltunk nagyon tudatosan, de legyen egymásra szánt minőségi idő, mert az nagyon fontos, de rájöttünk, hogy nem vagyunk annyira nagyon rossz állapotba így kettecsként, hogy annyira nagyon ezt be kellett volna tartani. Tehát működik a kapcsolatunk, inkább arra volt igényünk, hogy a nagyon kritikus helyzetekben ne engedjük el egymás kezét.
1: Tarackközi Gerzson és felesége, Tarackköziné Nemes Mónika 7 gyermeket nevelnek. Épp most várják a 8. Barnabást. A legkisebb 6, a legnagyobb pedig 21 éves. Azt mondják, mindig is nagy családot szerettek volna, és hogy nem vállalták, hanem áldásként kapták a gyerekeket. Ficsor kis Alicia interjújában nem csak erről, hanem házasságukról is meséltek. Most pedig következzen egy szakértői tájékoztató, amelyet az Agnus Rádió készített. Rotár Mennyhárt Jutka szülésznővel beszélgettünk a gyermekvállalásról, aki több mint 27 éve van a szakmában, és az egyes számú nőgyógyászati klinikán tevékenykedik.
7: Meséljen egy kicsit magáról és a munkájáról, hogy milyen feladatokat lát el nap mint nap.
8: A kismamákkal dolgozunk, a terhesekkel, tehát bejövetelekkor, és majd felügyeljük a vajudást, tehát felügyelünk, és utána majd megszültessük a kismamát. De ez persze nem ennyire rövid minden, hanem időbe telik, és tehát maga az empatiát nagyon kell használjuk ilyenkor, mert máskülönben a kismamák nem beteg személyek, hanem valaki olyan, akinek szüksége van az empatiára, szüksége van egy fenntartásra, és maga elmondani nekik, és megértsék, hogy mi történik a vajudás alatt.
7: Manapság egyre gyakoribb, hogy egy kicsit eltolják a gyerekvállalást, és nagyon sokan a 30-as években vágnak bele a baba projektbe, mondjuk így. Ön szerint milyennek az oka, és milyen nehézségekkel vagy hátrányokkal indul az, aki később vállal gyereket?
8: Tehát én valamennyibe beleértek. Én nagyon korán vállaltam a gyereket, és nagyon fiatal anyuka voltam, és továbbra is úgy gondolom, hogy a lányom már nagyok, és én még fiatal vagyok. De valamennyiben megértem, azért, mert mindenkinek az elindulása nehéz, tehát a fiataloknak az elindulás, az életbe való elindulás az nehéz, és akkor normális dolog, hogy ők valahogy anyagilag meg akarják magukat védni, és akkor normális is, hogy későre vállalják a babát. De ez a hátrány az, hogy előfordul már 30-as évek után sok a fiatal nő, aki nehezebben maradt terhesnek. Tehát ez a hátrány. Más szempontból nem, mert gondolom ebben a korban már az anyuka jobban megérti, mit jelent az a kismama, hogy anyuka lesz, és lehet többet fog foglalkozni a gyerekkel. Sokan azt mondják, hogy nem, mert 30 év után már nincs annyi türelme az anyukának. Én azt mondom, hogy nem.
7: Igen, én is pont ezt hallottam, akkor ez egy tévhit lehet, hogy nincs úgy türelme.
8: Én nem tudom, gondolom, hogy a fiataloknak még annyi türelmük sincsenek, mert lehet, hogy nem veszik fel annyira a fontosságát a gyerekkel való a foglalkozást. Tehát inkább gyerekek ők is, és akkor sok fontos dolgot nem látnak annyira fontosnak a gyereknevelésében. Úgyhogy én azt mondom, hogy nem rossz az, hogy 30 év után lesz a gyerek, tehát ebből a kismamának a gondolatjáról, tehát a pszichikai fejlődése szerint, de amúgy is gondok vannak majd a kismama, tehát a nő, személyesen a nőnek a fejlődése, majd a, tehát az, hogy mondom, előfordul, hogy már nehezebben lehet terhes a kismama.
7: Azon kívül, hogy nehezebben lehet terhes, valamilyen kockázati tényezője lehet-e még, hogyha valaki korán vállal gyereket. Például nagyon sokszor halljuk, hogy valamilyen betegség vagy rendellenesség felléphet, Down-szindróma, ilyeneket.
8: Igen, ez előfordulhat nagyon korában az anyukának, meg nagyon idős korában. Tehát mondhatom, a 30 éves korokban már nincs ennyire egy gond. De az, hogy ténylegesen 35-40 éves korban, az már tényleg egy kockázat. Tehát előfordul nagyon gyakran, hogy a kis mama nem gondol arra, hogy a Down-os legyen a gyerek. Tehát ez ténylegesen. Ebből a szempontból sok más betegségek is lehetnek. Arra nézve, hogy a 30 éves kor után már lehet egy mészájrák is beindulhat, tehát több minden. Normális is idősebb a fiatal nő, és akkor több betegség megjelenhetik, úgymondva. Tehát normális is, minél idősebbek vagyunk, annál a szervezet már ki van fáradva.
7: Akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy melyik szülést preferálják jobban a kismamák, például nagyon gyakori mostanában a császárszülés.
8: Hát igen, mert ez megoldja azt, hogy ne legyenek fájdalmas összehúzódások a vajudás alatt, és akkor emiatt. Ez itt Romániában van, mert a legtöbb európai országban, tehát az a császár, ez nem egy megoldás, hanem léteznek olyan, tehát a vajudást is meg lehet oldani ebből a szempontból, ahhoz, hogy fájdalom feloldó van, tehát azt is meg lehet oldani. Tehát nem csak azt a fájdalmat el akarjuk várni. Nincs türelmük, sok kismamának nincs türelme már kivárni azt a néhány órát a vajudást.
7: Akkor a természetes szülés még mindig az az első kellene legyen.
8: Normális is, én azt mondom, hogy igen. Normális, hogyha van olyan probléma a vajudás alatt, hogy a gyerek szenved, vagy a kismama ténylegesen nem halad a tágulás, vajudásnak nincs egy jó haladás, akkor ténylegesen azt mondom, hogy a császár a megoldás. De az, hogy első perctől, tehát nem is várjuk meg a vajudást, ez egy nagyon rossz dolog.
7: Melyek azok a dolgok a munkájában, amelyek előrébb viszik, amik pozitívumot adnak, illetve mik a nehézségek?
8: Az nagyon szép, hogy egy életbe beleavatkozunk, tehát hogy egy gyereket a világra hozunk, tehát ez egy nagyon szép dolog, de az, hogy ténylegesen vannak nehézségek, nem az van mondva a kismamának a kapcsolatban, tényleg, hogy sokan nem értik meg, olyan kurzusok járnak, és olyan információt kapnak, amik minket nem előnyöz. Tehát nekünk nagyon sokat kell dolgozni, az

0: bármilyen gondokkal, és a terhességet nagyon jól kell kinyomozni, és orvoshoz járni. Én azt mondom, hogy az orvost is nem egyik orvostól a másikhoz szaladgálunk, hanem egy orvost, ha kiválaszt, akkor hozzá kell járni továbbra is. És nem azt jelenti, hogy orvos az nem számít a terhesség alatt, hanem az nagyon sokat számít. Egy orvosi felügyelet.
1: Az előzőekben Rotár Menyhárt Jutka szülésznővel beszélgettünk, aki több mint 27 éve van a szakmában, és az egyes számú nőgyógyászati klinikán tevékenykedik. Végül igei tanítással zárjuk mai műsorunkat. Buzogány Emese, kolozsvári kórházlelkésszel beszélgettünk a gyermekvállalás örömeiről, áldásairól.
2: Egy gyermek ajándék, nagyon sokan tartják ezt. Sajnos manapság egyre inkább azt tartják elég sokan, hogy a gyerek teher, illetve teher is. De ezekbe az okokba most ne nagyon menjünk bele, inkább beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit is tanít nekünk a Szentírás a gyerekről, a gyerekvállalásról. Miért is ajándék a gyerek? Miért fontos, hogy gyereket vállaljunk, családot alapítsunk, természetesen Istennel együtt tervezni?
3: Nagyon fontos minél többször beszélni manapság arról, hogy a gyermek ajándék, mert merem állítani, hogy nem ez a közfelfogás. És például a 127. Zsoltárban is ezt olvassuk, hogy az Úr öröksége a fiak, az anyamély gyümölcse jutalom. Ez az igevers is azt hangsúlyozza, hogy a gyermek áldás a család életében. Érdemes lenne utána nézni, hogy mikor lopozott be a nyelvünkbe ez a szó, hogy terhes, terhesség, mert talán ott lehetne nyomon követni, tetten érni ezt a jelenséget, amikor teherként kezdték felfogni a gyermekáldást, a gyermek kihordását. És éppen ezért nem ártana minden nap elmondani minél több helyen, hogy a gyermekek érkezése az Isten ajándéka a házastársak életében. A megérkezés után viszont mindent meg kell tennie a szülőpárnak, hogy úgy neveljék fel a gyermeket, hogy Istent szeresse, és majd felnőtt korában bizonyságot tegyen Istenről, és az egész élete azt példázza, hogy Istenhez tartozik. Minden ember életének ez a célja, és a gyermeknevelés tekintetében nagyon fontos, hogy imádkozzunk már gyermekvállalás előtt, akkor pocaklakó korában, amikor az édesanyja áldott állapotban van, születéskor és a gyermeknevelés minden napján, az együtt töltött idő minden napján, és majd, ha a gyermek kirepül, majd a szárnyalás után is minden nap imádkozzunk a gyermekeinkért. Jó azokban a családokban, ahol van egyfajta kegyesség, és együtt tudnak igét olvasni, imádkozni. A gyermek ebbe belenő, láthatja ezt a szokást, és jó esetben láthatja a szülők példamutató életéből, hogy mit jelent Istenhez tartozni. Nagyon sok istenfélő családban, istenfélő házaspár több gyermeket vállal. Nem ritka, hogy a felek ilyenkor 4-5-6 gyermeket nevelnek. Illetve mondom azt, hogy nem ritka Európában, talán egyre ritkább az olyan család, a nagy családok, ahol ennyi gyermek van, de az ő életük példázza, valóban komolyan gondolják, hogy az Úr ajándéka a gyermek, az ő öröksége, és az anyaméh gyümölcse jutalom. A gyermekáldástól nem kell félni, és nem úgy kell gondolkozni, hogy mindent meg kell adni a gyermeknek, hanem úgy kellene nevelni őket, hogy együtt végezzék a házi munkát, és ha kert van például a kerti munkát, mindent együtt csináljanak, és ne kiszolgáljuk a gyermekeinket, hanem együtt próbáljunk mindent megtervezni, meg előkészíteni, véghez vinni az ebédfőzéstől a takarításig mindent. Természetesen sok buktatója is van a gyermeknevelésnek, nagyon sok mindent látnak a világban, ami mélyteljezheti a lelküket, és ezért is fontos, hogy mindig résen legyünk, illetve mindig odafigyeljünk arra, hogyan él, milyen baráti köre van. Ismerek olyan családokat, akik együtt járnak templomba, minden istentiszteleten, szinte minden istentiszteleten a 4 tagú család testületileg jelen van, meg együtt járnak a gyülekezeti

0: kórusba együtt énekelnek, és valószínűleg annak nagyon jó hangulata van, és nagyon felemelő érzés, hogy ezeket a gyönyörű énekeket együtt énekelik. Úgyhogy vannak ilyen családok ma is, és örülök, hogy ismerem őket, és kívánom minden kedves rádióhallgatónak, hogy örüljenek a gyermekeiknek, örüljenek egymás jelenlétének, és a gyülekezet közösségében is testületileg képviselje magát a családjuk.
1: Buzogány Emese, kolozsvári kórházlelkésszel beszélgettünk a gyermekvállalás örömeiről és áldásairól. Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében. Mai témánk a gyermekvállalás volt. Reméljük, hogy hallgatóink számára is hasznosak voltak a hallottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Megköszönöm figyelmüket, Szabó Anitát hallották. Kérdéseiket, visszajelzéseiket várjuk a 0264-441-968-as telefonszámon, valamint az agnus@agnusradio.ru e-mail címre. Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallották.
2: Az elmúlt percekben a Látogató egészség és életmód magazinunkat hallhatták Szabó Anita szerkesztésében. Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat hétfőn, augusztus 10-én az Agnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Czeizel Endre orvos és genetikus tollából származik, és így hangzik. Mindenkinek van fogyatékossága, csak nem mindenkinek látszik. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő két órában. Hamarosan híreket mondok, ezután jó hír csendül, majd mesekosár rovatunkban a Süni meséjét folytatjuk. Ezt követően pedig a Határtalanból hallhatnak három részt, ami a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsora. Két órakor ismét híreket mondok, majd jó hír csendül, ezután versrovatunk következik, végül keresztény élet felekezetközi műsorunkat sugározunk Szecsődi Árpád szerkesztésében 14 óra 20 perckor. Ezzel várom Önöket, ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 1 óra, most híreink következnek. Hírek. Híreink először címszavakban. Megkezdődtek a pótérettségi írásbeli vizsgái. Több mint 33 ezer diák vesz részt. Látványosan gyarapodott a jövendőbeli nyugdíjasok tőkéje. A migrációs válság azonnali rendezését követelték. Negatív maradt a természetes szaporulat júniusban Romániában. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Több mint 33 ezer diák részvételével a román nyelv és irodalom írásbeli vizsgával kezdődött meg ma az őszi pótérettségi. Az első eredményeket augusztus 18-án teszik közzé. Az oktatási tárca tájékoztatása szerint több mint 33 ezeren iratkoztak be az idei pótérettségire. Közülük több mint 22 ezeren idei végzősök, több mint 11 ezeren pedig korábbi évfolyamokból jelentkeztek. A diákok vagy az összes tantárgyból vizsgáznak, vagy ha a korábbi érettségi eredményeiket elismertették, csak a sikertelen vizsgáikat ismétlik meg, írja az Ager Press. Holnap a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, holnap után pedig a választott tantárgyból tartanak írásbeli vizsgát. A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok csütörtökön anyanyelv és irodalomból vizsgáznak. Az első eredményeket augusztus 18-án 12 óráig teszik közzé. Ezt követően augusztus 18-án 14 és 18 óra között, valamint augusztus 19-én és 20-án a vizsgázók kérése és egy szülő vagy törvényes képviselő jelenlétében megtekinthetik a kijavított dolgozatukat és óvást nyújthatnak be. A dolgozat megtekintése nem feltétele az óvás benyújtásának, és nem is teszi kötelezővé azt. Az óvások utáni végleges eredményeket augusztus 24-én közlik. A pénzügyi felügyeleti hatóság tegnap közzétett adatai szerint a kötelező magánnyugdíj megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona június végén 237,4 milliárd lej volt. Ez az összeg 39%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál, adta hírül az Ager Press. A pénzügyi felügyeleti hatóság jelentése szerint júniusban átlagban 453 lejárulékot fizettek be a romániai munkavállalók a magánnyugdíj alapoknak. A hatodik hónapban befizetett járulékok összege 2,6 milliárd lej volt. Júniusban a magánnyugdíj alapok a vagyonuk 63,5%-át állampapírokban tartották. A megtakarítások 28,8%-át részvényekbe, 3,3%-át befektetési alapokba, 3,2%-át pedig vállalati kötvényekbe helyezték. A pénzügyi felügyeleti hatóság adatai szerint júniusban a nyugdíjrendszer kettes pillérének 8.543.556 befizetője volt Romániában. A megtakarításaikat 7 magánnyugdíj alap kezelte. A Metropolitan Life, az Árib, az Ázvi Torultó, a Becsere, Berede, Ennen és a Vitál. Több ezren tüntettek Ceutában a migrációs válság azonnali rendezését követelve a spanyol kormánytól és az európai intézményektől tegnap este. Az esemény szervezői szerint több mint 10 000, a rendőrség szerint több mint 5 000 ember vonult utcára, hogy kifejezze a helyiek egységét, tiltakozzon a június 30-ai tömeges hatásértés nyomán kialakult helyzet ellen, és válaszlépéseket sürgessen a migrációs nyomás, a humanitárius szükségletek és a biztonsági kihívások rendezése érdekében. A tüntetést az észak-afrikai spanyol város 4 nagy vallási közössége, a keresztény, a muszlim, a zsidó és a hindu felekezet hirdette meg egy lakossági civil szervezettel közösen. Nem a politikai hovatartozás vagy a vallási különbségek ideje ez, hanem az összefogási Ceutáért és lakosaiért, hangsúlyozták. Az eseményen megjelent Juan Jesús Vivas, Ceuta konzervatív néppárti elnöke, képviseltette magát a helyi közgyűlés pártjainak többsége és a legnagyobb spanyol szakszervezetek is. A tüntetésen felolvasott kiáltványban a szervezők kiemelték a város sokszínűségét, amelyet különböző vallású, kultúrájú és hátterű emberek építettek nemzedékeken át, és akiket összeköt a közös élet, számolt be a Magyar Távirati Iroda. Rendkívül kritikusnak nevezték a kialakult helyzetet, elítélték Ceuta területi integritásának megsértését, és felszólították a spanyol kormányt és az európai intézményeket azonnali, határozott és arányos válaszlépések meghozatalára. Sürgették elegendő személyi és anyagi erőforrások biztosítását, fokozott figyelmet a határok kezelésében, továbbá olyan intézkedéseket, amelyek garantálják a biztonságot, a humanitárius segítségnyújtást, a közszolgáltatások védelmét és Ceuta lakosainak jólétét. Idén májusban is negatív volt a természetes szaporulat Romániában. A halálozások száma az 1,6-szorosa volt az élve születésekének, derül ki az Országos Statisztikai Intézet ma közzétett adataiból. Ezek szerint 2026. 6. hónapjában májushoz képest az élve születések száma 12,9%-kal 11,792-re nőtt, a halálozások száma pedig 214-jel 19.039-re emelkedett. 10.032 férfi, illetve 9.007 nő halt meg júniusban. Ugyanakkor 39 egy év alatti csecsemő halálozott el, 12-vel kevesebb, mint májusban. A természetes szaporulat negatív volt 2026 áprilisában. A statisztikák szerint az idei 6. hónapban az összes halálozás 41,4%-át a 80 évesek és ennél idősebbek, 28,3%-át a 70-79 évesek, 15,6%-át a 60-69 évesek korosztályában regisztrálták. A legkevesebb halálozás a 0-4 évesek, az 5-19 évesek és a 20-29 évesek korcsoportjában történt. Az INSZ adatai szerint júniusban 8777 pár kötött házasságot, a jogerős bírósági döntéssel és a közjegyzőknél kimondott válások száma pedig 2374 volt. Tavaly júniushoz képest 7,5%-kal csökkent idén júniusban az élve születések száma, az elhalálozásoké pedig 1,6%-kal nőtt. A természetes szaporulat tavaly júniusban is negatív volt. Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 55 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
3: Időjárás jelentés.
2: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 32 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 29 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
4: Jó hír.
5: Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Zsoltárok könyve 103. részének 19. verse.

0: amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet. Máté írása szerinti Szent Evangélium 25. részének 31. és 32. versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Reklám.
4: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
5: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
7: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovadban miről lesz szó.
8: www.agnusradio.ru
7: Közösségünk honlapja.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Friss hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezem. A következő percekben a kedves gyerekeket is várjuk rádió közelbe, ugyanis először Halász Judit énekel nekünk, majd mesekosár rovatunkban a Süni meséjét folytatjuk. Jó szórakozást kívánunk, kedves gyerekek!

Az én cicám, jó kis cica, egerészett az éjszaka. Szomjas lett a pecsenyére, belebújt a kis

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: A gyógyító fényképezőgép. Élt egyszer egy zebra, akit Trikónak hívtak. Közönséges zebra volt, olyan, mint a többi, csak hogy állandóan zokogott. Reggel is, délben is, este is. Még álmában is sírt. Ebéd előtt hüppögött, ebéd után bőgött. Ha könyvet olvasott, az egereket itatta. Amikor fogat mosott, ömlöttek a könnyei. De még amikor énekelt, akkor is csak olyan dalokat választott, amelyek megrikadták. Az ablaka alatt ott álltak az állatgyerekek, de hiába mondták neki, ha egészséges akarsz lenni, ne legyél bőgő masina. Hiába írtak fel az orvosok mindenféle gyógyszereket, nem segített, sem a röhincse tabletta, sem a kacagincsepp. Semmi sem segített rajta, még a hahotil injekció sem. Kérték az zebrát, kérlelték, könyörögtek neki, nyugodj meg, törüld le a könnyeidet. Csak még jobban bőgött. Az udvaron 10 szárító kötelet kellett kifeszíteni a nedves zsebkendőknek. Egy szép napon Trikó zebrát meglátogatta Lusz az elefánt. Ott lógott a nyakában a fényképezőgépe. A zebra nagyon meglepődött. Annyira meglepődött, hogy egy percre még sírni is elfelejtett. Lusz pedig így szólt a zebrához. Ha mi történt veled? Kérlek, sírj csak tovább, vagy már meguntad?
2: Én sohasem unom meg a sírást. Te meg mit keresel itt?
1: Azért jöttem, hogy lefényképezzelek. No, sírj csak szépen, különben nem sikerül a felvétel.
2: De nekem nem kell semmiféle felvétel.
1: Hát az lehet, hogy neked nem kell, de a Világrekordok című lapnak szüksége van rá.
2: Milyen rekordokról beszélsz?
1: Hát rekordokról, világrekordokról. Ha nem tudnád, te vagy a mi bajnokunk.
2: Úgy, nem mond már.
1: Pedig ez így van. Vannak futóbajnokok, ugróbajnokok, úszóbajnokok. Te pedig, Trikó, az első vagy a világon a középsúlyú bőgő masinák között.
2: De én nem akarok bajnok lenni. Nekem ez nem tetszik.
1: Na, ha nem örülsz neki, akkor sírj.
3: És Lusz már is neki készült, hogy elkattintsa a fényképezőgépet.
1: Hiába is próbálkozol, úgy sem sikerül.
3: Makacsolta meg magát a zebra. Egy darabig még áldogált a fényképész, aztán dolga végezetlenül odébb állt. És attól kezdve Trikó egyetlen könycseppet sem ejtett. Nem akart a középsúlyú bőgő masinák között világbajnok lenni. Meghallották ezt az állatok, és azt mondták,
1: ennek a Lusztak nem a féle közönséges fényképezőgépe van, hanem gyógyító fényképezőgépe. Kigyógyította vele a sírásból Trikót, a zebrát, akin pedig még az orvosok sem tudtak segíteni.

Mesekosár rovatunkban a Süni meséjét folytattuk ma, utána pedig Halász Judit énekelt nekünk. A következőkben a Határtalan összeállításból hallgathatnak meg a kedves hallgatók három részletet, amely a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsora.

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A villámtöltésre készülve.
1: Igen, ez a mi ifjúsági találkozónk, ami hajaz a mostani telefonoknak a töltési sebességére. Már ilyen analógiákkal operálunk, hogy átmenjen az üzenet. És ez egy abszolút közösségi program, és minden szempontjából a közösség előtt van, ugye a finanszírozása is.
0: Karvanszki Mónika, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöke.
2: A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének egy rövid bemutatását talán azzal kezdeném, hogy éppen tavaly ünnepeltük a fennállás 25. évfordulóját, tehát negyed század van ez mögött, a szövetség mögött, ami azt is jelenti, hogy még jelen vannak az alapító tagok, de már egy új nemzedék közös munkája valósul meg így két generációval.
0: Magyar Fenes ad otthont augusztus 21-e és 30-a között az Erasmus Plus ifjúsági csereprogramnak.
3: Augusztus 21 és 30-a között szerveztük ezt a tábort, a szálláshelyek a környező falvakban lesznek, Tordaszentlátlón és Lónán, mert ugye 36 személyt kell elszállásolni, és gyakorlatilag az étkezés és mindenféle műhelytevékenység a szobortartban fog zajlani. A 10 nap során 16 romániai és 16 magyarországi fiatal él együtt, aki közül 5-5 halálsérült, és a napok műhelymunkákból, csapatépítő játékokból, interkulturális programokból, közös kirándulásokból és esti közösségi programokból állnak.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kárpátalja. Augusztus 26-án villámtöltés ifjúsági találkozót szervez a Beregszászi Református Gyülekezet. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok számára közösségi alkalmat, lelki feltöltődést és megerősödést biztosítson. A rendezvényről és az odáig vezető útról Margitics János, ifjúsági lelkipásztorral beszélgetünk.
1: Dibörög a nyár, és egy újabb program előtt vagyunk, amely több részből is mozgatja meg a fiatalokat. Az augusztus 26-ai villámtöltés az, amely nagyon-nagyon sok embert érint reménységszerűen, és nagyon sokan készülnek rá, hogy ez a villámtöltés valóban itt a nyár kellős közepén villám nélkül, de töltse a lelkeket, a fiataloknak az életét, a nyarát.
2: Igen, ez a mi ifjúsági találkozónk, ami hajaz a mostani telefonoknak a töltési sebességére. Már ilyen analógiákkal operálunk, hogy átmenjen az üzenet, és ez egy abszolút közösségi program, és minden szempontjából a közösség előtt van, ugye a finanszírozása is, és a holnapi nap egy jótékonysági alkalom lesz itt a Beregszászi főtéren, a templom előtt jótékonysági arcfestést és sütivását fogunk tartani, amire nagyon nagy szeretettel hívogatunk mindenkit. Az ott befolyó összeg, az teljes egészében a villámtöltés ifjúsági találkozónak a megtartására és minden költségének a kiegyenlítésére fog menni. Számtalanszor bebizonyosodott már, hogy ami Istentől jön, mint egy ötlet, egy gondolat, már olyan szinten el van készítve, hogy az ember csak úgy néha rácsodálkozik és ráeszmél, hogy ez mind-mind összeállt, és nem gondoltuk volna, hogy az a dolog és amaz a dolog is a helyére kerülhet, és az éven ezzel az új dologgal próbálkozunk a magunk is keretein belül, ezt teljes mértékig az ifisek szervezték, rakták össze, mi felnőtt a szolgálattevőként csak ott vagyunk mellettük, biztosítjuk őket és támogatjuk őket abban, hogy el tudják végezni a szolgálatukat. Ez egy nagyon izgalmas kezdeményezés, már idestova harmadik alkalommal kerül megrendezésre. A Beregszászi egykori Varroda területén lesz ez az alkalom, ami abból a szempontból egy különösen izgalmas helyszín, hogy egyrésztről a régi ipari motivumok kölcsönöznek egy ilyen nagyon érdekes hangulatot, a másik, hogy teljes mértékig időjárás álló a rendezvényünk, és így készülünk arra, hogy ifjúsági közösségekhez tartozó embereket, vagy csak olyanokat, akik nagyon szívesen vannak olyan helyen, ahol Isten dicsőítik, magasztalják, keresztény fiatalok gyűlnek egybe, látogatnak ilyen alkalmakat, tehát akikben ott a nyitottság, és ott van a vágya arra, hogy a nyár ne menjen el egy utolsó nagy élmény nélkül, ezt főleg a szülői közösségnek is szívesen ajánlom, egy védett, biztonságos helyen a fiatalok egy utolsó nagy élményt tudnak szerezni, és nem utolsó sorba találkozni az élő Istennel.
3: Miben tudnak töltődni, mi az, amiben ti energiát szeretnétek átadni az ifjaknak?
2: Mindig nagy kérdés, hogy mi az, ami érdekli a fiatalokat. Hát mi egyaránt készülünk igei lelki tartalommal, nagyon rájuk szabva, nagyon az ő szívük és nagyon az ő gondolataikhoz közel, és készülünk dicsőítéssel, és van egy ilyen különös programunk, ami nevében is már egy picit ilyen figyelem felkeltő, aminek az a neve, hogy Ifi Város. Ez az alkalmon belül egy olyan 3 óra, ahol rengeteg helyszínen, rengeteg sátornál, asztalnál lehet kipróbálni nagyon érdekes dolgokat, amik egyrészről a lélek és az abban lévő dolgokra hoznak valami érdekeset, és abban a kapcsolatban mutatnak meg valamit, meg nem utolsó sorban vannak ügyességi feladatok, amik egy kicsit aktivizálják az embert, mert amikor egy egész napunk van, akkor jó egy picit belebonyolódni érdekes kihívásokba, amik úgy feltöltik az embert, úgy viszik magával tovább, és a méltán híres chill zónunk, ami egy kávézóval van egybekötve, ahol az egész nap kellős közepén a fáradalmainkat úgy lehet enyhíteni, hogy választunk magunknak egy általunk kedvelt italtípust, aki már szülői engedéllyel rendelkezik, vagy betöltötte a megfelelő korhatárt, kávézhat, aki pedig még csak hidratálhatja magát, annak pedig többféle limonádéval és stb. Dologgal készülünk. Az egész napnak egy fontos velejárója, hogy az ebéd az egy biztosított dolog, ugyanúgy a regisztrációhoz tartozik, a regisztráció után erre jogosult valaki, teljesen ingyenes a napunk, de mivel tudjuk, hogy a fiatalok zsebét néha égeti a zseppénz, Ez egy létező dolog, minden táborban tapasztaljuk, hogy a legnagyobb csapásra nem lehet vásárolni. Ez miatt egy kis élelmiszer vásárlási lehetőséget is biztosítunk, ahol majd lehet enyhíteni a megfelelő dolgok iránt való vágyakat, mint chips, csokoládé és egyéb nagyon magas glikémiás indexe nem rendelkező ételeknek a beszerzését.
3: Kiket vártok elsősorban, kinek a részvétére számítotok, illetve hogy áll most a regisztráció? Gondolom, hogy már előzetes mérések vannak arra, hogy hányan is fognak összejönni majd 26-án.
2: Olyan számok vannak előttünk, amik az elmúlt időszakokból jöttek. Ezek alapján jóval többen lehetünk, mint a Beregszászi Ifi jelenlegi közössége. Nyilván nagyon rástartolunk a személyes kapcsolatfelvételre, vannak megkereséseink lelkipásztorok felé. Most nem is olyan régen, ahogy éppen ide leültem, az egyházkerület is felkarolta ennek az alkalomnak a népszerűsítését, ezért is nagyon hálásak vagyunk, és várjuk azokat az ifi vezetőket, vagy egyedül érkező fiatalokat, akik szívesen részt vennének az alkalomra. Bízunk benne, hogy olyan csapatot sikerül majd összegyűjteni, akik nyitottak lesznek, akik kíváncsiak arra, hogy mi mindennel készülünk nekik. Szám, amiről nagyon könnyű beszélni, a mi beregszászi szolgáló csapatunk, az közel 30-40 főt fog kitenni magából, ők az ifisek és a presbitériumunkkal, meg sok más emberrel, aki a szolgálat hátterét fogja biztosítani, ez egy jóval nagyobb szám lesz, úgyhogy nagyon készülünk. Nem tudom, hogy szabad-e spoilerezni, de remélem a konyhás szolgálatot végzők nem lesznek rám mérgesek, de hát ha kertcsinálásként ott lehet előttünk, hogy hamburger lesz az ebéd sült krumplival, hogy majdnem mindenki szereti, úgyhogy erre igyekszünk mindenkit hívni és várni. Most még nem tudjuk ennyi idővel előre, hogy mennyire lesz meleg. Nyilván a nyár az így jó, ahogy most van, a hóeséssel kicsit nehezebb lenne megbarátkozni, de jó hűvös helyünk van, és minimális keretek között tudunk valamennyit a hőmérsékleten változtatni, és szellőztethető helyünk van, úgyhogy naptól védve egy nagyon szuper napot tölthetünk együtt.
1: A dicsőítés fontos része az ilyen alkalmaknak. Mit kell tudni erről a részről?
2: Hát lesznek olyan előadóink, akik méltán híresek már, mint az Ifi Band, vagy a Fridge Band, és lesz egy olyan dicsőítőnk is, akiről még most a különböző promóciós terveink miatt nem beszélhetek még, de mindenféleképpen figyeljék az Áldott Szív Instagram oldalt azok, akik érdeklődnek az alkalom iránt. Nem sokára megnyitjuk a Discord közösséget is, hogy ott is tudják majd követni az aktuális eseményeket. Igyekszünk majd beszámolni a munkánkról egy kis ilyen blogoló stílusban. Úgyhogy nagyon sok izgalommal készülünk, és még nagyon sok hirdetnivalónk van, amit az elmúlt évek tapasztalatából így elosztunk szépen napokra, hogy legyen idő kitárgyalni a nyáron a lócán ott a ház előtt, hogy mi minden fog történni nálunk, és bízunk benne, hogy a különböző jótékonysági alkalmainkra is nagyon szép számba el tudnak majd látogatni az emberek. Azért ezt a módját választottuk a finanszírozásra, mert hiszünk benne, hogy Isten nem csak bennünk munkálkodik, hanem munkálkodik azokban is, akik azt mondják, hogy na, én ehhez nagyon szívesen csatlakoznék és kapcsolódnék, és minden ilyen alkalmunkon igyekszünk kitenni a következő munkának is, az elvégzendő munkának az ütemét. Most például pénteken lesz az első nagy takarítás, az ilyenkor jó sok porral jár, meg jó sok aprósággal, de hiszünk benne, hogy minden egyes seprű vonás éppen annyira hozzá tesz ehhez a naphoz, mint az aznap elmondott igehirdetések, bizonyságtételek és megvalósított élményszerű evangelizációs programjaink.
1: Mindenképpen próbáljuk nyomon követni az eseményeket, sok erőt és áldást kevezett ezekre a munkátokra, és ehhez a rendezvényhez pedig nagyon sok szolgálattevőt, adakozót és persze önkéntes, és persze látogatót. Augusztus 26 villámtöltés a Beregszászi Református gyülekezet szervezésében, itt a Varada épületében.
2: Köszönöm szépen!
0: Az elmúlt percekben Margitics Jánossal, a Beregszászi Református gyülekezet ifjúsági lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Az anyaország. Ausztria, Belgium, Észtország, Hollandia, Németország, Svédország és Svájc. Ezen országok mindegyikében működik legalább egy protestáns, magyar nyelvű gyülekezet. Karvanszky Mónika, nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetek szövetsége elnöke, bécsi lelkipásztor. Hegedűs Márk beszélgetett vele, többek között arról, hogy mit jelent a diaszpórában élőknek egy magyar ajkú gyülekezet, és hogy mit jelent számukra a Magyar Református Egység.
1: A nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetek szövetségének egy rövid bemutatását talán azzal kezdeném, hogy éppen tavaly ünnepeltük a fennállás 25. évfordulóját, tehát negyed század van ez mögött, a szövetség mögött, ami azt is jelenti, hogy még jelen vannak az alapító tagok, de már egy új nemzedék közös munkája valósul meg így két generációval. A szövetségünkön belül, és ez a taggyülekezeteink életében is jellemző, és az idősebb generáció az a gyakorlati tudásával és a tapasztalattal segíti ennek a szövetségnek a munkáját, és a fiatalabb generáció pedig hozza az új lendületet, az új ötleteket, és így együtt közösen építjük a diaszpora közösségeket. Ez most a jelenkorban egy jellemző, ha bárhova nézünk, akár a gyülekezetekre, akár egyesületekre, bármilyen szinten, társadalmi szinten van egyfajta staféta átadás. Egy ilyen fázisban vagyunk, amikor generációváltás van, és ezt mi nagyon komolyan előre gondolva próbálunk felkészülni erre, hogy új szolgálattevők, vezetők bevonásával a közös munkát tudjuk továbbvinni, és ennek a szolgálatnak a szervezését és a jelen kihívásai között folytatni és építeni a Nyugat-Európa szétszórtságában lévő diaszpóra gyülekezeteket. Az is jellemző a szövetségünkre, hogy az elmúlt években Nyugat-Európában új közösségek, új gyülekezetek jöttek létre, és csatlakoztak is a szövetséghez. Tehát így jelenleg most a 7 országban, 11 szolgálati területen 54 protestáns, református és evangélikus taggyülekezetünk van. És természetesen az a szolgálat, amelynek én a lelki pásztora vagyok, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat Bécs központtal alapító tagja a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének, tehát még a lelkész elődöm volt az, aki szintén részt vett már ennek a szövetségnek az indulásánál és a kezdeteknél a munkában.
2: Legalább az országokat soroljuk föl név szerint. Ausztria mellett mi a 6 ország még, ahol vannak taggyülekezeteik?
1: Ausztriában, Belgiumban, Észtországban, Hollandiában, Németországban, itt van a legtöbb taggyülekezetünk, Svájcban és Svédországban vannak taggyülekezeteink. Ebben a 7 európai országban, de éppen az elmúlt hetekben tartottuk a diaszpóra konferenciát Balatonszárszón, és a Magyar Református Egyház által szervezett diaszpóra konferenciára került sor, és ott több más gyülekezet is érdeklődött a tagság felől, például Csehországból, Prága, Finnországból, Dániából, tehát várjuk a további megkereséseket, és szeretettel fogadjuk az új csatlakozókat és jelentkezőket ebbe a közösségbe, ebbe a szövetségbe, ami valójában talán a legfontosabb háttere, nem is az intézményi háttér vagy jogi háttér, hanem az, hogy egy élő hálózat, egy élő kapcsolat, ami összeköti ezeket a nagyon szétszórt magyar, protestáns, református, evangélikus diaszpóra gyülekezeteket Nyugat-Európában, ami mindenképpen egy megerősítő háttér a mi számunkra, ugye, mert egy-egy konferencia közgyűlés által meg tudjuk beszélni azt, hogy valójában ki milyen problémával, vagy milyen megoldásokkal próbálja az adott körülmények és lehetőségek között ezt a szolgálatot megvalósítani. Talán azt is érdemes elmondani, hogy a hány taggyülekezet olyan sokszínű, úgy a jogi háttere, mint az összetétele, vagy abban a kérdésben is, hogy szolgálhelyben lelkész, vagy csak időnként odautazik. Az is egy érdekes szempont, hogy egy-egy magyar istentiszteletre 50-100 kilométeres körzetből érkeznek a magyarok, hogy részt vehessenek az istentiszteleti alkalmon, hogy találkozzanak a magyar testvérekkel. És további jellemzője ennek a diaszpóra szolgálatnak, hogy a legtöbb Nyugat-Európában működő diaszpóra gyülekezetben havonta egyszer vagy kétszer van magyar istentisztelet, ez protestáns, református vagy evangélikus magyar istentisztelet, tehát a legtöbb helyen nem heti rendszerességgel, és ezt azért is érdemes ezt a ennek a szolgálatnak a jellemzőjét, hátterét ismerni, mert az érdeklődő akiknek igényük van arra, hogy Isten igéjét magyarul hallgassák, meg kell keresni, hogy hova kell elutazniuk, mikor

0: kis közösségnek Isten igéjét tudjuk hirdetni, idegen helyen a szülőföldjétől távol.
1: Azt említetted pár perccel ezelőtt, hogy sok kihívás van a munkájukban. Gondolom, hogy ez akár fakadhat azokból a specialitásokból, amiket itt elmondott, hogy van-e lelkész valahol, vagy nincs, hogy mennyire, mekkora távolságra van egymástól két gyülekezet, milyen országban vannak, és a többi, de megtenné, hogy elmondja, hogy mit lát a legnagyobb kihívásnak, vagy néhány kihívásnak ezekben a diaszpora, protestáns gyülekezetekben, amikre akár keresik a megoldást, és egymást tudják támogatni.
0: Talán még azt is érdemes először megemlíteni, hogy valójában egyik Nyugat-Európában egyik magyar gyülekezetnek sincs temploma, vagy parókiája, lelkészi hivatala. Egyetlen egy ilyen hely van Svédországban, ahol van egy gyülekezeti otthon, de ugye Svédországban 13 gyülekezet van az egész országban, és ez is csak egy központként szolgál, de legalább van valami más nyugat-európai gyülekezetek. Mindenhol mondhatjuk úgy, hogy vendégként vannak jelen egy-egy városnak a protestáns református evangélikus templomába, ahol az alkalmaikat tartani tudják. Tehát ez is már egy komoly szervezési kérdés. Legtöbb esetben ezért a templom használatért, terem használatért bérleti díjat kell fizetni a gyülekezetnek. Tehát ez az egyik olyan háttér, ami még odahaza a Kárpát-medencében, a református gyülekezetekben, ott a templom, ott a közösségi ház, ott a gyülekezeti terem, itt ez nem adatik meg, tehát akár egy-egy lelki gondozás alkalmára is egy termet kapni, az néha kihívást jelent. A másik fontos háttér, ami, ahogy említettem is már, hogy a generációváltás korát éljük, hogy a lelkészeink, egyre több lelkész megy nyugdíjba, és bár szolgál még a nyugdíj mellett, de a lelkész hiány az Nyugat-Európában is jelen van, mint ez a Kárpát-medencében is bizonyos helyeken már felütötte a fejét. Tehát a lelkész hiány, az utánpótlás az, ami egy kardinális kérdés, hogy ezt a jövőben hogyan tudjuk megoldani, miként tudunk erre a helyzetre megoldást találni, és itt talán az egységnek az egyik gyakorlati hátterét meg is említhetném, hogy a Magyarországi Református Egyház, de a Magyarországi Evangélikus Egyház is együttműködik ebben velünk, és próbáljuk közösen felmérni a helyzetet, és vagy egy-egy megoldást, vagy végleges, vagy átmeneti megoldást találni a lelkész kérdésre is.
1: Mit jelent önöknek az egy-egy gyülekezetben, akár önnek, ahogy ismeri a környezetét a bécsi gyülekezetben, vagy akár nyilván, ahogy a szövetség elnökeként a többi közösséget is amennyire ismeri, hogy egy-egy Magyarországtól távol lévő országban összegyűlhetnek a magyar ajkú reformátusok, mondjuk két hetente egy-egy alkalomra. Ugye itt utalt már arra, hogy sokan sok erőfeszítést tesznek azért, hogy részesei lehessenek egy-egy ilyen istentiszteletnek, mondjuk 100 kilométert utaznak. De hogy ön szerint mit adnak ezek az alkalmak, mit jelentenek ezeknek a közösség tagjainak ezek az alkalmak, és feltételezem, hogy van ennek hitéleti része, de gondolom, hogy van ennek valamiféle nemzeti része is. Mondjuk, ahogy néztem a Facebook oldalát, mondjuk március 15-ét megünneplik a gyülekezetben, feltételezem, hogy ez máshol is így szokott lenni. Szóval mit jelentenek ezek a közösségek ön szerint a tagjaiknak?
0: Egy mondattal tudnék erre a kérdésre válaszolni. Egy darab lelki otthont. Tehát a fizikai otthont, amit ott kellett hagyni, vagy valamilyen oknál fogva ott hagytak. A Nyugat-Európában élő magyar testvérek keresik azt, ami otthonhoz köti őket. Lelkileg a hit megélésével, a vallásgyakorlattal keresik azt, amit otthon hagytak. Ez egy hatalmas kapaszkodó és nagy erőforrás, hogy ilyen alkalom van. Tehát elsősorban ez nagyon fontos számunkra, mert több kérdést kapok ezzel kapcsolatban, hogy a mi szolgálatunk-e speciális, egész konkrétan Isten igényének a hirdetése magyar nyelven, a szétszórtságban a magyarok között, és mindamellett természetesen a nemzeti nyelvi és kulturális értékek, amin keresztül ugye a

0: vallásunkat is valamilyen formában megéljük. Ezek is fontosak, de az elsődleges az mindenképpen Isten igéjének hirdetése és az anyanyelven a lelki gondozás. Ennek pontosan a háttere a legtöbb lelkésznek ismerni kellene, aki a diaszporában, a szórványban szolgál, hogy mit jelent a kultúrsok. Ez az antropológiai kifejezés, és milyen szakaszai vannak, és tudni kell besorolni azt, hogy melyik gyülekezeti tag, vagy éppen újonnan érkező, melyik fázisban van, és milyen nehézségekkel szembesülnie az integrálódás során, a beilleszkedés során, és ennek milyen lelki súlya van, lelki háttere van, hogy a lelki gondozásban is segíteni tudjon. Tehát ez az elsődleges szolgálat, ez egy Istentől kapott nagyon szép szolgálat, hogy az ő igéjét hirdetjük, és a lelki gondozással segítjük, támogatjuk azokat, akiknek erre igényük van is.
1: Az elmúlt percekben a Határtalan műsorunkból hallhattak három kis részletet, amely a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsora. Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm! A kedves rádióhallgatókat hétfőn, augusztus 10-én az Agnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Zeizel Endre orvos és genetikus tollából származik, és így hangzik. Mindenkinek van fogyatékossága, csak nem mindenkinek látszik. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket műsorunk utolsó órájában. Hamarosan friss híreket mondok, majd jó hírcsendül, ezután versrovatunk következik, végül keresztény élet felekezetközi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében 14 óra 20 perckor. Ezzel várom Önöket a következő órában. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 2 óra. Most híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Az első fél évben 2%-kal csökkent a külkereskedelmi mérleg hiánya. Újabb egyeztetés az egységes bértörvényről. Kockára tett Pennerre pénzek. Duna elterelés. Nem tartósak a beavatkozás eredményei, nem zárható ki az atomerőmű teljes leállása. Dolgozók százait rúgta ki az egyik legnagyobb erdélyi informatikai cég. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az idei első fél évben 16,459 milliárd euró volt a kereskedelmi mérleg hiánya, 2%-kal, azaz 332,1 millió euróval kisebb, mint 2025 azonos időszakában, derült ki az Országos Statisztikai Intézet ma közzétett adataiból. Júniusban a kereskedelmi mérleg hiánya 2,961 milliárd euró volt. Az adatok szerint 2026. január 1 és június 30 között a FOB export, vagyis a költségmentesen a hajóra rakva az elhajózási kikötőben volumene 49.037 milliárd euró volt. A chief importé, vagyis költség, biztosítás és fuvardi fizetve importé pedig 65.497 milliárd euró. Éves összevetésben az export 3%-kal, az import 1,7%-kal nőtt. Az EU-n belüli export volumene az első 6 hónapban 35.448 milliárd euró volt, az importé pedig 48.174 milliárd euró. Ez az export összvolumenének 72,3%-át, illetve az import 73,6%-át tette ki. A nem uniós országokkal való külkereskedelem a következőképpen alakult: 13,589 milliárd euró volt az export, 17,323 milliárd euró pedig az import volumene. A korábbi kormánykoalíció pártvezetői holnap ismét találkoznak Nikus Ordán államfővel, hogy megpróbálják véglegesíteni az egységes közalkalmazotti bértörvény tervezetét. A reform már évek óta húzódik, miközben a Románia számára fontos 770 millió eurós Pennerre forrás is a teljesítéséhez kötődik. Szorin Grindeanu, Ilja Bolozsán, Dominik Fritz és Kelemen Hunor az államfő kezdeményezésére ülnek tárgyalóasztalhoz a Kotrocseny palotában, írta a Hot News. Az elmúlt hetekben több tárgyalás is zajlott a bérezési reformról Rádó Burnete elnöki tanácsadó és a parlamenti pártok képviselői között. A tárgyalásokon többek között Raluca Turcan a PNL-e, illetve Florin Manole a PSZD képviselője is részt vett. A portál forrásai szerint egyelőre nincs végleges megállapodás, ugyanakkor elvi szinten a pártok között nincsenek jelentős nézeteltérések. A részletekben azonban továbbra is vannak viták. A reform évek óta tartó halogatás után került ismét a román politikai napirend középpontjába. A mostani tárgyalások tétje már nem csupán az, hogy milyen bérezési rendszer vonatkozik majd a közalkalmazottakra, a döntéshozóknak egyúttal azt is el kell érniük, hogy Románia teljesítse a nemzeti helyreállítási tervben vállalt kötelezettségét. A 31-i határidő közelettével egyre kisebb a mozgástér. Ha nem sikerül időben megállapodni és elfogadni a szükséges jogszabályt, az ország jelentős uniós forrásoktól esett el. A Dunán végrehajtott intézkedések hatása nem volt tartós, ezért fel kell készülnünk arra az esetre is, ha a Csernavodai atomerőmű második blokkja rövid ideig nem működne, jelentette ki az RFI-nek Krisztián Busoly, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. Az első merülések után javulást tapasztaltunk a Duna vízszintjében a Csernavoda környékén, a rendelkezésünkre álló adatok alapján úgy tűnik, hogy ez a hatás nem volt tartós, mondta. Az államtitkár kijelenti, hogy fel kell készülnünk arra az esetre is, ha a második blokk rövid ideig nem működne. Az államtitkár szerint, ha a Csernavodai második blokkban ezen a héten vagy a jövő hét elején elfogy a hűtőszivattyúkhoz szükséges víz, mivel nem tudják számszerűsíteni a munkálatok hatását, sem centiméterre pontosan megbecsülni, hogy mennyivel csökken a Duna vízszintje, és ha ezzel párhuzamosan a regionális villamosenergia piacon csúcsidőben nem lesz elegendő villamosenergia ahhoz, hogy importálhassuk, a Transelektrika az országos energiai irányító központon keresztül, a helyzettől függően 10-20-30%-kal korlátozza azt a villamosenergia mennyiséget, amelyet a nagyipari fogyasztók kapnak, és amely nem érinti sem az életfontosságú szolgáltatásokat, kórházakat, rendőrséget, csendőrséget, támogató szolgálatokat, sem a lakosságot. A lakosság semmit sem fog érezni, függetlenül attól, hogy mennyire nehéz lesz a helyzet, ha a második blokk is leállna. Annak ellenére csökkentették az alkalmazottak létszámát, hogy a bevétel és a nyereség egyre nő. Tavaly 3433 alkalmazottja volt az egyik legnagyobb erdélyi informatikai cégnek, az Emersonnak, írja az ekonomika.net. Ez 455-tel 11,7%-kal marad el a két évvel korábbi 3888 fős létszámtól. Az amerikai cég kolozsvári székhelyű leányvállalata tavaly 201-jel csökkentette a dolgozók számát, azt követően, hogy 2024-ben 254 állást szüntetett meg. Az Emerson annak ellenére hajtott végre jelentős léptékű leépítést, hogy az üzlet évről évre jobban megy. 2023-ban még csak 1,989 milliárd lej volt az árbevétele, 2024-ben már 2,323 milliárd, tavaly pedig további 4%-kal minden idők legnagyobb értékét 2,405 milliárd lejre nőtt. A nyereség még nagyobb mértékben, közel 75%-kal gyarabodott. A Risco.ro portál adatai szerint 2024-ben 118,416 millió lej volt az Emerson szerele nettó profitja, míg tavaly 270,325 millió lej nyereséggel zárta az évet. Az Emerson 2006 óta van jelen Romániában. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 53 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 32 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 30 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Zsoltárok könyve 103. részének 19. verse.

0: amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet. Máté írása szerinti Szent Evangélium 25. részének 31. és 32. versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
4: Reklám.
5: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
7: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: A következő percekben versrovatunkban a Szolgálni, mint a fény című verset hallgathatják meg.

Turmezei Erzsébet, szolgálni, mint a fény. Krisztus, csodálatos vagy, élő, hatalmas és jelenvaló. Szavak zűrzavarában szíven talál a szó, halálból életre keltő, új útra indító. Sodor, mint a vihar, győzelmes erővel. Hívsz és indulni kell, küldesz és menni kell, szolgálni, tenni kell. Szeretetet parancsa szívünkben énekel. Nyomodban új meg új tanítvány indul el szolgálni, mint a fény, ízt adni, mint a só. Hogy bennük is te szolgálj, ő bennük is te légy élő, hatalmas és jelenvaló.

0: Az elmúlt percekben versrovatunkban Túrmezei Erzsébet Szolgálni, mint a fény című versét hallgathatták meg, majd Ludwig van Beethoven német zeneszerző Moonlight című zongoradarabjából hallhattak a kedves hallgatók egy részletet. A következő percekben keresztény életfelekezetközi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velünk!
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a Filemonhoz írt első hét verse alapján szól ma hozzánk, a magyarországi Tőkés Zoltán a Csengeri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton a kiadó munkatársa, és műsorunk befejező részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Újszövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Krisztusban lenni című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás, békesség! Mai ige a Filemonhoz írt levél első hét verse. Pál, Krisztus Jézus fogja és Timóteus a testvér Filemonnak, szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, a mi testvérünknek, Archiposznak, a mi bajtársunknak és a házában lévő gyülekezetnek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről és a szentek iránt tanúsított szeretetedről, és imádkozom azért, hogy a hitükben való közösséged eljutasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Kedves testvérek! A mai igénk az Új Szövetség legrövidebb leveléből való. Valódi levél ez, amolyan magánlevél, amelynek feladója, címzetje és valós konkrét tartalma tárgya is van. Pál apostol fogságból írja levelét, azonban e helyzetben írhat és fogadhat levelet, illetve meglátogathatják őt. Egy hitben élő, hitvalló embernek ír, Filemonnak, aki Kolosséban élt, és a gyülekezet vezetője volt. Háza a gyülekezet Isten tiszteleteinek adott otthont. Pál feltehetően személyesen nem ismerte a címzettet, de bizalommal fordult hozzá. Filemont élő közösség vette körül, számára a közösség megélése nem elméleti ismeret, hanem naponkénti tapasztalat volt. A gyülekezeti élet lényege ma is ez, hogy mindig mozgásban van. Egyszerre tapasztalja meg a gyülekezet Istennek kegyelmét, és egyszerre növekszik a kegyelem megismerésében. Megigazulás és megszentelődés. Együtt érés, fejlődés, minden nehézség és minden egyéni erőtlenség ellenére is. Egy ilyen hitben élő ember Filemon volt a levél címzettje. Pál apostol az élő hitet ebben a kifejezésben adja vissza. A jónak a megismerése. Mennyi minden van, aminek a megismerése, vagy gyakorlati szintű elsajátítása fontos. Nélkülözhetetlen a munkához, az otthoni élethez, a mindennapok gyakorlatához. Folyamatosan érezzük, mennyi felesleges információ ér utol bennünket, amelyek kéretlenül tolakodva követelik a maguk helyét. Ugyanakkor mennyi mindent megtanultunk már, melyet feleslegessé és elavulttá tett a rohamosan fejlődő technikai környezet. A jónak a megismerése azonban nem múlandó, gyorsan változó értékeket jelent a Szentírásban. Ez a jó Isten igéje által megismerhető, és a Szentlélek Isten által válik használhatóvá, aktuálissá, megélhetővé számunkra is. Jézus csak az Istent mondja jónak, amikor egyszer valaki így szólítja meg őt, jó mester. Ám azt egyértelműen látjuk, hogy Istennek az ajándékai jók, azaz tőle származik mindaz a jó, ami az életet gazdagítja és értékesebbé teszi. Ahogyan Jakab levelében is olvassuk, amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálát adunk azokért a közösségekért, melyeknek tagjai lehetünk. Segítsd, hogy értékes tagjai legyünk családunknak, gyülekezetünknek, népünknek. Ehhez adj nekünk értelmet és erőt, vezess minket kegyelmed ismeretében, Jézus Krisztusért kérünk. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Tőkés Zoltán, a magyarországi Csengeli Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Filemonhoz írt levél első hét verse alapján. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja a kiadó munkatársa Babos Márton.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Ez alkalommal az Evangéliumi Kiadó kiadásában megjelent könyvek közül a következő könyvet szeretném bemutatni. A hit nemes harca. Ószövetségi ige hirdetések. Könyvnek a szerzője Spurgeon. Az író ószövetségi ige magyarázatai azt bizonyítják, hogy nem elegendő csupán harcolni, hanem közben úgy is kell cselekedni, ahogy azt a Biblia mondja. A tüzes prédikátor a bűnt világos szavakkal bűnként leplezi le, és a kegyelmet kegyelemnek nevezi. Akár téveigés és langyosság ellen, akár az igazságért küzd, fegyverzete szíve minden dobbanásában Isten igéje. Ennek a felrázó könyvnek a témái többek között Noé bárkája és az özönvíz, Mózes döntése, családi reform, avagy Jákob második látogatása Bételben, nincs kímélet, a férfi, akinek hozzáragadt a keze kardjához, és az érett hit, amelyről Izsák feláldozása tesz bizonyságot. Ízelítőként néhány mondat a Noé bárkája és az özönvíz című prédikációból. Míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, olvasok a Máté 24.39-ben. Azt szoktuk mondani, hogy nincs olyan szabály, amely alól ne lenne kivétel, pedig az a szabály, hogy nincs szabály, kivétel nélkül maga is kivétel, mert Isten szabályai kivételek. Az a szabály, hogy Isten az istenteleneket meg fogja büntetni, mentes a kivételtől. Az a szabály, hogy mindenki, aki nem Krisztusé, el fog pusztulni, kivétel nélküli szabály. És az a szabály, hogy mindenki, aki elfogadta Krisztust, meg van mentve, szintén kivétel nélkül érvényes. Az első szabály, ami alól nincs kivétel. Figyelmeteket három szabályra kell felhívnom, amelyek alól nincs kivétel, és ez az első. Azután jött az özönvíz, és elragadott mindenkit. A pusztulás, amelyet az özönvíz okozott, teljes volt. Nem csak egyeseket sodort el, akik a bárkában kívül voltak, hanem mindenkit. Kétségtelenül voltak különbségek azokban a napokban is, ahogyan ma is vannak. Mert amióta az emberek szaporodni kezdtek a földön, sohasem volt egyenlőség Ádám utódai között. A gazdagok és a szegények. Sokan voltak abban az időben jómódúak. Arany és ezüst kincseket halmoztak fel. Kereskedés, a talalékonyság adománya és mások kifosztása által lettek gazdaggá. Gazdagok voltak a föld terményeiben, nagy szántóföldjeik voltak. Az élet sok kényelmességére és komfortjára tettek szert, de jött az özönvíz, és mindezeket elvette tőlük. Nem volt egyetlen gazdag ember sem, aki el tudott volna menekülni kincseivel, épp oly kevésé tudta az életét megvásárolni, még ha minden gazdagságát oda is adta volna érte, mert az özönvíz jött, és mindenkit elsodort. Nem voltak cédrusfa tutajok, költséges, kövüves munkával épített tornyok, amelyek a pusztító áradat fölé emelkedtek volna ki. A halál gúnyt űzött a szátocsból és a kereskedőből, a milliómosból és az uralkodóból, mindnyájukat elnyelte a haragos áradat. Azokban a napokban voltak néhányan olyanok is, akik rendkívül szegények voltak. Keményen dolgoztak, hogy eleget keressenek ahhoz, hogy fenntartsák életüket, de csak alig voltak erre képesek, minden napjuk szenvedés volt. Azt azonban sehol sem találom, hogy ezek jutalmul szenvedéseikért kíméletben részesültek volna. Nem. Amikor jött az özönvíz, mindnyájukat elragadta. Az a koldus, aki kívül volt a bárkán, ugyanúgy elpusztult, mint a fejedelem. Meghalt a szegény, nyomorúságban élő paraszt. Az áradat kiragadta agyakkunyhója védelméből ugyanúgy, ahogy az uralkodott palotájából. A nyomorgott cipő nélkül mesztelen lábbal halt meg. Az özönvíz nem volt kíméletes ócska göncei iránt.
aki az utcát söpörte és alamizsnát várva állt ott, azt az áradat az arisztokratákkal együtt sodorta el, akik szánakoztak rajta. Az özönvíz jött, és mindnyájukat elsöpörte. A kérlelhetetlen hullámok ugyanazt a sorsot mérték mindenkire, aki a biztonságos bárkán kívül volt. És így lesz az idők végén is. Ahogy a gazdag nem fog tudni menekvést vásárolni magának mind azon, amit felhalmozott, úgy a szegény sem menekülhet meg szegénysége miatt. Azt olvassuk, hogy volt egyszer egy gazdag ember a pokolban. Voltak ott szegény emberek is, és most is vannak. Ahogy a gazdagság nem tud megmenteni a pokoltól, úgy a szegénység sem tud a mennybe felemelni. Isten kegyelme és igazsága független a társaságtól, állástól, rangtól és helyzettől. Mit számít az Úrnak, hogy milyen sok vagy kevés van neked abból a sárga fémből, az aranyból? Ő senkit sem a pénztárcái szerint mér, hanem a lelke iránt érdeklődik. Akinek lelke nem nyert el a bocsánatot, az elveszett. Akár a gazdagságban fürdik, akár szegénységben senyved. Újonnan kell születned. Jézusban kell hinnetek. Egy szóval, be kell mennetek a bárkába. Különben, ha eljön az ítélet áradata, mindnyájatokat magával fog sodorni, akár olyan gazdagok vagytok, mint a gazdag ember, akár olyan szegények, mint Lázár. A tudósok és a tudatlanok. Voltak azokban a napokban tudós férfiak a világon. Olyan férfiak, akik éjszaka a csillagokat figyelték, és azok állását értelmezték, akik az anyag titkait derítették fel, olyan férfiak, akik pontos tudományos kutatásokat végeztek. Amikor azonban jött az özönvíz, az mindnyájukat eltörölte. Elmerült a filozófus, hallhatjátok halálhörgését, az özönvíz elsodort jógi doktorokat és tudós teológusokat, senki sem menekülhetett meg az özönvíz elől mindazáltal, amit valaha is tanult. A tudás nem mentőbója, a logika nem úszogumi, a retorika nem mentőcsónak. Merülnek, merülnek lefelé a parttalan hullámok alá, és velük együtt merül el minden tudományuk. És a tanulatlanok, akik kétségtelenül sokan voltak, ahogyan most is vannak, akik csak addig tudtak számolni, ahogy újjuk van, akik mit sem sejtettek a műveltség finomságaiból, mikor jött az özönvíz, mindnyájukat elsodorta. Így a tudás, kivéve annak egy különleges fajtáját tudnilik Jézus Krisztus szív szerinti ismeretét, nem fog megmenteni a végső elsüllyedéstől. És a másik oldalon, bár a tudatlanság, ha nem saját hibából fakad, a bűn alábecsüléséhez vezethet, még nem lehet soha olyan súlyú mentség, hogy ezért a bűn büntetlen maradna. Van pokol azok számára, akik ismerték Uruk akaratát, és nem tették. És van pokol azok számára is, akik semmit sem akartak tudni Istenről, hanem az isteni dolgok iránt szándékos tudatlanságban éltek és haltak meg. Jött az özönvíz, és elsodorta őket. Ti férfiak, akik a tanításotokban ortodoxok vagytok, teológiáról tudtok beszélni, és igényt tartotok arra, hogy Izrael mesterei legyetek, ha nem Krisztushoz tartoztok, mindannyiótokat el fogja ragadni az ítélet áradata. És ti, akik így beszéltek, mi múlik ezen? Hitvallás, mi más, mint öreg ócskaság? Nem tanulmányozzuk a Bibliát, és semmit sem akarunk azokról tanításokról tudni, amelyeket a Biblia tanít. Azt mondom nektek, ha nem ismeritek Krisztust, és nem őben lesztek találhatok, tudatlanságotok nem lesz kielégítő mentség számotokra, hanem amikor jön az ítélet áradata, titeket, mindnyájatokat is el fog sodorni. Ezt a könyvet ajánlom minden kedves érdeklődő számára, és minden más kiadványunkat is, amelyeket az evangéliumi kiadó adott ki. Akik érdeklődnek a kiadványaink iránt, azok bennünket megtalálnak Kolozsváron, a Kornélő Koposszú út 6 szám alatt. Mindenkit szeretettel várunk. Honlapunk www.biblosalapítvány.org

Műsorunk hátralevő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Krisztusban lenni című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Krisztusban lenni. Krisztusban lenni, vele kapcsolatban lenni. Jézus Krisztus szavainak, János evangéliuma 15. részének 4-től 7-ig terjedő verseiből, mi szerint maradjatok én bennem, ki én bennem marad, az terem gyümölcsöt. Nem csak az a jelentése, hogy a tanítványok képzeljék bele magukat az ő életébe, munkájába, szavaiba, vagy pedig áhítatosan meneküljenek el benne. Jézus Krisztus élete, váltságműve vagy igéje elválasztható tőle, semlegessé tehető. Lehet a gondolkodás tárgya puszta szabály, amelyhez az ember nagy buzgósággal ragaszkodik, anélkül, hogy Krisztushoz közel lenne. Jézus Krisztus itt egyszerűen azt mondja tanítványainak, maradjanak közvetlen érintkezésben vele, és ragaszkodjanak a személyéhez való kapcsolathoz. Hiszen itt olyan valóságos életközösségről van szó, amilyen a szőlőtő és a szőlővesszők között fennáll. Krisztusban létel azért a vele való közvetlen kapcsolat révén részesedést jelent az ő élete teljességében. Krisztusban lenni annyit jelent, az ő hatókörében lenni. Van a magyar nyelvben olyan szólásmód, amely ezt a Krisztusban lenni kifejezést nyelvileg érthetővé teszi. Beszélünk arról, hogy valaki napon fekszik, szélben áll, azaz ott tartózkodik, ahol a nap süt, a szél fúj. Ezeknek az erőknek a működése és hatása alatt áll. Krisztusban lenni tehát, Efézus beliekhez írott levél második részének 6. verse alapján, Krisztus hatókörében lenni, erőinek befolyása alatt állni, Krisztussal együtt a mennyben ülni. Világosan észre lehet venni, ha valaki Krisztusban van. Ez pedig nem olyasmi, amiről az ember nem tudhatja, hogy így van-e, vagy sem. Jézus Krisztus világosan megmondotta tanítványainak, János evangéliuma 14. részének 20. versében, azon a napon megtudjátok majd, hogy ti én bennem vagytok, és én ti bennetek. János pedig ismertető jelnek nevezi a Szent Lelket, akit nekünk adott. A Szentlélek munkálkodása mindig érezhető. A hajós észreveszi, hogy szélcsend van-e, vagy pedig friss szél viszi előre hajóját. Az ember is észreveheti, hogy élete Isten szerint előre halad-e, vagy sem. A keresztjének megállapíthatják, hogy cselekedetük és törekvésük kap-e felülről világosságot, emeli vagy hordozza-e azt valaki, vagy pedig minden erőlködés ellenére sem jutnak előre. Azaz észrevehetik azt, hogy van-e kapcsolatuk Krisztussal, vagy nincs. Aki Krisztusban van, abban az ő hatalmas ereje működik. Krisztus hatásának védelme alatt békességünk van, sértetlenek maradunk, bántatlanul az ellenséges hatalmasságoktól. Olvassuk János evangéliuma 16. részének 33. verséből. Aki Krisztus életteljességének hatókörében van, annak nincs semmi kárhoztatása, szól a római levél 8. részének 1. verséből. Nem esik ki Isten közösségéből,
és semmit sem tesz egyéni kockázatra. Nem esik bűnbe. János első közönséges levele 3. részének 6. verse. Benne teljes az Atya szeretete, és úgy él, amint Krisztus élt. Az ilyen emberben megvalósult Isten igazsága, új teremtés az. A korintusbeliekhez írott 2. levél 5. részének 17. verse alapján. Krisztusban marad az, aki az ő utasításai szerint cselekszik. Krisztusban csak az tud megmaradni, aki parancsolatait megtartja, aki teljesíti azokat a különleges utasításokat, amelyeket Krisztus az ő élete számára ad. János evangéliuma 15. részének 10. verse. Az, aki Krisztus megbízatásait, helyesebben mandátumait nem teljesíti, elszakad tőle, elveszíti a vele való kapcsolatot, elszárad, és csak arra való, hogy megégessék. János evangéliuma 15. részének 4-től 6-ig terjedő versei.

Az Evangéliumi Könyv kiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Krisztusban lenni című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istent.

Az elmúlt percekben keresztény életfelekezetközi műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. A rovatot újra hallgathatják holnap online műsorunkban 10 óra 10 perckor és keddi homokóra műsorunkban. Ezzel déli magazin műsorunk végére értünk. Adással legközelebb éjjel 3 órakor jelentkezünk. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom a kedves hallgatóinktól, amit Szejzel Endre orvos és genetikus tollából származik, és így hangzik. Mindenkinek van fogyatékossága, csak nem mindenkinek látszik. Ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Az elmúlt 3 órában Palkó Hannát hallották, viszont hallásra békesség Istentől. Szép napot kívánok!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A villámtöltésre készülve.
1: Igen, ez a mi ifjúsági találkozónk, ami hajaz a mostani telefonoknak a töltési sebességére. Már ilyen analógiákkal operálunk, hogy átmenjen az üzenet. És ez egy abszolút közösségi program, és minden szempontjából a közösség előtt van, ugye a finanszírozása is.
0: Karvanszki Mónika, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöke.
2: A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének egy rövid bemutatását talán azzal kezdeném, hogy éppen tavaly ünnepeltük a fennállás 25. évfordulóját, tehát negyed század van ez mögött, a szövetség mögött, ami azt is jelenti, hogy még jelen vannak az alapító tagok, de már egy új nemzedék közös munkája valósul meg így két generációval.
0: Magyar Fenes ad otthont augusztus 21-e és 30-a között az Erasmus Plus ifjúsági csereprogramnak.
3: Augusztus 21 és 30-a között szerveztük ezt a tábort, a szálláshelyek a környező falvakban lesznek, Tordaszentláthon és Lónán, mert ugye 36 személyt kell elszállásolni, és gyakorlatilag az étkezés és mindenféle műhelytevékenység a szobortartban fog zajlani. A 10 nap során 16 romániai és 16 magyarországi fiatal él együtt, aki közül 5-5 halálsérült, és a napok műhelymunkákból, csapatépítő játékokból, interkulturális programokból, közös kirándulásokból és esti közösségi programokból állnak.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kárpátalja. Augusztus 26-án villámtöltés ifjúsági találkozót szervez a Beregszászi Református Gyülekezet. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok számára közösségi alkalmat, lelki feltöltődést és megerősödést biztosítson. A rendezvényről és az odáig vezető útról Margitics János, ifjúsági lelkipásztorral beszélgetünk.
1: Dübörög a nyár, és egy újabb program előtt vagyunk, amely több részből is mozgatja meg a fiatalokat. Az augusztus 26-ai villámtöltés az, amely nagyon-nagyon sok embert érint, és nagyon sokan készülnek rá, hogy ez a villámtöltés valóban itt a nyár kellős közepén villám nélkül, de töltse a lelkeket, a fiataloknak az életét, a nyarát.
2: Igen, ez a mi ifjúsági találkozónk, ami hajaz a mostani telefonoknak a töltési sebességére. Már ilyen analógiákkal operálunk, hogy átmenjen az üzenet, és ez egy abszolút közösségi program, és minden szempontjából a közösség előtt van. Ugye a finanszírozása is, és a holnapi nap egy jótékonysági alkalom lesz itt a Beregszászi főtéren, a templom előtt jótékonysági arcfestést és sütivását fogunk tartani, amire nagyon nagy szeretettel hívogatunk mindenkit. Az ott befolyó összeg, az teljes egészében a villámtöltés ifjúsági találkozónak a megtartására és minden költségének a kiegyenlítésére fog menni. Számtalanszor bebizonyosodott már, hogy ami Istentől jön, mint egy ötlet, egy gondolat, már olyan szinten el van készítve, hogy az ember csak úgy néha rácsodálkozik és ráeszmél, hogy ez mind-mind összeállt, és nem gondoltuk volna, hogy az a dolog és amaz a dolog is a helyére kerülhet, és az éven ezzel az új dologgal próbálkozunk a magunk is keretein belül, ezt teljes mértékig az ifisek szervezték, rakták össze, mi felnőtt a szolgálattevőként csak ott vagyunk mellettük, biztosítjuk őket és támogatjuk őket abban, hogy el tudják végezni a szolgálatukat. Ez egy nagyon izgalmas kezdeményezés, már idestova harmadik alkalommal kerül megrendezésre. A Beregszászi egykori Varroda területén lesz ez az alkalom, ami abból a szempontból egy különösen izgalmas helyszín, hogy egyrésztről a régi ipari motivumok kölcsönöznek egy ilyen nagyon érdekes hangulatot, a másik, hogy teljes mértékig időjárás álló a rendezvényünk, és így készülünk arra, hogy ifjúsági közösségekhez tartozó embereket, vagy csak olyanokat, akik nagyon szívesen vannak olyan helyen, ahol Isten dicsőítik, magasztalják, keresztény fiatalok gyűlnek egybe, látogatnak ilyen alkalmakat, tehát akikben ott a nyitottság, és ott van a vágy arra, hogy a nyár ne menjen el egy utolsó nagy élmény nélkül, ezt főleg a szülői közösségnek is szívesen ajánlom, egy védett, biztonságos helyen a fiatalok egy utolsó nagy élményt tudnak szerezni, és nem utolsó sorba találkozni az élő Istennel.
3: Miben tudnak töltődni, mi az, amiben ti energiát szeretnétek átadni az ifjaknak?
2: Mindig nagy kérdés, hogy mi az, ami érdekli a fiatalokat. Hát mi egyaránt készülünk igei lelki tartalommal, nagyon rájuk szabva, nagyon az ő szívük és nagyon az ő gondolataikhoz közel, és készülünk dicsőítéssel, és van egy ilyen különös programunk, ami nevében is már egy picit ilyen figyelem felkeltő, aminek az a neve, hogy Ifi Város. Ez az alkalmon belül egy olyan 3 óra, ahol rengeteg helyszínen, rengeteg sátornál, asztalnál lehet kipróbálni nagyon érdekes dolgokat, amik egyrészről a lélek és az abban lévő dolgokra hoznak valami érdekeset, és abban a kapcsolatban mutatnak meg valamit, meg nem utolsó sorban vannak ügyességi feladatok, amik egy kicsit aktivizálják az embert, mert amikor egy egész napunk van, akkor jó egy picit belebonyolódni érdekes kihívásokba, amik úgy feltöltik az embert, úgy viszik magával tovább, és a méltán híres chill zónunk, ami egy kávézóval van egybekötve, ahol az egész nap kellős közepén a fáradalmainkat úgy lehet enyhíteni, hogy választunk magunknak egy általunk kedvelt italtípust, aki már szülői engedéllyel rendelkezik, vagy betöltötte a megfelelő korhatárt, kávézhat, aki pedig még csak hidratálhatja magát, annak pedig többféle limonádéval és stb. Dologgal készülünk. Az egész napnak egy fontos velejárója, hogy az ebéd az egy biztosított dolog, ugyanúgy a regisztrációhoz tartozik, a regisztráció után erre jogosult valaki, teljesen ingyenes a napunk, de mivel tudjuk, hogy a fiatalok zsebét néha égeti a zseppénz, Ez egy létező dolog, minden táborban tapasztaljuk, hogy a legnagyobb csapásra nem lehet vásárolni. Ez miatt egy kis élelmiszervásárlási lehetőséget is biztosítunk, ahol majd lehet enyhíteni a megfelelő dolgok iránt való vágyakat, mint chips, csokoládé és egyéb nagyon magas glikémiás indexe nem rendelkező ételeknek a beszerzését.
3: Kiket vártok elsősorban, kinek a részvétére számítotok, illetve hogy áll most a regisztráció? Gondolom, hogy már előzetes mérések vannak arra, hogy hányan is fognak összejönni majd 26-án.
2: Olyan számok vannak előttünk, amik az elmúlt időszakokból jöttek. Ezek alapján jóval többen lehetünk, mint a Beregszászi Ifi jelenlegi közössége. Nyilván nagyon rástartolunk a személyes kapcsolatfelvételre, vannak megkereséseink lelkipásztorok felé. Most nem is olyan régen, ahogy éppen ide leültem, az egyházkerület is felkarolta ennek az alkalomnak a népszerűsítését, ezért is nagyon hálásak vagyunk, és várjuk azokat az ifi vezetőket, vagy egyedül érkező fiatalokat, akik szívesen részt vennének az alkalomra. Bízunk benne, hogy olyan csapatot sikerül majd összegyűjteni, akik nyitottak lesznek, akik kíváncsiak arra, hogy mi mindennel készülünk nekik. Szám, amiről nagyon könnyű beszélni, a mi beregszászi szolgáló csapatunk, az közel 30-40 főt fog kitenni magából, ők az ifisek és a presbitériumunkkal, meg sok más emberrel, aki a szolgálat hátterét fogja biztosítani, ez egy jóval nagyobb szám lesz, úgyhogy nagyon készülünk. Nem tudom, hogy szabad-e spoilerezni, de remélem a konyhás szolgálatot végzők nem lesznek rám mérgesek, de hát ha kertcsinálásként ott lehet előttünk, hogy hamburger lesz az ebéd sült krumplival, hogy majdnem mindenki szereti, úgyhogy erre igyekszünk mindenkit hívni és várni. Most még nem tudjuk ennyi idővel előre, hogy mennyire lesz meleg. Nyilván a nyár az így jó, ahogy most van. A hóeséssel kicsit nehezebb lenne megbarátkozni, de jó hűvös helyünk van, és minimális keretek között tudunk valamennyit a hőmérsékleten változtatni, és szellőztethető helyünk van, úgyhogy naptól védve egy nagyon szuper napot tölthetünk együtt.
1: A dicsőítés fontos része az ilyen alkalmaknak. Mit kell tudni erről a részről?
2: Hát lesznek olyan előadóink, akik méltán híresek már, mint az Ifi Band, vagy a Fridge Band, és lesz egy olyan dicsőítőnk is, akiről még most a különböző promóciós terveink miatt nem beszélhetek még, de mindenféleképpen figyeljék az Áldott Szív Instagram oldalt azok, akik érdeklődnek az alkalom iránt. Nem sokára megnyitjuk a Discord közösséget is, hogy ott is tudják majd követni az aktuális eseményeket. Igyekszünk majd beszámolni a munkánkról egy kis ilyen blogoló stílusban. Úgyhogy nagyon sok izgalommal készülünk, és még nagyon sok hirdetnivalónk van, amit az elmúlt évek tapasztalatából így elosztunk szépen napokra, hogy legyen idő kitárgyalni a nyáron a lócán ott a ház előtt, hogy mi minden fog történni nálunk, és bízunk benne, hogy a különböző jótékonysági alkalmainkra is nagyon szép számba el tudnak majd látogatni az emberek. Azért ezt a módját választottuk a finanszírozásra, mert hiszünk benne, hogy Isten nem csak bennünk munkálkodik, hanem munkálkodik azokban is, akik azt mondják, hogy na, én ehhez nagyon szívesen csatlakoznék és kapcsolódnék, és minden ilyen alkalmunkon igyekszünk kitenni a következő munkának is, az elvégzendő munkának az ütemét. Most például pénteken lesz az első nagy takarítás, az ilyenkor jó sok porral jár, meg jó sok aprósággal, de hiszünk benne, hogy minden egyes seprű vonás éppen annyira hozzá tesz ehhez a naphoz, mint az aznap elmondott igehirdetések, bizonyságtételek és megvalósított élményszerű evangelizációs programjaink.
1: Mindenképpen próbáljuk nyomon követni az eseményeket, sok erőt és áldást kivezet ezekre a munkátokra, és ehhez a rendezvényhez pedig nagyon sok szolgálattevőt, adakozót és persze önkéntes, és persze látogatót. Augusztus 26 villámtöltés a Beregszászi Református Gyülekezet szervezésében, itt a Varada épületében.
2: Köszönöm szépen!
0: Az elmúlt percekben Margitics Jánossal, a Beregszászi Református Gyülekezet ifjúsági lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Az anyaország. Ausztria, Belgium, Észtország, Hollandia, Németország, Svédország és Svájc. Ezen országok mindegyikében működik legalább egy protestáns, magyar nyelvű gyülekezet. Karvanszky Mónika, nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetek szövetsége elnöke, bécsi lelkipásztor. Hegedűs Márk beszélgetett vele, többek között arról, hogy mit jelent a diaszpórában élőknek egy magyar ajkú gyülekezet, és hogy mit jelent számukra a Magyar Református Egység.
1: A nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetek szövetségének egy rövid bemutatását talán azzal kezdeném, hogy éppen tavaly ünnepeltük a fennállás 25. évfordulóját, tehát negyed század van ez mögött, a szövetség mögött, ami azt is jelenti, hogy még jelen vannak az alapító tagok, de már egy új nemzedék közös munkája valósul meg így két generációval. A szövetségünkön belül, és ez a taggyülekezeteink életében is jellemző, és az idősebb generáció az a gyakorlati tudásával és a tapasztalattal segíti ennek a szövetségnek a munkáját, és a fiatalabb generáció pedig hozza az új lendületet, az új ötleteket, és így együtt közösen építjük a diaszpora közösségeket. Ez most a jelenkorban egy jellemző, ha bárhova nézünk, akár a gyülekezetekre, akár egyesületekre, bármilyen szinten, társadalmi szinten van egyfajta staféta átadás. Egy ilyen fázisban vagyunk, amikor generációváltás van, és ezt mi nagyon komolyan előre gondolva próbálunk felkészülni erre, hogy új szolgálattevők, vezetők bevonásával a közös munkát tudjuk továbbvinni, és ennek a szolgálatnak a szervezését és a jelen kihívásai között folytatni és építeni a Nyugat-Európa szétszórtságában lévő diaszpóra gyülekezeteket. Az is jellemző a szövetségünkre, hogy az elmúlt években Nyugat-Európában új közösségek, új gyülekezetek jöttek létre, és csatlakoztak is a szövetséghez. Tehát így jelenleg most a 7 országban, 11 szolgálati területen 54 protestáns, református és evangélikus taggyülekezetünk van. És természetesen az a szolgálat, amelynek én a lelkipásztora vagyok, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat Bécs központtal alapító tagja a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének, tehát még a lelkész elődöm volt az, aki szintén részt vett már ennek a szövetségnek az indulásánál és a kezdeteknél a munkában.
2: Legalább az országokat soroljuk föl név szerint. Ausztria mellett mi a 6 ország még, ahol vannak taggyülekezeteik?
1: Ausztriában, Belgiumban, Észtországban, Hollandiában, Németországban, itt van a legtöbb taggyülekezetünk, Svájcban és Svédországban vannak taggyülekezeteink. Ebben a 7 európai országban, de éppen az elmúlt hetekben tartottuk a diaszpóra konferenciát Balatonszárszón, és a Magyar Református Egyház által szervezett diaszpóra konferenciára került sor, és ott több más gyülekezet is érdeklődött a tagság felől, például Csehországból, Prága, Finnországból, Dániából, tehát várjuk a további megkereséseket, és szeretettel fogadjuk az új csatlakozókat és jelentkezőket ebbe a közösségbe, ebbe a szövetségbe, ami valójában talán a legfontosabb háttere, nem is az intézményi háttér vagy jogi háttér, hanem az, hogy egy élő hálózat, egy élő kapcsolat, ami összeköti ezeket a nagyon szétszórt magyar, protestáns, református, evangélikus diaszpóra gyülekezeteket Nyugat-Európában, ami mindenképpen egy megerősítő háttér a mi számunkra, ugye, mert egy-egy konferencia közgyűlés által meg tudjuk beszélni azt, hogy valójában ki milyen problémával, vagy milyen megoldásokkal próbálja az adott körülmények és lehetőségek között ezt a szolgálatot megvalósítani. Talán azt is érdemes elmondani, hogy a hány taggyülekezet olyan sokszínű, úgy a jogi háttere, mint az összetétele, vagy abban a kérdésben is, hogy szolgálhelyben lelkész, vagy csak időnként odautazik. Az is egy érdekes szempont, hogy egy-egy magyar istentiszteletre 50-100 kilométeres körzetből érkeznek a magyarok, hogy részt vehessenek az istentiszteleti alkalmon, hogy találkozzanak a magyar testvérekkel, és további jellemzője ennek a diaszpóra szolgálatnak, hogy a legtöbb Nyugat-Európában működő diaszpóra gyülekezetben havonta egyszer vagy kétszer van magyar istentisztelet, ez protestáns, református vagy evangélikus magyar istentisztelet, tehát a legtöbb helyen nem heti rendszerességgel, és ezt azért is érdemes ezt a ennek a szolgálatnak a jellemzőjét, hátterét ismerni, mert az érdeklődőknek, akiknek igényük van arra, hogy Isten igéjét magyarul hallgassák, meg kell keresni, hogy hova kell elutazniuk, mikor mehetnek, mikor vehetnek részt egy-egy ilyen alkalmon, és ennek mi nagyon örülünk, és hálát adunk Istennek azért, hogy ez egy növekvő szolgálat, tehát maga az igény, a megkeresés is mutatja, hogy erre szükség van, és az emberek szeretnék, igényük van arra, hogy még ha ilyen körülményesen is vehetnek részt egy-egy magyar istentiszteleten, hogy ez legyen, és számukra megerősítő és fontos, és valójában ez adja ennek a szolgálatnak a hátterét, az értelmét, hogy igenis érdemes egy-egy istentiszteletért azt a szervezési hátteret, azt a munkát, azt a presbiteri munkát, lelkészi munkát vállalni, amivel egy-egy marék kis közösségnek Isten igéjét tudjuk hirdetni idegen helyen a szülőföldjétől távol.
2: Azt említette egy pár perccel ezelőtt, hogy sok kihívás van a munkájukban. Gondolom, hogy ez akár fakadhat azokból a specialitásokból, amiket itt elmondott, hogy van-e lelkész valahol, vagy nincs, hogy mennyire, mekkora távolságban van egymástól két gyülekezet, milyen országban vannak, és a többi, de megtenné, hogy elmondja, hogy mit lát a legnagyobb kihívásnak, vagy néhány kihívásnak ezekben a diaszpora, protestáns gyülekezetekben, amikre akár keresik a megoldást, és egymást tudják támogatni.
1: Talán még azt is érdemes először megemlíteni, hogy valójában egyik Nyugat-Európában egyik magyar gyülekezetnek sincs temploma, vagy parókiája, lelkészi hivatala. Egyetlen egy ilyen hely van Svédországban, ahol van egy gyülekezeti otthon, de ugye Svédországban 13 gyülekezet van az egész országban, és ez is csak egy központként szolgál, de legalább van valami más nyugat-európai gyülekezetek. Mindenhol mondhatjuk úgy, hogy vendégként vannak jelen egy-egy városnak a protestáns, református, evangélikus templomába, ahol az alkalmaikat tartani tudják. Tehát ez is már egy komoly szervezési kérdés. Legtöbb esetben ezért a templom használatért, terem használatért bérleti díjat kell fizetni a gyülekezetnek. Tehát ez az egyik olyan háttér, ami még odahaza a Kárpát-medencében, a református gyülekezetekben, ott a templom, ott a közösségi ház, ott a gyülekezeti terem, itt ez nem adatik meg, tehát akár egy-egy lelki gondozás alkalmára is egy termet kapni, az néha kihívást jelent. A másik fontos háttér, ami, ahogy említettem is már, hogy a generációváltás korát éljük, hogy a lelkészeink egyre több lelkész megy nyugdíjba, és bár szolgál még a nyugdíj mellett, de a lelkész hiány az Nyugat-Európában is jelen van, mint ez a Kárpát-medencében is bizonyos helyeken már felütötte a fejét. Tehát a lelkész hiány, az utánpótlás az, ami egy kardinális kérdés, hogy ezt a jövőben hogyan tudjuk megoldani, miként tudunk erre a helyzetre megoldást találni, és itt talán az egységnek az egyik gyakorlati hátterét meg is említhetném, hogy a Magyarországi Református Egyház, de a Magyarországi Evangélikus Egyház is együttműködik ebben velünk, és próbáljuk közösen felmérni a helyzetet, és vagy egy-egy megoldást, vagy végleges, vagy átmeneti megoldást találni a lelkész kérdésre is.
2: Mit jelent önöknek az egy-egy gyülekezetben, akár önnek ahogy ismeri a környezetét a bécsi gyülekezetben, vagy akár nyilván, hogy a szövetség elnökeként a többi közösséget is amennyire ismeri, hogy egy-egy Magyarországtól távol lévő országban összegyűlhetnek a magyar ajkú reformátusok, mondjuk két hetente egy-egy alkalomra. Ugye itt utalt már arra, hogy sokan sok erőfeszítést tesznek azért, hogy részesei lehessenek egy-egy ilyen istentiszteletnek, mondjuk 100 kilométert utaznak. De hogy ön szerint mit adnak ezek az alkalmak, mit jelentenek ezeknek a közösség tagjainak ezek az alkalmak, és feltételezem, hogy van ennek hitéleti része, de gondolom, hogy van ennek valamiféle nemzeti része is. Mondjuk, ahogy néztem a Facebook oldalát, mondjuk március 15-ét megünneplik a gyülekezetben, feltételezem, hogy ez máshol is így szokott lenni. Szóval mit jelentenek ezek a közösségek ön szerint a tagjaiknak?
1: Egy mondattal tudnék erre a kérdésre válaszolni, egy darab lelki otthont. Tehát a fizikai otthont, amit ott kellett hagyni, vagy valamilyen oknál fogva ott hagytak. A Nyugat-Európában élő magyar testvérek keresik azt, ami otthonhoz köti őket. Lelkileg a hit megélésével, a vallásgyakorlattal keresik azt, amit otthon hagytak. Ez egy hatalmas kapaszkodó és nagy erőforrás, hogy ilyen alkalom van. Tehát elsősorban ez nagyon fontos számunkra, mert több kérdést kapok ezzel kapcsolatban, hogy a mi szolgálatunk-e speciális, egész konkrétan Isten igényének a hirdetése magyar nyelven, a szétszórtságban a magyarok között, és mindamellett természetesen a nemzeti nyelvi és kulturális értékek, amin keresztül ugye a vallásunkat is valamilyen formában megéljük, ezek is fontosak, de az elsődleges az mindenképpen Isten igéjének hirdetése és az anyanyelven a lelki gondozás. Ennek pontosan a háttere a legtöbb lelkésznek ismerni kellene, aki a diaszpórában, a szórványban szolgál, hogy mit jelent a kultúrsok. Ez az antropológiai kifejezés, és milyen szakaszai vannak, és tudni kell besorolni azt, hogy melyik gyülekezeti tag, vagy éppen újonnan érkező, melyik fázisban van, és milyen nehézségekkel szembesülnie az integrálódás során, a beilleszkedés során, és ennek milyen lelki súlya van, lelki háttere van, hogy a lelki gondozásban is segíteni tudjon. Tehát ez az elsődleges szolgálat, ez egy Istentől kapott nagyon szép szolgálat, hogy az ő igéjét hirdetjük, és a lelki gondozással segítjük, támogatjuk azokat, akiknek erre igényük van, és itt azt is el kell mondani, hogy a diaszpórában sokkal nagyobb a lelki gondozásra az igény, mint például, ha odahaza legtöbb esetben nem is fordulna egy-egy olyan problémával, vagy nehézséggel, lelki teherrel a lelkészhez, mint a diaszpórában, a szórványban megteszik. Tehát van egyfajta lelki törékenység, egyik amerikai püspök fogalmazott így a diaszpóra konferencián, hogy a külhonban élő magyarok azok sérült emberek, valójában itt erre gondolt, hogy a kultúrsok hatására mi az, amivel meg kell küzdeni, szembe kell nézni, és ezt a lelki harcot, ezt a fizikai beilleszkedést, ezt végig kell küzdeni, kinek könnyebb, kinek nehezebb, és pontosan egy-egy magyar közösség gyülekezet, egy testvéri közösség sokat tud segíteni és erőt ad mindazoknak, akiknek erre szükségük van.
0: Az elmúlt percekben Karvanszky Mónikával, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége elnökével, bécsi lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Erdély. Magyar Fenes ad otthont augusztus 21-e és 30-a között annak az Erasmus Plus ifjúsági csereprogramnak, amelyben romániai és magyarországi hallássérült és halló fiatalok vesznek részt. A 10 napos program során közösen készítenek egy művészeti installációt, amely később az Arkai Szoborpark állandó alkotásait gazdagítja. A kezdeményezésről Bács Ildikóval, az Arkai Szoborpark Egyesület projektmenedzserével beszélgettünk. A riporter Palkó. Hanna.
1: Az első kérdésem az az lenne, hogy mit jelent az Arkai Szoborpark számára, hogy az Art Without Barriers projekt a 254 romániai pályázat közül első helyen végzett?
2: Tehát ez óriási szakmai elismerést jelent számunkra. A tavaly a novemberi fordulón próbálkoztam legelőször, de ahhoz a projekthez tehát későn vettem észre a kiírás, meg nem is voltam jártas ilyen jellegű projektírásban, és tehát az első projektet 2 hét alatt írtam meg, és 56 pontot kaptunk, ami nagyon jó ezekben a pályázatokban, hogy a visszautasító levélen kívül egy értékelést is küldenek, ami ugye konstruktív, mert a következő projektet akkor, hogyha az ember figyelembe veszi az előzőnek a hiányosságait, akkor mindenképp jobban sikerülhet. A második projektet 2 hónapon keresztül írtam, tényleg egy intenzív folyamat volt, és nagyon szeretek pályázatot írni, olyan szempontból is, hogy már a pályázati írási fázisban az emberek csomó mindenre rájön, és az egész projekt kerete körvonalazódik az ember fejébe, ugye, hogy kit akar, mit akar, miért akar, hol akarja, és mi a végcél. És akkor, mikor kaptuk ezt az értesítő levelet, gondoltam, hogy nézzük meg, hogy hányadikok lett, nem is jött, hogy elhiggyem, hogy első, de valószínű, hogy akkor az Erasmus Plus értékelői hitelesnek és innovatívnak találják ezt a munkát, amit évek óta az Arkai Szoborparkban végzünk.
1: Hogyan fog kinézni a 10 napos ifjúsági csereprogram, és milyen közös tevékenységek várják majd a 16 romániai és 16 magyarországi fiatalt?
2: Tehát augusztus 21 és 30-a között tervezzük ezt a tábort, a szálláshelyek a környező falvakban lesznek, Tordaszentlátlón és Lónán, mert ugye 36 személyt kell elszállásolni, és gyakorlatilag az étkezés és mindenféle műhelytevékenység a szobortárban fog zajlani. A 10 nap során 16 romániai és 16 magyarországi fiatal él együtt, aki közül 5-5 halássérült, és a napok műhelymunkákból, csapatépítő játékokból, interkulturális programokból, közös kirándulásokból és esti közösségi programokból állnak. A 10 nap csúcspontja, ugye 30-án van a hazaindulás, 29-én pedig ezt a nagyméretű installációt, szobrot hivatalosan is bemutatjuk, nyílt kapukkal meghívjuk a sajtót, önöket is szeretettel várjuk, a hallássérült iskolákat, meg minden kedves érdeklődőt, aki meg akarja tekinteni ezt az alkotást, illetve a szobor el ezt látva egy QR kóddal, ezért lesznek ilyen digitális tartalomkészítő program is lesz, amit Böte Alex egyetemi oktató tart majd, hogy a résztvevők megtanuljanak, tehát ugye ők fényképeznek, meg filmeznek a program során az egész alkotási folyamatot feldolgozzák, és hogy az ők általuk készített anyagból fog elkészülni ez a QR kódos bemutató, hogy ne csak a szoborpark látogatói, mert ugye ez a szoborparkban fog maradni ez a szobor, ne csak a maga az alkotást lássák, hanem betekintést is nyerjenek, hogy hogyan is készült ez, és mit jelentett a programban résztvevők számára.
1: Ugye említésre került, hogy a résztvevők között halló és hallássérült fiatalok is lesznek. Hogyan biztosítják, hogy mindenki egyenlő módon tudjon bekapcsolódni a közös munkába és a programokba?
2: Ez a projekt egyik legfontosabb célja. Úgy Magyarországon, mint Romániából jelnyelvi tolmácsok lesznek, 2-2, úgyhogy akkor is, hogyha kisebb csoportokban dolgoznak majd vegyesen a fiatalok, a jelnyelvi tolmácsok és vizuális anyagokkal is készülünk, biztosítják a kommunikációt a hallók és a nem hallók között.
1: Az is említésre került, hogy a fiatalok egy nagyméretű, természetes és újrahasznosított anyagokból készülő művészeti installációt hoznak majd létre, hogyan zajlik majd a közös alkotási folyamat, és mennyire lesz meghatározó benne maguknak a fiataloknak az ötlete.
2: Tehát a tábor előtt, miután minden résztvevő ki lesz választva, nem szeretném azt, hogy itt találkozzanak, semmi előzetes információ ne legyen arról, hogy ki vesz részt a táborban. Célom az, hogy miután ki vannak választva, időben mindenki küldjön magáról egy vizuális anyagot, ami egy bemutatkozás, illetve utána az ötletelés is az előkészítő fázisban megtörténjen. Tehát itt a mentorok, a szakmai műhelyek vezetői, ők csak vezetők. Ez az alkotás a programban résztvevőké lesz. Senki nem fog rájuk erőltetni egy formát, vagy egy koncepciót, ami tőlük idegen. Tehát a Barta Ernő lesz az egyik szakmai vezető. Ő ugye az Árhely Szoborpark megalkotója, és ő a nagyméretű alkotásait ugye szénából készíti, meg a újrahasznosított anyagokkal is foglalkozott, ugye ott van a tévémánia sorozata, ami a régi fadobozos tévéket helyezte más kontextusba, tehát ez a anyaghasználat közel áll hozzá. A másik szakmai vezető a Mindenki Géniusz Alapítvány elnöke, Bárcsa Mese festőművész, aki a festészetébe gyakran beépít újrahasznosított anyagokat, tehát hogyha nem tudom, hogy mennyire ismerős a önnek vagy a hallgatóinak az ő festményei, ilyen nagyméretű festményeket készít, többnyire emberekről szólnak, a nagyvárosi magányt eleveníti meg, és hogyha például egy metróképet látunk, ahol az emberek ülnek vagy állnak, akkor egy kötött pulóverből bekomponál a festményébe is. Ez egy példa volt, de hát nagyon-nagyon sokféle anyagot használ, és ilyen szempontból szerintem érdekes lehet ennek a két alkotónak a találkozása egy installáció készítésének a vezetésében. A harmadik szakmai vezető Kun György szobrász, aki szobrász is, festő is, keramikus is, és ők hárman lesznek, akik a műhely munkákat vezetni fogják.
1: Elhangzott az is, hogy a projekt az inklúzió és a fenntarthatóság mellett a különböző kultúrák és emberek közötti kapcsolatteremtést is fontosnak tartja. Ugye említette a csapatépítő játékokat. Mit tanulhatnak egymástól a magyarországi és romániai résztvevők a 10 nap során?
2: Nem csak a magyarország és romániai résztvevők, ugye, hanem a hallás és hallássérült résztvevők is sok mindent tanulhatnak egymástól. Nyitottságot, elfogadást, empátiát, a kommunikációs készség fejlesztését gyakorolhatják, együtt dolgozni, egyáltalán elfogadni egymás másságát, és egy olyan ötletet, amit nem is áll közel hozzánk, de fantáziát látunk benne. Megismerik egymás kulturális szokásait, gondolkodásmódját, és hogy rájöjjenek arra, hogy sokkal több dolog köt össze bennünket, mint amennyi elválaszt. És bízunk abban is, ugye, hogy barátságok fognak születni ebből, és fontos lesz ez a tábor és ez a program mindenki életében.
1: Mit szeretnének, hogy a fiatalok magukkal vigyenek ebből a 10 napos közös élményből, és milyen hosszabb távú hatást remélnek ettől a projekttől?
2: Hát azt szeretnénk, hogy önbizalommal, új barátságokkal és egy nyitottabb szemlélettel térjenek haza. És reméljük azt is, hogy megtanulják, hogy a különbözőségek nem akadályok, hanem értékek. Hosszú távon pedig azt szeretnénk, hogy ez a projekt újabb hasonló kezdeményezéseket inspiráljon. Mi is szeretnénk folytatni mindenképp, és most így a szervezési fázisban rájöttem arra, hogy nem csak a halló-halássérült, hanem különböző társadalmi helyzetből érkező fiataloknak is fontos lehet ez a projekt. Én nagyon sok alkotótáborban részt vettem az életem során, illetve körülbelül 9-10 éve meg voltunk hívva a Bart Ernővel egy olyan táborba, ami tehát szellemi fogyatékosok vettek részt ebben a táborban. Ez egy alkotótábor volt, Ernő vezette a szobrászati műhelyt. Hát én a animáció, inkább ezeket a báb formázásokat vezettem a résztvevőknek, és ezen kívül volt testészet, textil, csomó aktivitás. 10 napig együtt voltunk, és ez egy rendkívüli élmény volt úgy számunkra, mint számukra is. És a mai napig meglátogatnak olyan résztvevők, akik a környékről érkeztek ebbe a táborba, mert ezt a Sepsiszentgyörgy mellett szervezte Makai Péter lelkész. Szóval nem csak egy tábor volt, ahol na oké, menjünk el, tartsuk meg, hazajövünk, és megy tovább az élet. Megtanítanak arra, hogy nem értékeljük eléggé az életet, és nem értékeljük azt az ajándékot, amink van, hanem az ilyen természetes, hogy hát igen, én tudok menni, látom az eget, hallok, de hát ezek olyan kincsek, ami nélkül az élet ugyancsak szép lehet, de nem tudom, hogy át tudom-e adni, amit érzek. Mindenképp a következtetésem az, hogy az ilyen jellegű táborok meghatározzák az életed. Nem tud elmenni mellette, csak úgy, mint egy emlék vagy egy élmény. Ugyanígy az egyesületünk részt vett, partner volt egy, azt hiszem, hogy ezelőtt 6 évvel, egy olyan táborban, végül is ez nem egy tábor volt, hanem egy tandemtúra, ahol látók, vakokat szállítottak tandembiciklin, Bécsből a Duna mentén egész Budapestig bicikliztünk, 650 kilométer volt, ez is egy 10 napos program volt, közben megálltunk és konferenciákat tartottunk, más fogyatékkal élő fiatalokkal megismerkedtünk, és hát egy rendkívüli élmény volt nekünk hallóknak is. Voltak olyanok, akik vakokként születtek, és voltak olyanok is, akiknek megmondta az orvos, hogy nem tudom, gyerekkorukban, hogy 1-2 év múlva elveszítik a látásukat. És ezek az emberek nem keserűséggel élték ezt meg, hogy Istenem, meg fogok vakulni, és többet nem látok ebből a világból semmit, hanem nekik még olyan csoda volt, hogy emlékeztek, hogy 2 évesen láttak még egy pillangot. És ezekről a dolgokról nem szabad megfeledkeznünk. Nem szabad megfeledkeznünk arról, amit az Isten vagy az univerzum ugye ajándékozott nekünk.
0: Az elmúlt percekben Bács Ildikóval, az Arkhai Szoborpark Egyesület projektmenedzserével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság. Egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztusunktól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Szeretett testvérek, kezdőénekként a 158. énekünket énekeljük Isten dicsőségére. Isten tiszteletünk kezdetén tehát a 158. énekünket énekeljük, amely így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk.

Szeretett testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint az írva található a 149. Zsoltár első 5 versében. Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében. Örüljön alkotójának Izrael! Sion lakói örvendezzenek királyuknak. Dicsérjétek nevét körtáncot járva, énekeljetek neki dobokkal, hárfa kísérettel. Mert gyönyörködik népében az Úr, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat. Vígadnak a hívek e dicsőségben, újonganak pihenőhelyükön. A kegyelem Istene tegye áldottá az igéjét, hogy Krisztus Urunknak beszéde lakozni tudjon gazdagon a mi szívünkbe, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjük az ő dicsőségére, imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva, hajlandok minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Isten tiszteletünk folytatásában, Isten dicsőségére énekeljük a 139. Zsoltárunk első, 7., 8. és 9. verseit. A 139. Zsoltárunk első, 7., 8. és 9. versével dicsérjük az Urat. Az első vers itt kezdődik: Uram, te megvizsgálsz engem.

Csendesedjünk el imádságra. Áldunk és magasztalunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hogy ezen a napon ismét a te színed előtt állhatunk. Köszönjük, hogy nem nekünk kell először keresnünk téged, hanem te keresel bennünket szereteteddel. Te akarsz ma is megszólítani ígéd által, hiszen te gyűjtesz össze bennünket egy közösségbe. Köszönjük ma is a templomi közösséget, és köszönjük azokat is, akik a rádió vagy az interneten keresztül kapcsolódnak be az Isten tiszteletbe. Bár különböző helyeken vagyunk, ugyanaz az ige szól hozzánk, és ugyanaz a Krisztus köt össze bennünket. Urunk, ígéd elé állunk, és ismered szívünket, gondolatainkat. Te látod örömeinket és terheinket, erősségeinket és gyengeségeinket is. Köszönjük, hogy nem azt várod el tőlünk, hogy előbb tökéletesek legyünk, hanem kegyelmeddel, szereteteddel lehajolsz hozzánk, felemelsz bennünket. Nyisd meg most szívünket a te ígéd előtt. Vezess bennünket Jézus Krisztushoz, a megfeszítetthez és a feltámadotthoz, akiben reménységet ajándékoztál nekünk. Szent lelked által taníts, vigasztalj és formálj bennünket akaratod szerint. Kérünk most, jöjj közel hozzánk, áld meg Isten tiszteletünket és együttlétünket. A Jézus Krisztusért. Ámen. Isten tiszteletünk folytatásában Isten dicsőségére, Isten ígének és az ige hirdetésre készülve a 348. énekünk első 4 versét énekeljük. A 348. énekünk első 4 versét énekeljük ige hirdetés előtt, az 5. pedig igehirdetés után. Az első vers így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.

Szeretett testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, amely által megszólít bennünket, és az írva található a 149. Zsoltár első versében. Hogy a fent megnevezett helyen miként van megírva Isten igéje, felolvasom, jöjjetek, hallgassuk figyelmes szívvel és alázatos lélekkel. Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket! Dicséretet a hívek gyülekezetében. Dicsérjétek az Urat, énekeljetek az Úrnak új éneket. Dicséretet a hívek gyülekezetében. Szeretettel köszöntöm a templomban jelenlevő testvéreket és mindazokat, akik a rádió vagy az interneten keresztül bekapcsolódnak a mi Isten tiszteletünkbe és a közösségünkbe. Bár különböző helyen vagyunk, mégis Isten igéje ugyanúgy szólít meg bennünket, és ugyanúgy szól hozzánk, és ugyanúgy hív magához a mi mennyei édesatyánk. Az elmúlt időszakban a Zsoltárok könyvét olvastuk, az előző vasárnap a 142. Zsoltárból szólított meg bennünket az Isten, és ott a Zsoltárírónak a hangján keresztül ismertük meg az emberi életnek a szorongatott élethelyzetét, és azt, hogy hogyan kiáltott ő maga is az Istenhez. Nem rejtette el az ő fájdalmát, hanem kiöntötte az Isten szín elé. Ma pedig a 149. Zsoltáron keresztül szólít meg bennünket Isten, és szólít fel bennünket az Isten dicséretére. Ez a Zsoltár egy kicsit különböző, a hangnemében is az előző Zsoltár hangnemből, hiszen ez a dicséretnek a hangja. Nem azért, mintha a nehézség már elmúlt volna az emberi életből, és nem is azért, mert az ember megtalálta volna mindenben az ő boldogulását, hanem azért, mert felismerte, hogy az Úr hűsége nem lankadt feléje. És minden próbában mellette ott van az Isten. És azt hiszem, hogy az emberi életünk egyik nagy felismerése minden élethelyzetben ez, talán a legdrágább, hogy az Isten velem van. Nincs távol tőlem az Isten. Mert ezt a közelséget nem csak a zsoltároknak, az íróinak az életében láthatjuk meg, hanem a mi mindennapi életünkben is. A magunk harcaiban, küzdelmeiben, erőtlenségeiben megtapasztalhatjuk, hogy velünk van az Isten. Ezért ennek a Zsoltárnak a hangneve egészen különbözik az előző 142. Zsoltárnak a hangnemétől. Hiszen így is szólít fel bennünket, és mindazokat, akik olvassuk ezt a Zsoltárt, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Na most, amikor ezt halljuk, akkor néhány kérdés felmerül bennünk, hogy hogyan is énekeljünk mi új éneket? De vagy mi adja meg ennek az éneknek az alapját? Mi a témája, ami szerint nekünk énekelnünk kell? Hiszen a mindennapi életben nagyon sokszor nincs okunk az énekre. Nagyon sokszor elcsügged az ember, és inkább panasszal van teli az emberi ajkunk. És ha az emberek között járunk, akkor azt látjuk, hogy az ember, ahelyett, hogy inkább dicsérni és magasztalná az Istent, olyan életet él, mint amelyben az Isten eltávolodott tőle, pedig nem távolodott el az Isten tőlünk, hanem mi vagyunk azok, akik eltávolodtunk az Istentől. Utána ott van a másik nagy kérdés, hogy hogyan lehet az új élet éneket megfogalmazni az életünkből, amikor nem könnyű az emberi életünk. Tele van nehézséggel. Nincs semmi új a nap alatt, ugye olvassuk a Szentírásból, és ezek a nehézségek mindig visszajönnek. Megpróbálnak bennünket. Na most ezekre a kérdésekre keressük ma Isten szín előtt a Zsoltárossal, és mindazokkal, akik együtt figyelünk ma Isten igéjére a feleletet. És ebben a Zsoltárban nagyon szépen így is mondhatnánk, öt rövid, tömör üzenetben meg van fogalmazva mindaz, amire nekünk szükségünk van. Hát elsősorban ugye ott van az első nagy üzenet, hogy az új ének forrása az Isten cselekedetéből fakad. Tehát
amikor felszorít bennünket a zsoltáros arra, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket, ez nem az emberi lelkesedésünkből kell fakadjon, hanem abból a hit tapasztalatból, hogy velem van az Isten. Nem is a mi erőnknek a fiktogtatása ez az új éneknek a megfogalmazása, hanem inkább így is mondhatnánk, az Isten gondviselésének, jelenlétének a valóságos megélése. És hogy ezt jobban megértsük, hát hadd lássunk néhány példát. Ugye az Ószövetségben Izrael azért énekel, mert Isten megszabadította őt. Hányszor gondban és bajban az Istenhez fordulunk mi magunk is. És milyen jó az a tapasztalat, amikor érezzük, hogy az Isten megszabadít bennünket. Úgy tele van a szívünk hálával és köszönettel. Utána ott van Máriának az éneke is. Ő azért magasztalta az Urat és az ő Istenét, mert kegyelmével meglátogatta őt. Isten kegyelmével lehajolt hozzá. Mi pedig, Krisztus népe, azért magasztaljuk és dicsérjük az Istent, mert Jézus Krisztusban megmutatta irántunk való szeretetét. Megmutatta irántunk való szeretetét. Mert Krisztus keresztje az Isten szeretetének a tükre. Tehát a dicséret mindig Isten cselekedetére adott válasz. Megtapasztalom az Isten gondviselését, hálás a szívem, és akinek a szíve tele van hálával, az dicséretet énekel. Éppen ezért az éneklés tehát az nem az emberi, úgymond, produktumunk. Nem mi találjuk ki ezt, hanem belülről a hála és a Szentlélek formálja ezeket a szavakat, hogy az Isten szín elé vigyem az én köszönetemet, hogy magasztaljam az Istent. Lehet, hogy nem változik meg az élethelyzetem, mert maradnak az életemben a próbák, a nehézségek, a gondok, a bajok, a betegségek, de ezek között megtapasztalom az Istennek a jelenlétét, és ez nekem biztonságot ad. És ez a biztonság pedig hálára késztet. Akkor születik meg tehát az új ének az emberi szívünkön, az emberi ajkunkon, amikor felismerjük, hogy Isten velünk van. És ez a felismerés talán az emberi életünknek az egyik tartó pillére. Ami hitünknek az a sziklája és bástya, amire rá tudom építeni minden nap az életemet. Amikor minden élethelyzet között meg tudom fogalmazni azt, hogy az Isten velem van. Hogy az Isten nem távolodott el tőlem. És az Isten jelenléte új reménységet ad nekem. És ott, ahol ez az új reménység jelen van az ember életébe, ott megerősödik az emberbe a bizalom. Mégpedig az Isten felé. Hiszen naponta éli meg az Isten jelenlétét az ember. És a bizalomban ott van az a hála, amelyről már szóltam, amely mindig arra bíztatja az embert, hogy köszönetet mondjon az Istentől kapott gondviselésért. Vajon meg tudjuk-e fogalmazni ajkunkon az Istennek a köszönetét? A háláját? Mindazért a reánk fordított gondviselését, amelyet naponta megtapasztalunk? Vagy nagyon sokszor a hála helyett elmarad a köszönet, és egy egész más dolog születik meg az ember életünkbe. Az önmagunkban való bizalom. Utána ott van, ami nagyon fontos, hogy az új ének az emberi életünkből egy bizonyos tőből és tudatból és tapasztalatból fakad. És ez nem más, mint Jézus Krisztusnak a keresztje. És az ő feltámadása. Mert mi a Zsoltárt már így olvassuk, ma élő keresztények. Még a Zsoltáros abban a korban és abban az időben nem látta Krisztus szenvedését, nem látta Krisztus keresztjét. De mi már láthatjuk. És az ő keresztjén, az ő győzelmén keresztül nézhetjük és vizsgálhatjuk az egész emberi életünket. Akkor, amikor a Zsoltáros új énekről beszél, akkor az Isten szabadítását tárja elénk.
hogy megszemléljük, megnézzük, bele tudjunk mi is pillantani az Istennek ama nagy titkába, amit a Krisztus keresztje által végrehajtott. És talán a legnagyobb újének ott született meg, és ott születik meg, ahogy az ember szemével, gondolatával megfogalmazza azt, hogy semmi reménységem nincs, és Isten mégis kaput nyit a reménységre. Megláthatja az emberrel a reménységet. És hogyha a Krisztus keresztjére nézünk, akkor a nagypéntek és a golgotai kereszt halála kívülről úgy látszik, mintha az Isten veszteségét jelenteni. De elérkezik a húsvét hajnala. És az Isten feltámaszza Krisztust, legyőzi a halált, és Isten kimondja a halál felett az utolsó szót. Győz az élet. Ezért mondja nagyon szépen egy hitvaló énekünk, hogy nincsen szívem félelmére, néznem sírom fenekére. Mert Krisztus feltámadott. Ő az első zsenge, és hitvallásunk szerint ott van, ül az Isten jobbján, és szüntelenül könyörgésével közben jár életünk. Ezért az ő keresztje jelenti számunkra azt a biztos tudatot, hogy Isten nem hagyott magamra engem ebben a világban, hanem velem van. Különben, ha nem ezt éreznénk, akkor a kereszt az Isten kudarcának a jelét jelenteni. De nem ezt jelenti, hanem az ő szeretetének legmélyebb kinyilatkoztatása. Legmélyebb kinyilatkoztatása. Ezért is nevezzük a Máté 3.16-ot, a Biblia, így is mondhatnánk, magjának vagy szívének, amelyben Isten igéje így fogalmazza meg az ember felé való lehajlását, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ez a reménység élő reménység. Tehát Krisztus él, ő győzött, és ezért mondhatjuk ki, hogy nem a bűn mondta ki az utolsó szót az emberi élet felett, nem is a halálé az utolsó szó, nem a kísértőjé, aki nem hagyta Krisztus még a kereszten sem békében, hanem az utolsó szó a Krisztusé. Az Isten szava. A feltámadott Krisztusé. És ezért van nekünk reménységünk az új énekre. Utána van egy másik nagy üzenete ennek a mai zsoltárunknak, amikor azt olvassuk, mert Isten gyönyörködik népében. Feltesszük úgymond csak magunkba a kérdést, hiszen ismerjük magunkat, a magunk korlátait, magunk erőtelenségét, ismerjük a magunk bűnre való hajlamát, és elesett mi voltát. Hogyan gyönyörködhet bennem az Isten? Mit lát bennem az Isten, hogyha ő gyönyörködik bennem? Ha csak az emberi életünkre tekintünk, és a saját életünket figyeljük meg, akkor ki kell mondanunk, hogy nincs bennünk semmi olyan dolog, amiben Isten gyönyörködne. De Isten nem a mi életünkre tekintve gyönyörködik bennünk, hanem a Krisztusban megszereted bennünket, és ha befogadtuk Krisztust, ami szívünkbe, lelkünkbe, ott van a gondolatunkba, ott van a mi terveinkbe, vágyainkba, álmainkba, akkor a befogadott Krisztussal együtt ott van a mi emberi életünkben is az Isten bennünket megragadó szeretete és gyönyörködése. Engedd, testvérem, hogy gyönyörködjön benned az Isten. Fogadd úgy életedbe a Krisztust, mint aki tudja, hogy ő nem csak ennek az életnek, hanem az örök életnek is az Ura. Hogy ne csak ebben az emberi életben legyen reménységünk, mert akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk, hanem legyen reménységem, legyen reménységed az örök életre nézve is. És ő nagyon jól ismer bennünket. Jobban ismer bennünket, mint ahogy mi ismerjük mi önmagunkat. És tudjuk, hogy rászorulunk az ő kegyelmére. Mert az ő kegyelme nélkül semmit sem ér az emberi életünk. Csak elveszett állapotban vagyunk. No de, ha Krisztusban magához ölelt bennünket az Isten,
akkor újból el kell mondanom azt, hogy az ember életében ott van a köszönet, ott van a bizalom után ott van a hála, és a hálából mindig megfogalmazódik az új dicséret. Mert minden napon megfogalmazom azt, hogy miért van nekem okom, hogy dicsérjem az Istent. És valahányszor este nyugovóra térek, mindig áttekinthetem azt a napot, és megláthatom, hogy aznap Isten milyen formában volt jelen az életemben. És köszönetet mondhatok ezért. És valóban annak az embernek a szíve, amely tele van hálával és köszönettel, az az Isten békességében élő ember. Nem azért fogalmazódik meg az ajkunkon a hála és a köszönet, mert mi minden élethelyzetben erősen meg tudunk állni, és még azért sem, mert mi mindig megtaláljuk a kivezető utat a nehézségekből, a gondokból és a bajokból, hanem azért fogalmazódik meg, mert beismerjük a gyengeségeinket. Ezeket Isten színe elé visszük, és ezekben tapasztaljuk az Isten segítségét, jelenlétét. Utána ott van a másik nagy kérdésünk, hogy hogyan lehet jelen ez az új ének a mindennapi életünkben. Mi nagyon sokszor úgy gondolunk az ember életre, hogy ez az élet nagyobb része keserűség és nyomorúság, és aztán majd ott az Isten országába, na ott leszokunk majd örülni és örvendezni. Isten igéje egészen másról beszél. Mert Isten igéje azt mondja, hogy már most a földi életben érzem az örök életnek a kezdetét. És ezért vagyok hálás. Kedves testvérek, a 149. Zsoltán nem arra hív bennünket, hogy forduljunk el, zárkozzunk el teljesen ettől a világtól, hanem arra hív bennünket, hogy ebben a világban maradjunk meg Isten hűséges népének. És ez nem könnyű dolog. Hányszor elbukott Izrael népe is? Hiszen ezt a feladatot kapta ő maga is az Istentől. De az erőtlenségünkben mégis ott van az Isten. És ha már elhívott bennünket az Isten, akkor erőt is ad nekünk a helytállásban. Mert nekünk van egy biztos alapunk, amikor hiszünk, és ez a biztos alap a Krisztusnak a győzelme, amelyel legyőzte a halált, legyőzte a kárhozatot, és amelyel minket újból visszavásárolt, hogy az Isten gyermekei lehessünk a saját vére árán. Éppen ezért nem holmi aranyunkon, ezüstön váltott meg bennünket, hanem az ő vére állán. Sokba került Istennek, hogy megmutassa, kimutassa az ember felé az ő szeretetét. És ez a drága kincs nem úgy, mint a mai kincsek, örökké való. Nem devalválódott. Nem erőtlenedett el úgy, mint ahogyan ma erőtlenednek a földi kincsek és dolgok, hanem ott van, jelen van, és mindörökké, örökké való kincsként mutatkozik az ember életébe az Isten szeretete, Krisztus halála, feltámadása és győzelme. Utána ott van, hogy hogyan van jelen az emberi életünkben ma ez az ének. Hiszen felszólít erre, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket. Úgyhogy naponta, ahogyan az előbb is mondtam már, naponta tapasztalom, hogy Isten jelen van az életemben, és én válaszként, Isten szent lelke segítségével fogalmazom meg a hálaadást, a köszönetet. Kedves testvérek, nem könnyű megfogalmazni ezt, mert különböző terheket hordozunk, különböző nehézségekkel találkozunk, különböző a betegségeknek is a sokaság, amely ott van egyen-egyenként mindannyiunknak az életébe. Nem könnyű tehát engedelmeskedni ennek a felszólításnak, mert van, amikor van okunk az örömre, és van nekünk erőnk is, lelki erőnk, hogy örvendezzünk, de valamikor nincs. Lehet, hogy most is van, aki úgy jött ide, hogy oka van az örömre. Lehet valaki most úgy hallgatja az Isten tiszteletet, mint akinek inkább szomorúságra és panaszra van oka. De lehet, hogy sokan, akik hallgatják ezt az Isten tiszteletet, nem telik többre nekik csak egy panaszra, egy sóhajra,
egy rövid imádságra. Mert az emberi életünk megterhelése, próbája és a nehézsége nagyon sokszor kicsavarja az emberi erőnket. Mégis Isten odahajol hozzánk, és amikor odahajol hozzád, akkor megérzed ezt az ő jelenlétét. És amikor megérzed ezt a jelenlétet, akkor megnyugszik a szíved, mert kezébe teszed bizalommal mindazt, amit hordozol. Megmaradnak a terhek, de a súlyát elveszi. Megmaradnak a próbák és a nehézségek, de ezekben erőt ad neked. Mert az Isten a maga jóságával és szeretetével az örömöt és a boldogságot nem távol akarja helyezni tőled, hanem a jelenbe akarja neked adni. És ezt akkor tapasztalod meg, amikor teljes bizalommal rábízod magad. Sok minden szeretné megragadni a mi figyelmünket ebből a világból. Sokkoló híreket hallunk, hiszen már így fogalmazzák meg a hírek szerkesztői is magukat híreket, hogy lebilincseljék, lekössék a mi figyelmünket. De a legsokkolóbb hír az, ami a Szentírásban van. Hogy az Isten annak ellenére, hogy nem vagyok méltó arra, hogy szeressen, szeret engem. Mennyire tudja lekötni ez a ma élő embernek a figyelmét? Mennyire tudja lekötni ez a te figyelmedet? És mennyire tud hálára ösztönözni ennek a megértése? Az Isten szeretete nem változik, és hogyha ez a szeretet minden nap felét fordul, akkor megtapasztalhatod azt, hogy Isten fiának a keresztjébe mindig belekapaszkodhatsz. Mert az életednek egy olyan kapaszkodója ez, amelyen keresztül ennek a világnak minden terhét, bűnét, súlyát oda tudod tenni az Isten szín elé bűnbánó szívvel. Hogy Isten bűnbocsánatába részesítsen. Hogy megújítsa az életedet, és az ajkadon az újének, a megfogalmazott újének hálát és köszönetet tudjon mondani ezért. Kedves testvérek, mire tanít bennünket ez a Zsoltár? Arra, hogy minden élethelyzetben bízzuk életünket az Istenre. És mire készted bennünket ez a Zsoltár? Hogy minden megtapasztalt isteni segítségét köszönetet mondjunk. Ha egymásnak meg tudjuk köszönni az önzetlen segítséget, vajon meg tudjuk-e köszönni Istennek az örökkévaló szeretetéből fakadó segítségét, amelyet felkínált az elbukott, bűnben megkötözött ember megszabadítására. Mert ha igen, akkor Krisztus keresztje nem volt hiába való. Krisztus keresztjének a győzelme pedig ma is ebben a világban fényesen tud tündökölni azokba az emberi szívekbe, amelyek rábízzák magukat. Ha Krisztus értékrendje van jelen az életedbe, akkor az Isten értékrendje valósul meg a mindennapjaidba. Ha a világ értékrendje van meg az életedbe, akkor minden napon mindazt, amit felkínál a világ, te azért küszködsz. Abban hiszel és abban bízol. És nagyon hamar rá kell döbbenj arra, hogy mindazt, amit a világ kínál, mulandó. Egyedül egy dolog az örökké való. Az, amit az Isten felkínál az ő kegyelmébe, amely nem csak ezt a földi életet tudja átformálni, és amely nem csak ebben a földi életben tud értéket jelenteni, hanem az örökké valóság felé vezet, és ez tartalmazza hitben az örök életet is. Hogy akkor is, amikor már nincs erőd, nincs erőm, és amikor már nem tudok új éneket énekelni, akkor is emlékezni tudjak arra, hogy az Isten szeret engem. És ez a szeretet nem változik. Mert ebben nincs változás, sőt, változásnak, ahogyan a Szentírás tanítja, még árnyéka sincsen. Isten örökkévaló szeretettel szeretett bennünket. Felfoghatatlan emberi értelemmel mindez. Épp ezért kapaszkodja Krisztusba.
kapaszkodj az Isten szeretetébe, és élj olyan életet, amelybe az Isten gyönyörködni tud. Mert Isten ezért teremtett, hogy megismerd őt, szívből megszeresd, és hogy gyönyörködni tudjon benned, mint engedelmes gyermekébe. Akkor, amikor majd véget ér az Isten tisztelet, és tovább haladunk az életnek az útján, én azt kívánom mindannyiunknak, hogy legyen éber hitünk, ragaszkodni tudjunk Istenhez, és rá tudjuk bízni magunkat, hogy vezetni tudjon nem csak a földi életünkbe, hanem a mennyei életbe is bennünket. Hogy Isten áldása itt tudjon a mindennapi életünkbe jelen lenni. Hogy az Isten tisztelete tovább tudjon folytatni kint a mindennapi életbe. Így áldja meg Isten mindannyiunknak az életét. Ámen. Isten dicsőségére az előbb énekelt 348. énekünk utolsó 5. versét énekeljük. Az 5. vers így kezdődik, áldjad az Úr nevét, őt áldja minden én bennem.

Áldunk és magasztalunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hogy a nagy rohanásunkban megállhatunk egy kis csendességre, egy imádságra a te színed előtt. Köszönjük neked ma is ígédet, amely ma is megszólított, tanított bennünket. Köszönjük, hogy ismered életünk útját, ahogyan énekeltük az énekben is. Ismered örömeinket, terheinket, erősségeinket, gyengeségeinket, és mégis kegyelemmel fordulsz felénk. Köszönjük Jézus Krisztust, a megfeszítettet és a feltámadottat, aki által új reménységet és új éneket ajándékoztál nekünk. Taníts bennünket úgy élni, hogy ne önmagunk erejében bízzunk, hanem mindig hozzád forduljunk. Amikor örömöt ajándékozol, őrizd meg bennünket a hálátlan szívtől. Taníts meg bennünket hálában és alázatban élni. Amikor próbák között járunk, erősíts bennünket. És Krisztus győzelmének nagyságát mutasd meg előttünk. Amikor elfáradunk, emlékeztes arra, hogy szeretetet hordoz bennünket. Arra kérünk, atyánk, áld meg gyülekezetünket, szeretteinket, családtagjainkat, és mindazokat, akik ezen az alkalmon bárhol is a világban velünk együtt hallgatták a te ígédet. Add, hogy életünk valóban új énekké legyen, olyan bizonyságtételi, amelyet a Krisztustól hallottunk, és amely róla szól. Legyen a szavunkba hála, a kapcsolatainkért, a tőled kapott szeretetért. Legyen hála a szolgálatunkban, a hűségben, és egész életünkben a Krisztus világosságáért. Dicsőítünk és magasztalunk mindazért, amit kegyelmedből kaptunk tőled. Amikor véget ér ez az Isten tiszteled, arra kérünk, maradj velünk a mindennapjainkban. Tartsd meg bennünk a szeretetet, a hozzád való ragaszkodást, a Krisztus keresztjének a nagyságát, és azt a drága hitet, hogy te minden napon velünk vagy. A megfeszített, a feltámadott és az érettünk mennybe ment Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg bennünket, és áld meg életünket. Ámen. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Jöjjetek testvérek, hallgassunk a lélek szavára, imádkozunk csöndbe magunkba szállva. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Ámen. Jöjjetek testvérek, mondjuk el együtt közösen a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Isten iránti hálával köszönjük az elmúlt gyülekezeti alkalmainknak a persejtpénzét, a beszolgáltatott egyházfenntartó járulékot és a testvérek adományát. Köszöntjük ma is a születésnapjukat, névnapjukat és házassági évfordulójukat ünneplő testvéreket, az elhunytainkra pedig gondoljunk el szeretettel. Továbbra is hirdetem azt, hogy szeretettel fogadjuk a testvérek adományát a templomunknak a javítására. Isten áldása legyen életünkön és azoknak az életén, akik ma velünk együtt a rádió hullámhosszán, az Agnus rádiónak köszönhetően, valamint az interneten együtt követték az Isten tiszteletet.
Isten dicsőségére és lelkünk épülésére a 412. énekünket énekeljük. Magasztaljuk Istenünket, édesatyánkat a 412. énekünkkel, amely így kezdődik, jöjj mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel.

Végezetül jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván a Heidelbergi KT bizonyság tételét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Ámen. Áldás előtt a 90. Zsoltárunk első versét énekeljük, te benned bíztunk elejétől fogva.

Istennek népe az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Fordítsa az Úr az ő orcának világosságát teréád, és könyörüljön rajtad. Adjon az Úr néked békességet. Amen.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Credo hitépítő műsorunkban először a Krónikák első könyve 11. fejezetének a 22. és 23. verse alapján hallhatják Isten igéjét. Kocsis Áron, a magyarországi hajdunanási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően elindítjuk Hála percek című sorozatunkat, amelyben ma Barta István Zsolt osztja meg velünk gondolatait arról, miért is olyan fontos a hálaadás a mindennapokban. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békességet, Kocsis Áron hajdonánási református lelkész vagyok. Szeretett testvérek, mai igé szakaszunk a Krónikák első könyvéből szól hozzánk, a 11. fejezetnek 22. versétől kezdődően a 23. versig bezárólag. A Kabceélből való Benájá, Jójádá fia, kiváló ember volt, és nagy tetteket vitt véghez. Ő vágta le Moáb két bajnokát, ő ment le egy verembe is, és megölt egy oroszlánt, amikor egyszer hó esett. Ugyan ő vágott le egy 5 könyöknyi magas egyiptomi embert is, bár az egyiptomi kezében akkora lándzsa volt, mint a szövőszék tartófája. Ő meg csak bottal ment rá, de kiragadta az egyiptomi kezéből a lándzsát, és saját lándzsájával ölte meg. Kedves testvérek, vannak bizonyára olyan események, amelyek valamelyik különleges természeti jelenséghez kötődik. Ott vannak emlékezetünkben azok a különleges helyzetek, amikor lehet, hogy éppen vihar volt, lehet, hogy éppen esett a hó, lehet, hogy éppen nagy meleg volt, de valami történt, valami különös dolog ment végbe. Ha emlékszünk a különleges egyház történeti eseményre, Luther Márton megtérése is az ő elköteleződésének egyik nagy pillanata egy erdei viharhoz kötődik. A Kabceéli Benájá Dávid király egyik vitéze volt, aki egy különleges hőstettet vitt véghez, amikor egyszer esett a hó. Olyan hőstettet, amely belekerült a Szentírásba, amely méltóvá vált arra, hogy megjegyezzék. Hőstett volt ez, egy oroszlán győzött le. Ennek a fajnak az izraeli megjelenése természetes volt, jelenléte természetes volt ebben az időszakban. A római korban azonban már egyre inkább kipusztította az ember, és el is tűnt a mai időszakra Palesztina vidékéről. Egy oroszlán győz le, és milyen különös, hogy Dávid vitéze ugyanolyan vadállattal száll szembe, mint maga az ő vezére, királya, Dávid is. Hőstett ez. Egy olyan pillanatban egy olyan eseményhez kötődik, amikor egyszer hó esett. Izrael lakói számára a hónak a jelensége nagyon különös és egyedi volt, bár messze Libanon csúcsai, amelyek 3000 métert is közelítenek, az örök hó határát is meghaladják, láthatták az emberek ebben a korszakban is a havat, de az, hogy esett volna, az nagyon ritka esemény volt. Vannak ilyen ritka események. És ezekben a ritka pillanatokban, amikor az ember verembe kerül, akkor valahogy bevésődnek, valahogy rögzülnek azok az emlékek, azok a helyzetek és szituációk. Egy oroszlánnal a verembe végez Benájá. Egy olyan verembe, ahonnan nincs menekvés. Egy olyan verembe, amely szűk, mély és az ember számára nem túl kényelmes hely. De miért megy oda? Miért is kerül oda Benájá? Vélhetően nem egy csapdába esett oroszlánnal végez, hanem sokkal inkább egy rejtőzködő fenevaddal száll szembe, aki őt és az ő bajtársait egyaránt veszélyezteti. Nem a vadászat élményéért, nem a hőstettnek a kutatásáért, nem azért, mert szeretne kitüntetést nyerni és elismerést, hanem azért vállalja ezt a nagy fenyegettetettségű helyzetet, mert tudja azt, hogy neki küldetése, neki feladata van. Meg kell mentenie az övéit. Meg kell védenie, és ezáltal lesz hős, mert egy olyan cselekedetet visz végbe, amely kimozdítja őt az egyszerű helyzeteiből, amely a közösségért való önfeláldozását jelenti. Benájá, Dávid királynak hős vitéze. Ott van vele, amikor bujdosnia kell Saul király haragja elől. Ott van vele a pusztába, osztozik, osztály részét vállalja ki, az ő üldöztetésének. És még olvasunk két nagy hőstettét, hogy két moábita bajnokot is legyőz, és egy hatalmas méretű egyiptomi harcost is. Szinte mondhatnánk azt, hogy ezek alapján teljes mértékben példa, hasonló minta, mint Dávid király. De a szabadítás, a párbajok, a harcok győzelme, a nagy kitüntetés, hiszen később ő lesz majd a testőrség parancsnoka, nem jelent biztosítékot, hogy az ember ne követne el hibákat. Benájának is lesznek olyan tettei, amelyek politikai gyilkosságok, amelyek
nem vállalható tettek és cselekedetek. Kedves testvérek, itt van egy hős, egy katona. Itt van egy olyan ember, aki követi az ő vezérét. Vajon mi ugyanígy tudjuk-e követni a mi legnagyobb vezérünket, a mi legnagyobb parancsnokunkat, Jézus Krisztust, akinek parancsnoksága alatt az ember tud nyerni olyan bátorságot, tud az ő szívébe költözni olyan erő és lendület, hogy akár még a verembe, még akár oroszlánokkal is megküzdeni képessé válik. Tudunk-e így a félelmek, a bűnök, a kísértések, a függőségek, a konfliktusos helyzetekkel szembeszállni, az oroszlánokkal felvenni a harcot? Megvívni emberi küzdelmeinket, megvívni azokat, amelyek nem pusztán arról szólnak, hogy mi győzzünk, hanem arról szólnak leginkább, hogy mi az mennyei atya segedelmével küzdeni tudjunk. Legyetek Krisztus katonáiként, legyünk Krisztus katonáiként, ilyen győzelmeknek részesei, ilyen hőstetteknek végrehajtói, nem a magunk dicsőségére, hanem a mennyei atyánkére. Amen. Csendesedjünk el. Örökkévaló Istenünk, te tőled várunk erőt, te tőled remélünk lendületet, bátorságot. Kérünk téged, hogy küzdelmeinkben, szorult helyzeteinkbe, te adj szívünkbe, te adj lelkünkbe oly erőt, amellyel képesek vagyunk megküzdeni, mindazokkal, melyek ránk várnak és előttünk állnak. Így kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Kocsis Áron, a Hajdunánási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Krónikák első könyve 11. fejezetének a 22. és 23. verse alapján. Műsorunk folytatásában Hála percek című sorozatunk következik. Sorozatunkban a héten hétköznapi, és mégis rendkívüli emberek állnak majd mikrofon mögé, hogy őszintén elmeséljék, ők miért hálásak, hol tapasztalták meg Isten megtartó kegyelmét. Ma a Tesszalonikai levél 5. fejezetének a 18. versével indítjuk a hála perceket, és így szól az ige: mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézusban ti hozzátok. Következőkben Barta István Zsolt elmondja, miért hálás, és miért fontos felismernünk, hogy mindenünk Istentől van. Hallgassák szeretettel!

0: Miért vagy hálás ma?
1: Az elmúlt hetekben olvastam egy könyvet, ami rádöbbentett arra, hogy mennyire kevésbé látjuk azokat az egyszerű dolgokat, amiért hálásak lehetnénk. És azóta úgy reggelenként korábban kelek, és lehetőségem van elmélkedni, körbenézni, gondolkodni, és annyi minden eszembe jut, amiért hálás lehetnék. Ma reggel például az egyszerű természetnek a szépsége, az, hogy egészséges vagyok, hogy van egy feleségem és három egészséges gyermekem. Ezek sokszor úgy tűnik, hogy magától értetődőek, holott egyáltalán nem, hiszen Isten ajándékai számunkra. Olyan jó volt, amikor reggel a legkisebbik fölkelt és odarohant hozzám. Apa megölelt. Hát ezek olyan hétköznapi pillanatok, de végtelenül hálás vagyok ezekért, és azt tapasztalom, hogy minél közelebb vagyok Istenhez, annál hálásabb tudok lenni, mert mindent neki köszönhetek.
0: És hát, hogy így mondhatod, hogy mindent neki köszönhetsz, mi emberek, miért lehetünk hálásak Istennek akkor?
1: Nagyon egyszerű a válasz, úgy gondolom, mégis nehéz gyakorlatba ültetni. Mindenért. Azt olvassuk az igében, hogy mindenért hálát adjatok, és ezt leginkább úgy tudjuk gyakorolni, ha szemlélődünk, ha időnként megállunk a nagy rohanásban, és magunkba tekintünk, és elgondolkodunk azon, hogy mink van, amit ne kaptunk volna. Hát végülis mindent Istentől kaptunk, és mindenért hálásaknak kell lennünk. Ez nem könnyű nekem sem mindig gyakorlatba ültetni, mert sokszor inkább az jut eszembe, mi hiányzik, és ez elveszi a figyelmemet arról, ami van. Több van, mint amit megérdemelnénk, és fontos, hogy ezeket megköszönjük annak, akitől kaptuk ezeket.

Műsorunk végéhez értünk, Barta István Zsolt szavait hallva, mi is elgondolkodhatunk, vajon mennyi mindenért lehetnénk hálásak, ha megállnánk a rohanásból. Több van, mint amit megérdemelnénk, ahogy vendégünk is mondta, és fontos, hogy ezeket megköszönjük annak, akitől kaptuk. Holnap egy újabb bizonyságtétellel jelentkezünk a Hála Percek sorozatunkban. Tartsanak akkor is velünk. Addig is Isten áldása legyen mindannyiuk életével. A viszont hallásra békesség Isten.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

Lukácsi Vilma. Isten jelen ideje. A jövő a remény tartománya. A múltunk megbánni való. Annak, aki hisz, elmúlhatatlan jelent ígér az örökké való. Éljetek ti mindig a jelenben. Isten az áldott jelen istene. A boldogság az ő ajándéka. Hadd szórja azzal szívetek tele akkor is, ha próbák jönnek sorra. A napfény helyett felhős lesz az ég. Amíg Isten jelenében élünk, az ő kegyelme nap mint nap elég. Ha megtanultátok én helyett a mit, azzal Isten tanított valamit, ami túlmutat a megérthetőn. Völgyben toporgás helyett hegytetőn keresve együtt mindig az utat, élve jelenben és várva az urat.

imádkozom most ezért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: A gyógyító fényképezőgép. Élt egyszer egy zebra, akit Trikónak hívtak. Közönséges zebra volt, olyan, mint a többi, csak hogy állandóan zokogott. Reggel is, délben is, este is. Még álmában is sírt. Ebéd előtt hüppögött, ebéd után bőgött. Ha könyvet olvasott, az egereket itatta. Amikor fogat mosott, ömlöttek a könnyei. De még amikor énekelt, akkor is csak olyan dalokat választott, amelyek megrikadták. Az ablaka alatt ott álltak az állatgyerekek, de hiába mondták neki, ha egészséges akarsz lenni, ne legyél bőgő masina. Hiába írtak fel az orvosok mindenféle gyógyszereket, nem segített, sem a röhincse tabletta, sem a kacagincsepp. Semmi sem segített rajta, még a hahotil injekció sem. Kérték az ebrát, kérlelték, könyörögtek neki, nyugodj meg, törüld le a könnyeidet. Csak még jobban bőgött. Az udvaron 10 szárító kötelet kellett kifeszíteni a nedves zsebkendőknek. Egy szép napon Trikó zebrát meglátogatta Lusz az elefánt. Ott lógott a nyakában a fényképezőgépe. A zebra nagyon meglepődött. Annyira meglepődött, hogy egy percre még sírni is elfelejtett. Lusz pedig így szólt a zebrához. Ha mi történt veled? Kérlek, sírj csak tovább, vagy már meguntad?
2: Én sohasem unom meg a sírást. Te meg mit keresel itt?
1: Azért jöttem, hogy lefényképezzelek. No, sírj csak szépen, különben nem sikerül a felvétel.
2: De nekem nem kell semmiféle felvétel.
1: Hát az lehet, hogy neked nem kell, de a Világrekordok című lapnak szüksége van rá.
2: Milyen rekordokról beszélsz?
1: Hát rekordokról, világrekordokról. Ha nem tudnád, te vagy a mi bajnokunk.
2: Úgy, nem mondd már.
1: Pedig ez így van. Vannak futóbajnokok, ugróbajnokok, úszóbajnokok. Te pedig, Trikó, az első vagy a világon a középsúlyú bőgőmasinák között.
2: De én nem akarok bajnok lenni. Nekem ez nem tetszik.
1: Na, ha nem örülsz neki, akkor sírj.
3: És Lusz már is neki készült, hogy elkattintsa a fényképezőgépet.

0: Apa is próbálkozol úgy, sem sikerül.
1: Makacsolta meg magát a zebra. Egy darabig még áldogált a fényképész, aztán dolga végezetlenül odébb állt. És attól kezdve Trikó egyetlen könnycseppet sem ejtett. Nem akart a középsúlyú bőgőmasinák között világbajnok lenni. Meghallották ezt az állatok, és azt mondták. Ennek a lusztak nem a féle közönséges fényképezőgépe van, hanem gyógyító fényképezőgépe. Kigyógyította vele a sírásból Trikót, a zebrát, akin pedig még az orvosok sem tudtak segíteni.

0: egyél, na!
1: De hiába Timót, nem eszik a Tinót, megunta ezt Timót, és eladta.

0: Bolhamadár. Egy szoknyában lakott egy bolha. Nem is ment rosszul a dolga, nem ivott mást, csak vért, és nem fizetett lakbért, élvezte a bolha létet, nem fenyegette csalétek, nem háborgatták praktikák, övé volt a világ a bokától egész a derékig. S csöndben telt volna tán élete végig, tán sírja lett volna a szoknya korca, ha nem határoz másképpen a sorsa. Ám úgy esett egy alkalommal, a szoknyát sok más alkalommal kiteregették, kiporolták, s leverték róla a bolhát. A szegény lehuppant a földre, fejét csóválta megütődve, s mérgelődött, hogy a szoknyák táján romlik a közbiztonság. Aztán ugrott, ahogy csak bírt a lába, hogy visszatérjen nyájas otthonába. Ugrott egy akkorát, amekkorát, senki más nem ugorna, csak egy bolha. S a szoknyába már bújt is volna vissza, ha nem suhajt alatta egy giliszta.
1: De szépen száll a bolha madár.
0: Meghallotta ezt a bolha. Vére a fejébe tódult, nekilódult. Ugrált jobbra, ugrált balra, le az útra, fel a falra, homorítva, melső lábát leszorítva, a gilisztát szomorítva, mely irigyen, többször sóhajtott imigyen.
1: De szépen száll a bolha madár.
0: Addig ugrált, míg elfáradt. Kiválasztott egy fűszálat, odafent megpihent, s panaszolta. Milyen terhes madár volta. Körbeállják, megcsodálják, idehívják, odahívják, szegény bolha vérét szívják. Ma holnap már repülni sem engedik, pedig, ha nem volna annyi dolga, felszállna a bolha holdba. Ám de ott röppent el épp a gonosz veréb, csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, szárnya volna néki, tolla. Ugrott a bolha a házba, be a szobába, az ágyba, ahol 120 bolha lakott. Ajtajukon bekopogott. Megvárta mind, amíg fölkel, s így szólt, toll kell! S a bolhák, mint a héja, lecsaptak a párna héjra. Egy toll kibökődő tokját valahányan közrefogták, neki ment a nagy bolha regiment, addig tépték, addig nyúzták, a tollat végül kihúzták ki az udvar közepére. 60 húzta, 60 tolta. Elől az érdekelt bolha, így kiáltotta verébre.
1: Ide néz, te csibész! Kétség hozzám, nem hatolhat, itt hozzák a bolhatollat!
0: A veréb csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, madár tojásokat tojna. Ugrott a bolha az olba. Ott ült kakasné, kotolva, takargatta 20 tojását, ne is lássák. De a bolha hozzá lépett udvarolva. Kedves tyúk, bocsánat, jérce, ha velem helyet cserélne, elmehetne szórakozni. Nem fogok én kárt okozni, hogyha elmegy egy kicsit a tojáskák. Ó, mi szépek, ó, mi drágák, észre sem veszik. Bolha szóval addig győzte, hogy a tyúk egy kakas szóra elszaladt a szemétdombra. Tojások közt legfelsőre felugrott a bolha, onnan kiáltotta.
1: Kot! Ide néz, te csibész! Elhiszed-e, hogy madár vagyok?
0: A veréb csak megrázta a fejét.
1: Mindez, mondta, nem elég.
0: Ha a bolha madár volna, gyönyörű szépen dalolna. És a bolha, ahogy csak lábai bírták, fölkereste a pacsirtát. Elmesélte, hogy dalolna, de a hangját elvesztette, nincs idő, hogy megkeresse, mert többfelől sürgetik, bolha nóta kell nekik. A pacsirtát arra kéri, hogy a hangját csak egy napra adja kölcsön, jó kamatra, visszahozza, megígéri. Nevettében a pacsirta még a könnyét is kisírta. Ó, te bolha, ó, te banga, belül van a madár hangja, senkinek sem adhatok kölcsön abból, jó napot! De a bolha tovább kérte, a hangversenyt megígérte, kárba veszel annyi költség, a pacsirtát meg ne sértse, háta mögött bújjon el, s azt hiszi majd a közönség, hogy a bolha énekel. Nevettében a pacsirta még a könnyét is kisírta, felkiáltott, te kis bolha, te kis senki! Ha én hátad mögé állok, téged ki fog észrevenni? Szegény bolha mód felett elszomorodva utazott 3 nap, 3 éjszaka egy nadrágszáron, míg elért egy boltba, felugrott a polcra, bolha nyelven elmakogta. Kapható-e bolhakotta? Bolhakotta? Elfogyott? Volt szerencsénk?

0: Jó napot!
1: Így a bolha, látván, hogy betölt a sorsa, örökre elbújdosott. Otthon pedig a madárkák várták vissza, egyre várták. Két hét múlva Harkályolga kidobolta. Mindenkinek illik tudni, ha egy barna ugribugrit lát, bármilyen nagyot ugrik, s bárha volna páva tolla, struc tojásokon kotolna. Nem madár az, csak is bolha. Tréfás mackók.
2: Hol volt?
3: Hol nem?
1: Messze.
2: Messze.
1: Volt egy boglyos, lompos, loncsos, egy bozontos öreg medve, annak pedig fia kettő. Két kis boglyos, lompos, loncsos, két bozontos, tréfás kis semmire kellő. Hát egyszer az öreg medve megy, megyen a rengetegbe, megyen egy kis málnát szedni. Megy a boglyos, lompos, loncsos, a bozontos öreg medve éhségében málnát enni. Megyen a medve, morrog a mája. Megy vele a rengetegbe két kis boglyos, lompos, loncsos, két bozontos fiacskája. Elunják a hosszú sétát, s a két boglyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó sorra veszen minden tréfát. Szól a kisebb boglyos, lompos, kis bozontos. Úton megyen nem poroz, vizen megyen nem csobog, nádon megyen nem suhog, sáson megyen nem susog, eső éri nem ázik, ha fagy éri nem fázik, mi az? Felel rá az öreg medve.
3: Éj, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a napsugár.
1: Tovább folytatják a sétát, s a két boglyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi elő a sok tréfát. Szól a nagyobb boglyos, lompos, kis bozontos.
4: Erdőn által végvásznak a teregetnek, mi az?
1: Felel rá az öreg medve.
3: Éj, te kölök! Hát mi lenne? Az bizony az országút.
1: Tovább folytatják a sétát, s a két boglyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb boglyos, lompos, kis bozontos.
4: Kifele megy, befele áll, befele megy, kifele áll, lefele megy, felfele áll, felfele megy, lefele áll. Mi az?
1: Felel rá az öreg medve.
3: Hé, te kölök! Hát mi lenne? Az bizony a macska farka.
1: Tovább folytatják a sétát, s a két boglyos, lompos, loncsos, két bazantos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a nagyobb boglyos, lompos, kis bazantos.
4: Zöld istállóban fekete lovak piros szénát esznek. Mi az?
1: Felel rá az öreg medve.
3: Hé, te kölök! Hát mi lenne? Az bizony a körök dinnye.
1: Tovább folytatják a sétát, s a két boglyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb boglyos, lompos, kis bozontos. Madarak szállnak szárnyak nélkül, fára ülnek lábak nélkül, jön egy király napkeletről, mind megeszi szája nélkül, mi az? Felel rá az öreg medve.
3: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a hó és a nap.
1: Tovább folytatják a sétát, s a két boglyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát, de az apjuk csöndet int. A két mackóra tekinte, két kis bozontos fiára, s ő kérdez utoljára.
3: Úton megyen médula, keze lába, korcsolya, szőr maga, szőr nadrágja, szilágyi bársonya szakál, mi az?
1: Hallgat ám a két okos, boglyos, lompos és bozontos tréfálkozó kicsi bocs.
2: Tekergetik nyakukat, úgy szégyellik magukat.
1: Mondogatják magukba.
3: Úton megyen médula, keze lába, korcsolya, szőr maga, szőr nadrágja, szilágyi bársony a szaká, mi az, mi az?
1: Szól az apjuk.
3: Látjátok, éppen ezt nem tudjátok. Majd megmondom, micsoda. Hát a medve! No, elég volt, elég már a tréfából. Mind a kettőtök buta.
1: Megyen a medve, morrog a mája. Megy az öreg medve előtt, egymás mellett, kéz a kézben. Két kis bogjos, lompos, loncsos, két bazontos fiacskája.

Hol folyik a legszebben a Duna? Jól tudja azt mindenki, hogy Pesten. Hol folyik a legjobb süket Duma? Megesküszöm, csak is Budapesten. Hol ragyogóbb a csillag az égen? Hazudik, ki nem mondja, hogy Pesten. Hol élnek az adósságból régen? A világon sehol, csak is Pesten.

0: Ez.
1: Ha nem pályaudvar, mi lehetne más? A Dunán egy hajóállomás. Holnap este 8-kor indul a hajó. Eljön oda, együtt megyünk, jó? Ahogy a kerékot üti a vizet, úgy hallok dobogni egy szívet. Visszafelé jöttünk, elhallgat a gép, Dunavízén ez oly csodaszép.

másik oldalon mindig fúj a szél. Sötét nyírkos kötszitál, ingújba rejtett altatókon él. Egy megtébolyodott világ.

Sikorgatja egy koldus a fogsorát. A hulladék gyűjtő fölé hajolva, a fejéből épp egy araszit, ha kilát. Mert lezárt a magyar királyi tébolydalát.